0: Budai Családkórház Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 g-os és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsa erről az illetékes hatóságok döntenek. Mintegy 100 Ikarusz buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarusz találkozón. A rendezvénye számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarusz is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikaruszból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. A ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét. Elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatás

0: miért ment? Vagy megy ez neked nehezen? Mert inkább jobb ott a négy fal között? Igen. A vendéggel?
1: Igen.
0: Hogy nevezzük a te missziódat? Mi ez? Masszázs, érintés?
1: Így van. A test, a lélek, a szellem, tehát igazából segítségről.
0: Ugye a hallgatók közül is nyilván sokan vannak, akik járnak masszőrhöz. De a te szeánszaid azok jóval többek egy masszázsnál, hiszen ahogy mondtad is, test, lélek, szellemmel foglalkozó, és nem csak a testet teszed rendbe, az az alap, ugye, hogy
1: rendbeteszed
0: a testi problémákat, hanem oldod a mindenfajta lelki gócokat.
1: Igen.
0: El lehet azt mondani, hogy te hány éves vagy?
1: 50 éves.
0: Tehát ma pont ma ünnepled. Azért abból, ha 30 évet végig masszíroztál, azért van jó nagy emberanyagot.
1: Így van, igen.
0: Talán kívülről belülről ismersz minket. Igen. Akik hozzád járunk. Azt el kell mondani, hogy Leila nem csak hogy a vételkörzetben teszi a dolgát, mert egyébként Tata a fő bázis ott, Tata a baj, illetve hát Dunajváros, Budapest, mindenhol ott vagy.
1: Igen.
0: Ahol a Sláger FM szól természetesen, és azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy egyáltalán mit látsz, milyen állapotban vagyunk mi most. Hogyan látsz minket? Vannak bajok?
1: Igen. Nagyon sokrétű. Tehát mozgásszervi, egészségügyi, de leginkább ugye arra vezethető vissza minden, hogy lelki eredetű, de nem feltétlen csak lelki eredetű lehet egy-egy betegség.
0: Aha, ahogy mondtam, tényleg minden mindenre hatással?
1: Igen.
0: Ha jól tudom, gyerekkorból datálódik az, amiért te tulajdonképpen elkezdtél a masszázs iránt érdeklődni, ráadásul anyukának is szerepe volt benne.
1: Kiskoromban, mikor ugye volt ezek a növési fájdalmaim, akkor ugye a nénik, akik ugye ott az utcában laktak, összejártak az ő anyukájával, egy házban laktunk ugye az anyukámnak az anyukájával, a Mariska nénivel, és a Mariska néninek volt ugye a barátnője, a Lidi néni, szembe a Bözsi néni, és ők így összejártak tollat fosztani, stb. És egyik éjszaka rettenetesen fájt ugye a lábam, meg a kezem, tehát akkor voltam gondolom olyan 12 éves körül, és nagyon-nagyon fájt, tehát sajgott mindenem, és hárman, a három öreg néni megmasszírozott mindenhol, csak ilyen nyomásos, intermitáló nyomásokkal végig masszíroztak, rendkívül jó volt, és rövid időn belül, tehát elmúlt ez a fájdalom. És onnantól kezdve kezdett érdekes lenni, mert ugye anyukám is mindig láttam, hogy ugye masszírozta apukámnak a lábát, és bármikor bármilyen problémám volt, a mai napig is, hogyha bármilyen problémám van, anyukámat megkérem, hogy ugye nyomkodja meg a lábamat, a kezemet, vagy bármi van. Főleg, amikor ugye le volt szakadva ugye a jobb térdem, akkor ő nagyon sokat segített, tehát így a masszázsra. Nyilván voltak gyógytornászok, stb. De hogy ugye anyu így segített. Tehát úgy akkor fedeztem fel azt, hogy a fájdalomra, tehát a masszázs, tehát nagyon kiváló eszköz és egy lehetőség. Maga az érintés, maga az, hogy hogy kapcsolódtak ugye hozzám, és tehát, hogy segíteni akartak ugye ezek az öregek.
0: Uh-huh. De utána meg te akartál segíteni
1: igen,
0: másoknak.
1: Igen, utána meg én, igen.
0: Mert hogy felfedezted ennek a szépségét?
1: Abszolút.
0: Sok szépsége van?
1: Nagyon.
0: A te hivatásként kezeled?
1: Igen, igen.
0: Hát akkor azért szép dolog ez. Szóval 30 év az, nem akarok tényleg jönni most megint ezekkel a közhelyekkel, hogy gombózból is sok, de tényleg sok. Hát emberi történetekből mennyi van?
1: Rengeteg.
0: Én úgy képzelem el, én nem vagyok masszőr, de a te életedet, hogy hát kb. Olyan vagy, mint egy gyóntató pap. Neked mindenki elmond mindent ott a masszázsasztalon.
1: Azért nem mindenki, tehát először azért most már ennyi tapasztalat után azt tudom mondani, hogy azért van, aki tart tőlem. És ez nem mindig olyan jó a számomra, mert rendkívül nagy szeretettel fordulok minden egyes hozzám fordulóhoz, és mégis bevallják egy-kettő ülés után, hogy fú, hát nem is gondoltam, hogy ez mennyire jó, és mennyire kedves vagy, mennyire aranyos vagy, nem gondoltam volna, hogy ilyen őszintén lehet ugye velem beszélgetni, és mennyire megértő vagyok, mennyire empatikus vagyok, mennyire segítőkész vagyok, szeretetteljes vagyok, nyilván ugye szeretettel érintem meg bármilyen test legyen is az, bármilyen, tehát, hogy vékonyabb, vastagabb, tehát teljesen mindegy. Én azt nagyon nagy szeretettel, szinte szerelemmel érintem a testet, és ugyanezt az energiát képviselem.
0: De az egy nagyfokú bizalom kell

0: ugye, hogy valaki rád bízza a testét.
1: Abszolút, igen.
0: Hát meg aztán nyilván a
1: lelki igen, de mint mondtam először, egyébként fenntartással kezelik ezt, hogy van, aki először le sem mer vetkőzni, tehát van a 100-ból mondjuk 2-3 ügyfél, aki ruhában van.
0: Ilyen is van?
1: Igen.
0: Na, de igen. Akkor fú, de jól látod, hogy beszélgetünk, mert akkor oszlasd el kérlek a két tejeket. Nyilván van olyan hallgató, aki még életében nem járt masszázson, csak hall róla, hogy az milyen. Szóval itt igazából az történik, amit a kedves ügyfél
1: abszolút
0: akar?
1: Így van, igen. Igen.
0: És azt sem vajon nem vetkőzik le?
1: Nem.
0: Jó, hát én már sokfajta szaktársadnál jártam. Valahol azt mondják, hogy már pedig le kell, mert úgy nem tudnak megmasszírozni.
1: Hát ez nincs ez így, mert én 15 féle masszást tanultam meg, és sajátítottam el, és a mai napig is tanulok, tehát új fogásokat, új technikákat, új megoldásokat, új eszközöket használok, akár a maderoterápiához használok ugye fa eszközöket, vagy a gyógyításhoz, amikor tényleg ilyen felső légúti betegségek vannak, most ilyen gyógypárnákat készítek, és meg melegítem ugye ezeket a párnákat, tehát nem a Herber labdacsról beszélek, hanem párnákat melegítek sóval, tehát ezeket én készítem, én varrom ugye össze, tehát ezt beleteszem ugye a sót, a gyógynövényt, a levendulát, éppen ami ugye aktuális, akkor a kakukkfüvet. Én szoktam szedni egyébként ezeket, mivel természetgyógyász is vagyok, én nagyon szeretek ugye az erdőben is növényeket gyűjteni, így nagyon szeretem ezeket elkészíteni, illetve ugye gyógyteákat is készítek.
0: Na, a témánál vagyunk, mert nem véletlenül utaltam arról, hogy sokkal több az, amit te végzel, meg mélyebb az egyszerű masszázsnál, hiszen tele vagy mindenfajta végzettséggel.
1: Igen.
0: Mesélj kérlek ezekről.
1: Igen.
0: Már csak a hitelesség kedvéért is.
1: 1999-ben iratkoztam be a gyógy sportmasszőri iskolába. Ezt 2002-ben végeztem. Akkor nagyon komolyan vették ugye ezt az egészet. Kellett hozzá egészségügyi végzettség, és abszolút az egész testnek kívül belül az összes latin kifejezést, még boncoláson is voltam, tehát egy válizületnek ugye a komplet boncolását, tehát én ennyire beleástam magamat, és nagyon érdekelt, tehát először még ugye a gyógy része érdekelt, mikor még ugye fiatal voltam, hogy tudom meggyógyítani az ugye a testet, ugye a diszfunkciót. És aztán igen, ezután következett, hogy természetgyógyász lettem, ezen belül addiktológus lettem, tehát függőségeket gyógyítok, tükkel, őt nadapontot szúrom meg, az addiktológ, tehát minden függőség ide tartozik, tehát a drogtól kezdve.
0: Na igen, témánál vagyunk megint. Kaja is?
1: Igen, a kaja is, igen, az ételfüggőség, igen, de nyilván ez valami hiánytünet lehet ugye az étel, tehát amit ugye botolnak, de hát az általában akkor átvált utána szexfüggőségé, akkor tehát nagyon sok függőségünk van, tehát mondom, nem csak
0: ugye. Na akkor tisztázzuk már, Leila, hogy minden ember függő, valamitől mindenki függ?
1: Nem feltétlen.
0: Komolyan?
1: Komolyan.
0: Mi múlik ez? Neveltetésen, tudatosságon?
1: Tudatosságon, igen.
0: Inkább azon. Abban is segítesz neki?
1: Igen, abszolút. Tehát ebben az irányban dolgozom én is, tehát nem vagyok teljesen fanatikusan spirituális, vagy nem tudom azt elmondani, hogy most csak a buddhizmusban hiszek, vagy csak egy Istenben hiszek, vagy én az egész világot járom, én minden templomba abszolút besétálok, teljesen tiszta szándékkal, szeretettel, én hiszek Istenben, ez így is van, de ettől függetlenül minden mást abszolút elfogadok, és én nem erőltetek senkire semmilyen hitvallást, de rendkívül fontos. Tehát, hogy mi a hitrendszerünk tulajdonképpen. Hát egyre jobban belemélyedtem, akkor kezdődött ott, hogy elkezdtem érezni ugye az energiákat, tehát ez így magától jött. Tehát olyan, mintha így lépésről lépésre haladok mind a mai napig. Egyre jobban kezdem ugye felismerni, megismerni akár saját magamat, és egyszer csak jöttek ezek a megérzések, jöttek ilyen fura képek, nem tudtam igazából hova tenni, és aztán elmentem Domján Lacihoz, megtanultam az agykontrollt, mondom, folyamatosan tanulok. Tehát tényleg nincs olyan év, hogy minden érdekel. Tehát én még ilyet nem láttam. Minden érdekel, ami akár a testtel kapcsolatban, a lélekkel kapcsolatban, a pszichológiával kapcsolatban. Tehát rengeteg irányzat itt van a fejemben, rengeteg tudást is elmondanám, hogy itt van a fejemben, a kezemben. Nyilván látok is dolgokat, igen, tehát akkor most ide térnék, ugye, tehát ami egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, látom, amikor már bejön az ügyfél az ajtón, hogy érzi magát, hogy van, tehát most nem azt mondom, hogy látom az auráját, de igen, látom a kisugárzását, hogy ő most éppen az adott napon ő hogy érzi magát. Miután ugye nyilván beérkezik ide, nyilván megkínálom egy teával, megvárom, hogy megérkezzen, megvárom az adott térnek az energiáját, hogy mi az, amit tudunk ugye kezdeni. És akkor egyre jobban elkezdtem újra tanulni megint, akkor elvégeztem a spirituális választerápiát, fantasztikus eszköz egyébként, tehát ezzel tudom ugye a lelki és a fizikai síkon is, és a szellemi síkon is megtisztítani ugye az energiákat, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből is adódnak ugye betegségek, tehát hogyha felborul a rendszerünk, és nem a középpontunkban vagyunk, akkor egy diszharmónia alakul ki, és sajnos kialakulhatnak ugye ebből kifolyólag betegségek is. Nyilván most nem azt mondom, hogy csak ettől, mert van akinek például fáj a válla, lehet, hogy éppen valami sok terhet cipel, vagy lehet, hogy meghúzta magát, tehát ezt most így nem lehet ezt így külön választani, tehát nagyon-nagyon sok minden lehet, de észrevettem, hogy lelki eredetűek nagyon-nagyon sok betegség, és nagyon-nagyon sok nő fordul hozzám női betegségekkel. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nem akarják megélni a nőiséget, nem akarják elfogadni saját magukat.
0: Egyébként hölgyek vannak többségben, akik...
1: Igen, abszolút. Igen.
0: Azért ezt el kell mondani, hogy te magad is megjártad a hadak útját.
1: Igen.
0: Nem csak másoknak segítettél, de neked is voltak problémáid, igen. Ugye nem titok, hogy 120 kilóval nehezebb voltál korábban.
1: Így van.
0: Papírod volt arról, hogy talán soha nem lehet gyereked. Ahhoz képest most ugye van egy kisfiad, 12
1: igen,
0: éves van. Jól tudom, szívből gratulálok
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: És hát hány kiló, vagy 50 kilóval vagy?
1: Így van.
0: Gyakorlatilag.
1: Most vagyok 78 kiló, igen, 50 kiló. Igen.
0: Őrület, szívből gratulálok ehhez is. Szóval azért ehhez kell erő.
1: Kérdő. Nagyon sok. Nagyon sok segítőm volt ezen az úton. Azt elfogadom én is a segítséget, de nyilván voltak ezzel is gondok, tehát nálam is, tehát én is elmondhatom, hogy függő voltam. Hiányom volt nagyon sok részben is, és folyamatosan fejlesztem saját magamat.
0: Mernek szakemberhez fordulni az emberek? Tehát 2026 őszén hogy állunk a bátorsággal, meg a nyitottsággal inkább?
1: Nagyon vegyes az én gondolatom. Még most is nem mindenki fogadja el a segítséget, már csak akkor fordulnak hozzám, amikor már ég a ház. Az utolsó pillanatban.
0: És a 24. órában is tudsz segíteni?
1: Én nem vagyok a jóisten igazából, de mindent megteszek, és nyilván ami a kompetenciámon belül van, én azt megteszem mindent, ami tőlem telhető. De megmondom azt is, hogyha ezt nem tudom megtenni, és akkor elirányítom nyilván szakorvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, tehát több szakemberhez, nagyon sok kapcsolati hálómon belül nagyon sok mindenkit ismerek, nagyon sokan azért megpróbálunk összedolgozni, vagy tanácsot kérni egymástól, és segítünk egymásnak. De igen.
0: Ez a lényeg, hogy segítetek. No, hát és van még valami, ami téged különbé tesz a kollégáknál, a szaktársaknál, hogy benne vagy nyakig egy könyv készítésben, ami tulajdonképpen 30 év tapasztalatát foglalja össze, azt a 30 évet, amit ma ugye egy kerek évfordulóval, de ünnepelsz, mint születésnap, testi jelek, lelki folyamatok, emberi történetek mind.
1: Az írás egy terápia, és egyre jobban élvezem a könyv írását, és fantasztikus segítséget tud nyújtani. És az írás az abszolút 200%-ban mondanám, hogy gyógyít. Egyébként azért írok, mert a vendégeim is kérték, hogy hagyj vigyék haza azt, amit tanítok, és ezt szeretném egy könyvben, vagy akár kettő könyvben is, mert egy szakmai könyvben is gondolkodom, hogy segítsek azokon, akik éppen most kezdik ugye ezt a szakmát, illetve ugye nyilván a hozzám fordulóknak, hogy legyen egy mankó a kezükben, és tudják ezt használni.
0: Tehát ez az érintésművészete, amit te
1: igen.
0: képviselsz, és azon ritka művészek közé tartozol, ha már művésznek hívlak, akik mennek is házhoz, meg hozzád is lehet menni több helyszínre.
1: Így van. És az a jövőbeli célom is egyébként, hogy például holnap egy elvonuló központban fogok dolgozni, 15 embert fogok masszírozni, őket segíteni fogom abban, hogy jelenleg ők méregteleníteni fognak, tehát ez egy lébőjt kúra tábor erdőtelken, a Pandida Meditációs Központ szervezésével történik ez, és ide meghívtak. De igazából a világon több helyen is járok, és meghívnak, tehát hastánc csoporttól kezdve.
0: Nemrég mondd is el, Párizsban jártam.
1: Így van. És nagyon szeretem az e fajta meghívásokat, sokat jártam Spanyolországban is, és nagyon sok helyre járok, és igen, én ezt a réteget fogtam meg annó Dunakeszin is, hogy házhoz járok, hiszen nekik sokkal könnyebbé teszem így az életüket, és mindent viszek, fantasztikus, kényelmes ágyam van, mindenféle olajakkal, gyógynövényekkel érkezem, hangtálakkal, tehát ez a legújabb például, hogy most már hangtálterápiát is csinálok, hangtállal masszírozok, és emelem ugye a rezgéseket, mert ez a legfontosabb, hogy megemelkedett rezgésben legyünk.
0: Hát pont ezért hívtalak, mert annyira ritka, hogy valaki ennyi mindent ötvözzön egy hivatásban, hogy én nagyon sok kitartást kívánok neked az úton, meg hát ha olyan lesz a következő 50 év, mint az első, akkor nagy baj nem lesz?
1: Akkor nagy baj nem lesz.
0: Jó, és most van az a lélektani pont, hogy mondd el, kérlek, hogy hol találnak meg a hallgatók. Hol érnek el téged?
1: Elérhetnek ugye a weboldalamon, a lumenara.hu.
0: Lumenara.hu,
1: illetve a 0620-313-804-es telefonszámon.
0: Na, még életemben egy vendégben nem mondta itt a telefonszámát, de esküszöm ez most. Ja, különleges, hogy
1: és Tatán is. Tatán megtalálható leszek jövő héttől. A Facebookon is megtalálható vagyok, a Csincsi Leila oldalon, illetve a Lumenara Leila oldalon, és Tatán a Wagner Ház szépségklinikán egy nagyon kedves barátomnál fogok dolgozni.
0: Hát és akár Dunakeszin is. Nagyon örülök, hogy itt voltál, a jó Isten éltessen, és köszönöm, hogy a születésnapod estét ránk szántad. Sok csillogó szempárt kívánok, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog. Köszönöm, jó ez, útravalónak?
1: Igen.
0: Köszönöm, nagyon. Hogy itt voltál. A hallgatóknak is, de nem menjenek még sehová, mert Leilától ugyan elköszönök, de folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Tudják, kedves hallgatóink, estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek itt ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, illetve képesek hatással lenni erre a bizonyos kulturális életre. Hát maradt Viki jó régóta. Hatással van, mindig mondom. A mi életünkre.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát jó, hogy jöttél,
2: és köszönöm.
1: Rég találkoztunk.
2: Nagyon is érdekel a kultúra, és nagyon érdekel minden, ami ide tartozik, az építészettől kezdve a színházon át, minden, csak valahogy, amikor magamra gondolok, akkor lehet, hogy nem ez jut eszembe, hanem az őrült rock and roll, ahol tépem a hajam, és...
1: Oké, de gondolnád, hogy mennyi szabadságot meg energiát adsz a közönségnek ezzel?
2: Igen, pont most gondolkodtam rajta egyébként, hogy vannak, akik így oda jönnek koncert után, és mondják, hogy annyira feltöltöttek, hogy aznap nem kell bevenniük az antidepresszánst. meg most volt hétvégén egy olyan koncertünk, ahol nagyon úgy éreztem a közönség energiáján, hogy olyan szomorúnak éreztem őket. Mostanában nagyon, nagyon érzem ezt, hogy lehet, hogy aztán nem jól, vagy éppen az én aktuális hangulatom is befolyásolja azt, ahogy fölmegyek a színpadra, de úgy éreztem, hogy nagyon nehéz kihozni őket abból a kicsit ilyen enervált állapotból, és aztán úgy éreztem, hogy persze 2000%-ot kell teljesíteni, vagy 2000 fokon kell égni ahhoz, hogy elmozduljanak onnan, de sikerült, és a végén mosolyogtak, és táncoltak, és énekeltek, és mindenre vevők voltak, és akkor ilyenkor érzem azt, hogy igen, ezért mindig megéri. Hogyha csak egy embert látok mosolyogni, akkor már megérte. Annó, amikor indult a zenekar 23 évvel ezelőtt, akkor én még gyerek voltam, szerintem ezt így kimondhatjuk, és sokszor gondolkodtam azon, hogy voltak olyan fellépéseink, ahol 8000 ember volt, meg nem tudom hány ezer ember volt, és hogy én még ilyen 20 évesen, meg 21 nehány évesen nem tudtam ezzel mit kezdeni, szerintem így, hogyha mai fejemmel visszagondolok erre. Szinte ilyen eufórikus állapotba kerültem, mert azt érzékeltem, hogy ekkora embertömeg az mekkora energia, és azt is éreztem, hogy megvan ez az energetikailag ez az adok-kapok, de valahogy most, szerintem most ilyen 40 pluszosan jutottam el odáig, hogy szerintem most már sokkal jobban tudok kommunikálni is a közönségemmel, sokkal jobban érzem őket, érzem magamat, tudom, hogy én mit akarok, mit nem akarok, és ezek olyan jó belső igazságok, és szerintem igen.
1: Ez egy fontos téma, amit érintettél, hogy te lettél érzékenyebb intuitívan, mert ugye az ember változik.
2: Igen, így van.
1: Van nektek egy budapesti bástyátok, az Orfeum.
2: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, hogy mi ott időről időre mindig, hát rendszeresen végülis lehet azt mondani, hogy van egy klubunk ott, és ez azért is örömteli, mert hogy ez egy nagyon bensőséges dolog, itt olyan közel vagyunk egymáshoz, nincsenek kordonok, elérjük egymást, megérintjük egymást akár, és kommunikálunk test közelből a közönséggel, beöltöznek. Ez egy olyan este, amikor tényleg így mindenhogyan vissza tudunk repülni az időben egy kicsit, meg úgy repkedünk, mert hogy az kötődik hozzánk, ez a 60-as évek világ, ezért kis estéiben jönnek, vagy éppen kartonruhában, vagy amit ehhez igaznak éreznek, de most például, ami lesz az Orfeumban október 30-án, ez egy Halloween party lesz, és akkor már én is így gondolkodtam rajta, hogy bár megmondom őszintén, hogy nekem se a Valentin nap, se a Halloween, semmi ilyesmi nem mozgatott meg eddig, de hogy most mi lenne, hogyha különlegessé tennénk úgy is, hogy esetleg valamilyen Halloween jelmezt, vagy valamit én is magamra vennék, és akkor ezzel meglepném a kedves közönségünket, úgyhogy biztos, hogy valamit majd találok. De hogy most végül is ez ebből a szempontból is egy különleges este lesz, és külön erre az alkalomra válogatjuk a dalokat is a zenekarral, úgyhogy szerintem még ilyen téren is lesz meglepetés.
1: Mennyit kell készülnötök egyébként? Vagy általában ti egy próbáló zenekar vagytok?
2: Igazából, hogyha van valami változás a műsorban, az muszáj, persze. Úgy általában nagyon demokratikusan mindenkinek van beleszólása. Van egy olyan fix setlist, amit tudjuk, hogy mindenki szeret játszani, amire így számítunk, vagy ami olyan dramaturgiailag, hogy lehet rá számítani, hogy megvan az íve a másfél órás koncertnek. És akkor vannak még pluszban mondjuk egy ilyen papír aljára fölírva azok a dalok, amik a vágyaink hangulatilag, hogy milyen a közönség, hogy most már figyelünk mindenre érzékenyen, hogy nem tudom, hogyha egy céges rendezvényre megyünk, és ott azt mondják, hogy ők kimondottan nagyon szeretnék hallani a Subidubi Május című dalt, vagy a...
1: Nőnap volt, vagy utcabál a körúton.
2: Így van. Nagyon jó vagy.
1: Hát a Halloween party ott az Orfeumban, amikor megint láthatunk benneteket. Árulj el, kérlek, kulisszatitkokat.
2: Mi nagyon ilyen energikus kezdéssel szoktuk indítani a koncerteket. Egyébként mindegyiket, nem csak az Orfeumban. A Rock and Roll és kész. Igen. Vagy a Rock and Roller, vagy a Come on Baby, Let's Rock and Roll. Tehát, hogy mindig valami nagyon-nagyon pörgős energikussal, és akkor még ezt megfejeljük gyorsan egy Elvis egy veleggel, amit csak lányok éneklünk. És az számomra attól is külön, mert hogy ez nem egy megszokott dolog, hogy Elvis dalokat lányok énekelnek.
1: Hogy mondtad, 23 év?
2: 23 év, igen.
1: Most nem akarok azzal jönni, hogy még ez gombócból is sok, tényleg sok, de azért az egy nagyon szép szám.
2: Igen.
1: Arról is beszéltünk már, hogy érik az ember, hát 23 évvel később meg már másképp is lát sok mindent, mint annak idején. De ezt az egész világot, amiben te beleszülettél, amit megszerettél annak idején, és amit képviselsz még ennyi idő után is, az egy kegy, meg felelősség.
2: Ez így van, sokszor gondolkodom azon is, hogy most, hogyha nagyon spirituális vonalra térek, akkor ugye nekem a bátyám, a Flipper öcsi, és az ő csillagjegye ikrek, ő ikrek csillagzat alatt született. Nekem az aszcendensem ikrek, tehát hogy én valószínűleg ott kapcsolódtam hozzá. A 20 év kor különbséggel és azzal, hogy mi testvérek vagyunk, és az, hogy ő behozta ezt, és hogy még a 20 évvel fiatalabb húgát is úgymond nem tudom, megfertőzte ezzel az egész rock'n'roll-lal, ami nagyon, nagyon hülyén és bután hangzik így, hogy mert hogy ez egy csodálatos dolog egyébként, és valahogy azt érzem, amikor arra gondolok, hogy mi volt ennek az egésznek az értelme, hogy valahol olyan, mint hogyha ez meg lett volna írva, hogy nekem ezt tovább kell vinnem. Azt, ami neki fontos volt, és hogy mi nem csak a csillagjegyeinkben és a genetikában vagyunk összekapcsolódva, hanem ezzel a dologgal is, a zenével is össze vagyunk kapcsolódva. És hogy igen, felelősség is, úgy érzem. De ez egy nagyon szép felelősség, és el nem tudnék képzelni magamnak más stílust. Az a durva, hogy 23 év alatt tényleg annyira sokat fordul és változik az ember, és mégis azt érzem, hogy nekem ez a stílus, ez a mindenem.
1: Azért ez egy nagyon fontos misszió szerintem, még kívülállóként is így tűnik, amit ti képviseltek, mert a múltat kötitek össze a jelenen, és egyébként meg tele vagytok új dalokkal is, úgyhogy a jövőt is építitek.
2: Igen, és ez is nagyon fontos nekem, és nagyon jó, hogy ebben is megtalálhattam itt zenekaron belül a helyem, hogy hogy kíváncsiak vagyunk egymásra, hogy okay, hogy van egy stílus, ami által ugye nyilván kötötté válik egy zenekarnak az útja, de hogy azért beengedjük az újat is, és nem csak hangszerelésben, hanem témában, témáinkban is a számunkra aktuális témákkal foglalkozhatunk, hiszen azok is mindig változnak, hogy éppen időszakosan mi az, ami fontos nekünk, hogy például volt egy korszakunk, amikor mindenkinek gyermeke született a zenekarban, és akkor nyilván ez az irány is, ez egy nagyon fontos irány, és szerintem mindig úgy tudunk egy kicsit a korosztályunkhoz is szólni, és nem csak ahhoz a korosztályhoz, akik annó, mit tudom én, a 80-as években voltak fiatalok, és amiatt volt rájuk nagy hatással mondjuk a rock and roll, vagy ez a zenei stílus, hanem itt tényleg szerintem a generációk között is lehet ez egyfajta híd, és szerintem ez nagyon szép, hogy a zene eleve egy híd.
1: Ti meg vagytok a hídépítők, de ez egy szép küldetés. Az új dalokkal hogy állsz?
2: Igazából én van, hogy minden nap leírok egy-egy gondolatot, de van olyan, hogy mondjuk nem jön hetekig, és teljesen kiszámíthatatlan. Nekem mindig éjszaka jönnek egyébként, amikor ilyen minden elcsöndesedik, vagy éppen pánikolok valamin, hogy hozzáértem valami növényhez, és nem tudom, kiütések lettek az ujjamon, és akkor erre pánikolok rá, vagy éppen jó paszban vagyok, és akkor jönnek gondolatok, amiket le tudok írni, és van egy, most már 2019 óta van egy dalszövegbankunk az zongoristánkkal, Pirisi Lacival, és ide gyűjtjük az érdekes gondolatokat, gondolatmeneteket, nekünk is egy terápia, és milyen szerencsés helyzetben van a művész, nem? Mindig mindent elmondhat egy dalban, megírhat egy versben, vagy egy könyvben.
1: De ti ilyen kísérletező zenekar vagytok? Tehát szívesen tesztek be új dalt egy ilyen Orfeum műsorba?
2: Igen. Most már azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt jöttünk ki a Mesztelen című dalunkkal, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ott tényleg nagyon nagy szerepem volt a szövegírásban is, és bár ez még mindig csak azt hiszem, hogy egy szárny próbálgatás a részemről, és én még mindig nem vallom magam mondjuk szövegírónak, mert én mindig is csapatjátékos voltam, és én ebben is csapatjátékos vagyok, hogy nekem fontos az, hogy mindenki beletegye a saját gondolatát, és akkor úgy jön ki belőle szerintem egy valami jó dolog. És a Mesztelen is ilyen egyébként, de hogy ott abszolút az irányvonal az tőlem jött, és akkor végül is Pirisi Laci fűzte össze olyanná azokat a gondolatokat, amik jöttek, amiket nagyon megszerettem, és ami a Mesztelen most, és például ezt is játsszuk az Orfeumban.
1: Ugye a kedves hallgatók pontosan tudják, hogy ebben a műsorban itt a Slágerkultban nálunk nincsen zene, csak próza, viszont ha Vikivel elköszöntünk, akkor az legyen az első dolguk, hogy a Marót Viki és Nova Kultúrzenekar oldalán, a YouTube-on, a Spotify-on, bárhol, ahol zenélni lehet, ott keressék meg az új dalokat.
2: Mindenhol és bárhol.
1: Október 30-a a következő alkalom, amikor találkozhatunk veletek itt, Budapesten, az Orfeumban. De ott a zenekar weboldalán, meg a Facebook oldalán gondolom minden pontos, fontos információt megtalálnak. Szeretitek ezt a milliót azon túl, hogy be fogtok öltözni? Mert azért ez egy nagyon intim közeg ott az Orfeumban.
2: Igen, igen, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Azt is szeretem, hogy Budapesten van. Azt is szeretem, hogy egy nagyon elegáns hely, egy elegáns közeg, és a közönség is nagyon elegáns mindig. Ez egy külön világ, és nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok rá, hogy itt időről időre mindig felléphetünk. Olyan teltházas koncertek voltak ott, hogy még a Csilláról is lógtak.
1: Hogy állsz most az új alkotásokkal? Mennyire jársz előttünk? Tehát vannak olyan dalok, amiket már csak fel kell énekelned?
2: Igen, nagyon szeretnék. Most nagyon sok minden születik bennem, úgy érzem. Úgyhogy szerintem a közeljövőben, igen, várható.
1: Van neked egy másik nagy szerelmed is. Ingatlanokkal foglalkozol, de nem átlagos módon.
2: Két nagy szerelmet hozok otthonról, gyerekkoromból. Az egyik a bátyám által kapott rock and roll. Igen, és a másik az édesapámtól jövő építészet, és például gyakorta kapom magam azon, hogy ami nagyon veszélyes is, hogy a belvárosban, amikor bemegyek, akkor a piros lámpáknál mindig az épületek tetejét nézem, és azt csodálom, és akkor van, hogy rám dudálnak, hogy induljak már el, mert már réges-régen zöld a lámpa, szóval egyébként nagyon benne lennék valami olyan belvárosi túrában, ahol a belvárosi épületeket lehet megnézni, olyan helyekre is esetleg be lehet menni, ahova egyébként nem. Hogyha lenne valami művészettörténész, aki csatlakozna hozzám, és akkor csinálnánk egy ilyet, az nagyon szuper lenne. De hogy igen, tehát hogy ez a másik, amit így hozok otthonról, az épületek iránt érzett szeretet, vagy szerelem, vagy tisztelet, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Csodálat. Szerintem ez is egy művészet, és a legnagyobb művészek azok az építészek. És hát igazából én 8. osztály után építőipari szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, mert hogy az volt a célom, hogy építészmérnök legyek, de aztán ezt 2 év után megkérdőjeleztem, és nem értettem, amikor kicsapó zsinórral a kezemben álltam, hogy de mit is keresek én itt. És akkor átmentem gimnáziumba, és ezt teljesen előről kellett kezdenem, és most már ezt nagyon megbántam, és annó még a Covid időszakban elkezdtem egy magas építő technikumot, amit szintén ugyanúgy a hiányzásaim miatt be kellett fejeznem, és akkor gondolkodtam, hogy akkor hogy teljesíthetném ki, vagy zárhatnám le az életemnek ezt a részét, vagy hogy kerekíthetném ki, és így jött a lakberendezés, úgyhogy lett egy, tulajdonképpen lakberendező lettem, és ez a másik szenvedélyem.
1: Erről fogunk legközelebb beszélgetni. Ígérd meg, kérlek, hogy visszajössz, és akkor beszélgetünk egy hosszabbat.
2: Jó, nagyon köszönöm.
1: A kedves hallgatóink, a műsor második részének vendégétől is elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Csincsi Leilának és Marót Vikinek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik. Több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgőségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremte az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterület felügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még többfelé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
2: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ismer.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárhaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Nyomozás indult az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Befejeződött a Flórián téri felüljáró felújítása. Életveszélyessé vált egy iskola Fejér megyében. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncesziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-ig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Befejeződött a Flórián téri felüljárók felújítása. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
4: Egy rejtett hibát találtak az iskola épület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki
0: aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrást találnunk a felújításra.
3: Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyülés. Hidegfronthoz ma felhőket nyugat felől, a délután már borult lesz, zápor, zivatar is kialakulhat, de főleg este és éjszaka. A hőmérséklet még eléri a 24 fokot. Pénteken reggel a változó felhőzet mellett erős szél várható, napközben felszakadoznak majd a felhők és a nap is kisüt, de már csak 17-20 fok lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás Tulipán és Zsája kertek korok népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és ajakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik. Több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgőségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: álmot.
1: Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és ajakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik, több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterület felügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még többfelé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
2: Köszi, Bori. Jó reggelt! Ami a közlekedést illeti, már erősödik a forgalom a 31-es számú főúton Mende határától, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Jelentem, az M5-ös autópályán kiépült az új terelés, nem kiépült, kiépítették már, Ócse és az M0-as csomópontja között, a 22-es és 30-as kilométerek között. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávban haladhat a forgalom. Fontos információ, vigyázat, aki Budapestre tart, de az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávból ezt nem tudja megtenni, tehát mindenképpen a terelés elejétől, a 30-as kilométertől fogva maradjon a saját oldalán, a külső sávban, csak így tudja elérni az M0-ast. Az M7-esen is terelést építettek ugye ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as között, itt már vannak tapasztalataink az elmúlt napokból, egyelőre ennyi, jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Kis péntek van.
3: Igen, jó reggel.
2: Ezt 10 éve mondtam egyszer a rádióban, valaki írta, hogy nem érted, hogy csütörtök van? Mondom, jó, hagyjuk. Szóval, hogy ma és holnap kell már csak dolgozni, szerencsés esetben, aztán jön a hétvége. Jó reggelt kívánunk!

0: Sláger reggel.
1: Vannak dolgok, amikről nem beszélünk Petrával. Már hogy nem egymással, hanem önöket nem szeretnénk vele zsibbasztani, mert... Hát hogy fogalmazom ezt szépen? Úgy gondoljuk, hogy annyira beteg a világ, hogy nem kell minden szegmensével foglalkoznunk, mert az már túl van azon, hogy egyáltalán szóba hozzuk meg, hogy ugye ne csináljunk neki reklámot, szokták ilyenkor mondani. De most, amikor azzal szembesültünk, hogy nem egy csillárhoz ment hozzá valaki feleségül, meg nem egy, nem tudom, milyen plastikbabát vett el, hanem a következő hír, egy kolumbiai nő feleségül ment egy csuklós buszhoz, na ez már túl van azon a határon, hogy legyincsünk kedvesen, hogy ne is foglalkozzunk vele. Muszáj, mert most már ez tényleg olyan, hogy egy szakértőt szeretnénk megkérdezni arról, hogy de miért?
2: Hogy mi az oka annak, hogy valaki igen tárgyakhoz vagy gépekhez vonzódik? Értem azt, hogyha mondjuk valaki kislányként látta a Terminátort, akkor mondta, hogy jaj, de szép ez a fémváz, de azt valahogy nem érzem, hogy szerelemre tudnék gyúlni egy fémváz iránt.
1: Igen,
2: tehát,
1: én sem.
2: Hogy ez nincsen nekem.
1: Nem, most viccet félretéve, tehát nekem az első kérdés mindig, ami felvetődik bennem, hogy hol van ebben a kölcsönösség?
2: Mert nincs. Az nincs. Én ez old school... a plátói, Zoli, hát plátói szerelek tudom, de vannak.
1: És tudom, hogy emberek között is van olyan, hogy az egyik kegyetlen, a másik az meg az áldozat, és igen, szereti. Tehát akárki akármit mond, tudom, mindig védik a pszichológusok, stb. Van olyan ismerős, aki szeret áldozat lenni.
2: Igen.
1: Tehát nem tudod megmenteni, neki szüksége van arra, hogy bocsánat, belerúgjanak, megalázzák, stb. És akkor utána ő az áldozat. Szóval, hogy értem, hogy az embereknél is furán működik, de hogy amikor egy tárgy a te párod, akkor hogy a fenében nem zavar az, hogy visszafelé nincs semmi, vagy te úgy éled meg, hogy van, vagy nem értem.
2: Hát igen, mert ennél még talán egyen jobban el tudom fogadni, aki mondjuk ilyen humanoid robotokba szeret bele, és az mondjuk tud beszélni, tudod, mert most már van olyan is, ugye van az a műfaj.
1: Azt mondják, hogy ez a jövő.
2: Vagy mondjuk egy guminőben, mert az olyan emberszerű, de tényleg, és akkor hazaviszi, és akkor vele tud mit kezdeni, de ott sincs kölcsönösség, de ezt a fajtát, hogy egy csuklós busz, ezt igazán nem értem. Majd hamarosan ezzel foglalkozunk.
1: Itt a remek alkalom, hogy most már végre beszéljünk erről, hogy ez hogy működik. Én nagyon szeretném megérteni, elfogadni, próbálok felzárkozni, de ez nálam most kicsit kihűtötte a biztit.
2: Majd lehet a pszichológusunk segíti.
1: Aztán ahhoz is van szakértőnk, hogy hogyan készüljünk fel az őszi-téli hónapokra a táplálkozásunkat illetően. Ugye múltkor itt pont néhány napja beszéltünk a medvék téli álmáról, minthogy nekünk ilyen opció nincs.
2: Igen.
1: Egyébként ott is megbeszéltük, hogy valójában nem arról van szó, hogy végig alussza, hanem hogy ugye azért oda tesz be magának ezt azt néha. Na, de hogy mi mit csináljunk, hogyan töltsük fel a szervezetünket, hogyha nem mindenáron tablettákhoz, meg étrend kiegészítőkhöz akarunk nyúlni, hanem egy kicsit valahogy olyan természetközelibben, mint

0: A régi emberek csinálták eleink. Tehát, hogyha úgy szeretnénk, akkor milyen lehetőségeink vannak? Ebben segít majd Antal Emese dietetikus.
1: Aztán Morcsányi Elzával is beszélgetünk. Ugye ő az a mindent tudó hölgy, aki volt már egyébként társműsorvezetőnk hétfőn, és ámulattal hallgattuk, hogy tényleg úgy ismeri a fővárosunkat, mint senki. És olyan jó történetmesélő, hogy gyakorlatilag szerintem heteken keresztül hallgatnám. Nem? Tehát, hogy tényleg minden kis zegzugát ismeri a fővárosunknak, és persze jó sztorikat mesél. Mindehhez.
0: Úgyhogy ma is különleges kirándulásra indulunk majd Elzával. És persze lesz hablagy, ha már az előbb emlegettük.
1: Tényleg,
0: ma lesz
1: igen,
0: hablagy.
1: Igen, és tegnap nem sikerült kitalálni. Igaz. Visszük
0: pedig egy
1: a
0: nagyon ismert dallam. Igen. Ha valaki nekifutna, ne adj Isten, tegnap már a homlokát csapkod, hogy de hát tudom mi ez. Gyorsan most küldje el nekünk a játék szót a 0630303095-8-ra. És mi lesz még, Petra? Hát a legnagyobb slágerek, ha változatosan Lady Gagával folytatjuk. Gyerünk, táncoljunk egyet!
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggel.
1: Jelentem, van már pszichológusunk, már mint hogy nem nekünk, lehet, hogy nekünk is szükségünk lenne rá lassan, Petra. De
2: hogy úgy értem, hogy... olvasása után igen lehet.
1: Hát meg, na, ebben is menjünk bele. Szóval, hogy van pszichológus szakértőnk a témához, még egy pici türelmet kért, ha már így fölébresztettük, hogy nem most rögtön kelljen válaszolni ezekre a sorsfordító kérdésekre, hogy hogyan is van az, amikor emberek tárgyakba szeretnek bele, hova tovább, hozzájuk meg feleségül, vagy elveszik feleségül, vagy nem tudom. Bár egyébként most, ha belegondolok, inkább a csajokra jellemző, nem? Tehát az elmúlt években általában, és bocsánat, nem akarom megbántani a gyengébik nevet, de hogy jellemzően nők azok, akik hozzámennek egy csillárhoz, akik nem tudom, hogy most buszhoz megy hozzá a nőci.
2: Bocsánat, de kérlek szépen, találtam? Most így gyorsan rákerestem, van egy kolumbiai férfi, úgyhogy úgy hívják, hogy Christian Montenegro, aki a Natalia nevű rongybábuját vette feleségül.
1: De ez legalább emberformájú, tudod?
2: Egyébként, tök érdekes a sztoria, a kolumbiai férfi egy szerelmi csalódás után készítette el ezt a társat, ezt a rongybabát, majd 2023-ban esküvői képeket is megosztott. Szóval, Zolikám, hogyha nagyon csalódott leszel, akkor készíts magadnak egy valamit, egy mátkát, akit elvehetsz utána feleségül. Tessék!
1: Egyébként ugye van ez a jelenség, amikor tárgyakat ruházunk fel emberi tulajdonságokkal, meg amikor azt mondod, hogy milyen szépen mosolyog az autó, ugye, hogy a két fényszórója az a szeme, a lökhárítója az a szája, vagy a nem tudom, vagy a hűtőmaszk, tehát hogy majd erre is visszatérünk mindjárt, most koncentráljunk még egy picit
2: a mi
1: kolumbiai lányunkra, vagy hölgyre, vagy 34 éves csak, nagyon fiatal, Jelin Lisbeth Patinónak hívják, egy bogotai csuklós buszhoz ment hozzá, egészen pontosan, akivel egy évig jártak előtte.
2: Ugye
1: a magyar nyelven el tudom képzelni. Hát lehet, hogy szó szerint, tehát egy évig járt vele.
2: Ja, hát hogy járt vele, felszállt
1: minden, mert hogy ez egy menetrend szerint közlekedő.
2: De várjál, azt kivonod a forgalomból?
1: Nem. Továbbra is menetrend szerint közlekedik. Hát pont ez a lényeg.
2: És akkor ő nem féltékeny, mások is rájönhetnek?
1: Rátapintottál a lényegre, Jelin, nem az utasok miatt féltékeny. Hát ez úgy van, mint amikor, mit tudom én, egy pasi ugye a gyönyörű szép barátnővel sétál az utcán, és akkor ő szereti, tehát jól esik az nekünk, hogy megnézik, ugye?
2: Persze.
1: Hogy akkor úgy büszkén kihúzod magad ilyen hegykén, hogy hát ugye nem akárki sétál velem. Tehát nyilván így él meg Jelin, hogyha sokan felszállnak a buszra, az lehet, hogy ez még neki tetszik is. Ám de, amikor egy szerelő nyúl a járműhöz, bár nem tudom, hogy azt ő honnan tudja, hogy mikor van, mert nyilván azt a garázsban csinálják, és azt azért nem az ő szem előtt történik meg, ez a beavatkozás. Szóval hogy a szerelőkre viszont féltékeny, úgy általában véve. Tehát, hogy mások bütykölik az ő buszát.
2: Tehát bütykölni nem szabad másnak.
1: Hát az már...
2: Ja, értem.
1: Igen. Jó. Szóval, hogy az zavarja. Szóval egy évig jártak. Nem tudom, hogy csapta-e a szelet. Ez is szó szerint értelmezhető. Tessék, milyen csodás a magyar nyelv. A busz csapta neki a szelet. Ha megfelelő helyen állsz, nem a megállva, elmenj melletted, csapja neked a szeled, jártak is egy évig, és aztán kimondta a boldogító igent, mert azt mondja, egyébként, amit itt az előbb firtattam, hogy mennyire van ebben kölcsönösség, szóval, hogy ő úgy érzi, hogy nyugalmat áraszt számára ez az autóbusz, szokott egyébként hozzá beszélni, elmeséli neki a napját, megosztja vele az örömét és a bánatát.
2: És mit válaszol a buszerve?
1: Nem válaszol semmit, de ő úgy érzi, hogy ilyenkor megnyugszik.
2: Aha. Figyelj, most rákerestem erre a nőre, egyébként tök csinos, mindjárt kiteszem a Sláger FM Facebook oldalára, hogy láthassák a hallgatóink. Igen, nehéz olyat, mert van olyan, amin látszódik a fehér ruhájában, de ott nagyon csak háttérbe szorul a busz. Aztán van olyan, ahol ölelgeti meg puszilgatja a busznak az ablakát. Az is nagyon helyes, csak én egy dolgot szeretnék csak még hozzátenni, hogy ez a hölgy, ez ápolónőként dolgozik. És ez egy kicsit engem aggaszt.
1: Neki?
2: Igen, hogy Kolumbiában szegény betegek egy ilyen mentálisan sérült, mert szerintem mentálisan sérült az, aki egy buszhoz hozzámegy, vagy hírnevet szeretne, és mondjuk nem lett belőle youtuber, tiktoker, gondolta, hogy akkor ezzel... Most azt mondjuk, akkor értem, hogy oké.
1: Az egyik jól megcsinált képén egyébként úgy néz ki, mint hosszú Katinka. Kicsit rásolít, csak hogy el tudják képzelni a hallgatók is. Mondjuk a másik képen ott nagyon nem, ott az AI kevésbé nyúlt bele mondjuk a fotóba vagy a képszerkesztők. De egyébként igen, tehát egy filigrán fiatal csajszi.
2: Igen, Mixi párhuzamot von a busz bütykölése és a között, hogy akkor minden férfi féltékeny a nőgyógyászára is, mert végül is egyébként ez egy ilyen párhuzam.
1: Hát nem
2: tulajdonképpen
1: mondottam, hogy
2: Mixi egyébként igazad lehet. Tehát, hogyha a hölgy attól fél, hogy valaki hozzányúl a bőző buszához, hát nem tudom, valahogy nem jutott még szerintem egyik páromnak se korábban sem eszébe az, hogyha én nőgyógyászhoz megyek hozzá, vagy ráféltékeny legyen azért. De egyébként abszolút értjük a párhuzamot. Aztán Attila 60 így azt kérdezi, hogy miért, hogyha szólóbusszal házasodott volna, az jobb lenne nektek?
1: Ja,
2: hát végül is.
1: Csuklós busz, még jó, hogy ez nem szó szerint érted. Oké. Egyébként van neve ennek a jelenségnek. Tényleg, hát ez betegség valószínűleg, de nem tudom, nem akarok megbántani senkit, elfogadóan kell lenni, tudom, de mechanofíliának nevezik. Hát mechanofília.
2: Igen, mechano, azt értem. Igen,
1: amikor oda vagy a gépek iránt. De hogy, szóval én szeretem az autómat.
2: És nem gondoltál rá, hogy esetleg elvedd?
1: És képzeld, hogy a 3-val vagy 4-jel ezelőtti az úgy volt, hogy volt benne ilyen beszélő riasztó berendezés, és direkt női hangon, tehát hogy nyilván, hát női hangon beszélt.
2: Beleszerettél a nő hangjába.
1: De hát nem mondom meg, hogy ki volt. Képzeld, hogy külön ledíleltem az egyik ismert szinkron hanggal.
2: Komolyan.
1: Egy nagyon jó hangú csajjal megbeszéltem, hogy ő lesz az autó hangja is.
2: Nagyon jó.
1: Mindig, amikor visszamentem az autóhoz, akkor mondta, szia Zoli. Tehát egy idő után nyilván emberek vagyunk, hogy ez így pszichésen hat rád, hogy köszön neked az autót, csilingelő, csodás női hangon.
2: Igen.
1: De azért feleségül nem kértem volna meg. Szóval, hogy érted, női nevet is adtam neki, de hogy azért nem veszem el. Na, vannak még itt ilyen sztorik, hogy mechanofilok mihez mentek hozzá, majd erről is beszámolunk még mindjárt.

0: You wanna make
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
8: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
9: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
13: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferobreaker.hu.
14: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
15: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
2: A reklám után.
17: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk ma. Van egy jó hírem mindazok számára, akik vágynak még a napsütésre, ugyanis holnap visszatér, ma egy picit borongósabb lesz az égbolt felettünk, sőt, csapadékra is készülhetünk. Szerintem a csapadéknak azért örülnünk kell, hiszen a természet ilyenkor egy picit fellélegzik. Egyébként nem lesz hideg, a maximum hőmérséklet délutánra 23 fok, holnap pedig már csak 17 lesz, de, ahogy említettem korábban, visszatér a napsütés.
8: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
4: Egyiptom, minden itt kezdődött.
18: A Mavinfonttól Váci Viktor a vonalban. Mi újság a vasúton? Jó reggelt!
19: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, és az osztrák vasút is feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom-Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon, csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. Szombaton és vasárnap Kelenföld lesz a végállomása a Bakony, a Göcsej, a Balaton, a Tópart, a Mecsek és a Kaposvári Intercity-nek az S10-es vonatoknak, valamint a tapolcai sebes vonatok csak Székesfehérvárig, az S12-esek pedig csak Tatabánya és Oroszlány között járnak majd. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
18: Köszönjük! Az M3-ason már Mogyoród térségétől szakaszos torlódás alakult ki, és ez persze vonatkozik a Budapesten belüli bevezető szakaszra is. Az M5-ösön új terelést építette ki Ócsa és az M0-ás csomópontja között, figyeljék tehát a kihelyezett jelzéseket, és az M7-esen is ugye terelés lassítja a haladást a 18-as érdi csomóponttól az M0-ásig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Folytatódik a Sláger reggel.
20: Ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you
0: it's Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: 3:07 múlt egy perccel, és nemrég azokról az embertársainkról kezdtünk csevegni, akik tárgyakhoz mentek feleségül, vagy tárgyat vettek el, és itt most gyorsan készültünk egy gyűjtéssel, hogy igen?
2: Igen, és a kolumbiai kishölgyet kitettem a Sláger FM Facebook oldalra, hogy láthassák is a buszt, akiről eddig beszéltük. Most már elnézést, hogy én is megszemélyesítem, de azért mondom, akinek, hiszen
1: van neki neve vajon?
2: Azt nem tudom, nem látod, hogy nem szóra fáma. Viszont igen. Évi azt írja, hogy sziasztok, jó reggelt, akkora baromságnak tartom ezt, hogy csak nézek ki a fejemből, nekem is van egy kedvenc bögrém, de Max, sajnálom, ha eltörik.
1: Jó, szóval igen, egy 30 éves jogos kolumbiai lány, Jelena legújabb, aki egy csuklós buszhoz ment hozzá, egy bogotai, egyébként menetrend szerint közlekedő csuklós buszhoz, tehát nem a sajátja, úgyhogy mindig várni kell, meg vagy valami, hogy
2: de tényleg mi van akkor a késik, hát a randiról?
1: Dolgozik a párja.
2: Késik a randiról, egész, mi lesz?
1: Tehát ugye várját, megbeszéltük, hogy csapja neki a szelet, igen, ugye a busz, már amikor, igen, hogyha nem áll meg éppen, hogy egy évig jártak vele, hát Bogotában közlekedik. És hát mit csinál? Dolgozik egész nap a városban a kedves férje.
2: De érted, nem ér haza időben a vacsorája. Mi a vacsorája a kedves férjének? Azt hát meg kedves.
1: Hát gázolaj maga. Na, igen, szóval, hogy hát messze nem az első, aki
2: nem
1: tárgyal, köt házasságot. De azért voltak csak különleges esetek vannak, bocsánat, de hogy Pascal Seligre gondolok, aki a paplanjához ment feleségül.
2: Miért?
1: De ő egy brit művész, és 2019-ben ja, valójában ő a magányra próbálta felhívni a figyelmet.
2: Ja, mondjuk ez
1: fontos. Ez egy ilyen akció volt.
2: Jó, tehát ő nem, okay, ő nem igen, örült
1: kicsit, ez egy performa, hanem, okay, ő nem nagyon, ő csak kicsit. Aha. Igen, ez egy performance volt.
2: De azt értem.
1: De az például okay, azért azt ízlelgessük, amikor néhány évvel korábban, 2007-ben egy amerikai nő, Erika, az Eiffel toronynak fogadott örök hűséget, olyannyira, hogy föl is vette a nevét. Tehát ma Erika Eiffelnek hívják őt.
2: Most szivatsz engem.
1: Nem, Erika Eiffel.
2: És ezt hagyták a hatóságok. Hát Amerika... Oké, hogy hülye vagy, Amerikában de vegyél föl egy nevet, igazad van, mert hozzáment. De várj, és hogy, tehát Amerikában él, és akkor néha ellátogat Párizsba, hogy lássa a kis férjét. Távkapcsolatban élnek, egyen meg a szívét.
1: Így. Aha. A hosszú kapcsolat titka, sokat kell távol lenni, mondták régen a rádiókabaréban is. Uh-huh. Aztán megtaláltam, amit te mondtál, hogy volt a testépítő fickó, a kazakh csávó. Juri Tolocskónak hívják. És hát ő egy szilikon babát vett feleségül.
2: Na, látod?
1: Margot.
2: Látod?
1: Margot, akivel itt-ott fotózkodnak is, tehát kiviszi a tópartra, leülteti, és nagyon szép, csodaszép, kedves képek készülnek. Egyébként, ha nem nézed meg jobban a képeket, akkor még el is
2: Margot
1: viszed.
2: Életszerű?
1: Tehát Margot ez az életszerű doll.
2: Jó.
1: Nem mondom pontos
2: hát mindenki érti, milyen babára van szó, igen. Ami egyébként szintén a figyelemfelkeltés miatt jött létre, mármint házasság, Aaron Chervák házassága, aki egyébként az okostelefonját vette feleségül egy Las Vegas-i kápolnában. Egyébként ő is csak arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy mennyire ragaszkodunk a telefonjainkhoz. Tehát ezt még érteni vélem. Viszont az egy kicsit azért aggályos, amiről ugye tavaly nagyon sokan írtak, biztos önök is belefutottak abba a hírba, amikor volt egy japán nő, aki ugye hozzáment a ChatGPT-ben kialakított karakteréhez. Tehát, hogy ez egy kicsit azért már veszélyes, hogy beszélgettek, ő cukin válaszol, és te beleszeretsz abba a karakterbe, akit tulajdonképpen azért magadnak is köszönhetsz, hiszen az együtt töltött időtökből lesz ő, meg az ő válaszai. Tehát, hogy így?
1: Hát, igen, ezt egyébként sokan mondják, hogy ez az egész AI-os díj, ami ugye egy ilyen nagyon komoly társalkodó partneré válik, hogy nem tudod a helyén kezelni. Tehát, hogy az is, bocsánat, de valahol normális, hogy az evolúcióval az agyunk az nem úgy fejlődött, hogy ezt egy pillanat alatt rendbe tegye.
2: Igen.
1: Tehát oké, tudattal meg tudod magyarázni magadnak, hogy hiszen ő nem létezik. Mindenki. Igen, tehát igen, ez csak egy, nem tudom, bináris kódoknak az összessége, meg ilyen algoritmusok, meg stb. De nagyon könnyű beleesni, tehát hogy elhiszem, hogy van, aki főleg, hogyha mondjuk érzelmileg nehezebb időszakban
2: meg
1: van,
2: meg igen, nem tudom, igen,
1: akkor beleesik abba a csapdába, hogy de hát válaszoltak, de hát pont azt mondta, meg pont úgy mondja, mint egy élő ember. Szóval, hogy ez félrevezet.
2: Egy kedves hallgatónk, Kati, felhívja a figyelmünket arra, hogy egyébként ezzel korábban már foglalkoztak. Jó reggelt, ebben a témában film is készült. A keresett film az I Love You, méghozzá 1986-ban bemutatott francia romantikus filmdrámáról van szó, melynek főszereplője Christopher Lambert, a filmben egyébként Michelle-t játsza, aki egy egészen bizarr és szürreális szerelmi történetbe keveredik, szerelmes lesz egy női fejet ábrázoló elektronikus kulcstartóba. Ez a különleges kulcstartó ráadásul szóra válaszolva, ezt mondja neki, hogy szeretlek. Érdekes filmről van szó. Marco Ferreri
1: ki
2: rendezte, és Jean Reno is feltűnik.
1: Petra.
2: Benne. Szeretlek.
1: Oh!
2: Legyek én egy ilyen kulcstartó hang?
1: Szeretek. Igen.
2: Érdekes. Na mindegy, szereztünk egy klinikai szakpszichológust, aki kicsit furán hallgatott minket most így reggel, hogy erről szeretnénk vele beszélgetni, de tényleg szeretnénk érteni, hogy mi ennek az oka. Meg hogy hogy lehet az, hogy mondjuk nem kezelik ezeket az embereket mentálisan sérültnek, mert vagy hogy hol van az a határ, tudod, amikor már mentálisan sérültnek minősítenek.
1: Ezzel folytatjuk nem sokára.
2: Hozzámész a csuklós buszhoz.
1: 7 óra lesz 9 perc múlva, ha még nem ébredtek fel. Jó reggelt, segít Benson, boom!
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe. Járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában. Több mint 4000 esetet láttak el idén a vízimentők a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe, így Veszprémből is október 17-ig lehet jelentkezni, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. Még 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, vagy felborult hajó visszaállítása. Búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Idén 10 mentő mellényállványt állítottak fel a balatoni strandokon és 2 kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermekmentő mellényeket és használni az adott strand területén. 8 éves kisfiú vezetett autót Sümegen. A rendőrök a város belterületén figyeltek fel a rendszám nélküli járműre, ezért megállították. Ekkor derült ki, hogy egy gyermek vezeti az autót. A kisfiú nem saját szakállára ült a volán mögé, a kulcsot az édesanyja adta oda neki, azzal a feltétellel, hogy egy 14 éves barátja is vele tart. A tinédzser azonban a rendőrök láttán kiszállt az autóból és elszaladt. A rendőrök felkutatták az édesanyját, akivel szemben büntetőeljárást indítottak. A nőt járművezetés tiltott átengedésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Balatonfüreden a Füredi Szüretet, amely 3 napon át borral, gasztronómiával, koncertekkel és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás lesz szombat kora délután, amely a Vásárcsarnoktól indul a Tagore-sétányra. A menetben borlovagrendek, néptáncosok, hagyományőrzők, gólyalábasok, zászlóforgatók és zenészek is lesznek. A parton pedig szőlőharangáldással folytatódik a program. A Tagore-sétányon borfalu, kézműves vásár, népi játszópark és gasztroudvar várja a látogatókat vasárnap estig. A rendezvényen több balatonfüredi pincészet kínálja borait, köztük a figula, a gyukli, a kocor és a zelna borászat. A zenei programban mások mellett Charlie, a 100 fok Celsius, a Gypsy Jazz Band és a Soul and the Gang is fellép.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom és a terelés együttes hatására a külső sávban jelentősebben lelassult már a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult. Az M3-ason, a bevezető szakaszon szintén lassabb a haladás, illetve igazából már Mogyoród térségétől kicsit visszább kell fogni a tempót. Az M4-es autóúton Budapest felé a 70-es kilométernél, a Ceglidi pihenőnél kiterelik a gépjárműveket hatósági ellenőrzés miatt, így több kilométer hosszú torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán pedig új terelést építettek ki Ócsa és az M0-ás csomópontja között. Aki Budapest felé tart, tudjon róla, hogy az M0-ásra az átterelt belsősából nem tud kihajtani, tehát mindenképpen érdemes a külsőben maradni ebben az esetben a saját oldalukon. És van még egy infóm, Orsi, a taxis, azt írja, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmin a vasúti átjárónál nagy baleset történt, viszont a BKK info jelentésében ennek egyelőre nem látom nyomát, azért legyenek figyelmesek. Jó utat!
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Tehát miért nem egy mikrofonhoz mentél feleségül?
6: Nem tudom, pedig olyan szép a szivacsomat, meg külön szeretem, így szoktam simogatni is, meg
2: hát
6: minden.
2: Hát meg csókol, rúzsos, tiszta csak mondom.
6: Tiszta rúzs,
2: mit csinálsz? Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
6: És Somogyi Zoltán!
2: Meg Chapel Roan, a Pink Pony Club-val akkor már.
5: Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk!

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 4:08 lesz már egy perc múlva, és tényleg hihetetlenül hálásak vagyunk Napek Éva pszichológusnak. Egyrészt, hogy ilyen korán reggel a rendelkezésünk rá, másrészt, hogy vállalta a beszélgetést. Szervusz!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, hát ez egy izgalmas téma.
0: Igen. A tárgyakhoz és gépekhez fűződő kötődésről beszélgettünk, ugye annak nyomán, hogy ahogy meséltük még az előző órában, egy kolumbiai nő most éppen egy csuklós busz számára mondta ki a boldogító igent. Tényleg nem szeretnék kinevetni és megbántani senkit. Az első kérdésem éppen ezért az lenne, Éva, hogy ami tényleg foglalkoztat, hogy vajon ezek az emberek valóban ugyanazt a kötődést élik meg ezekkel a tárgyakkal, amit mi... Már nem akarom azt mondani, hogy normális, átlagos, mondjuk így, átlagos vagy szokványos módon élő emberek éljük meg a társainkkal, amiben azért van ugye egyfajta kölcsönösség is, vagy valójában ennél zavarosabb a kórkép, és egy kicsit saját

0: magukat is áltatják azzal, hogy kapcsolatnak neveznek valamit, vagy viszonynak, vagy szerelemnek, ami egyébként nem az, és ők csak tévesen gondolják annak.
1: Nagy az igény a pszichológusokkal szemben arra, hogy ezeket a fekete-fehér dolgokat meghatározzák, és határvonalakat tudjanak kimondani, de az, ez a szakma nem ilyen. Ennél egy picit szerintem óvatosabb, árnyaltabb a pszichológus sok szakmája meg a szemlélete, és azt tudnám mondani, hogy számos érzelmet tudunk megélni tárgyak iránt is, tudunk kötődni a lakóhelyünkhöz is, ha belegondoltok, vagy a hazánkhoz is, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz lenne nem lenne méltó megkérdőjeleznünk másnak az érzelmeit, most akkor hogy tényleg persze szerelmet érezem, mert nagyon nehéz filozófiailag is meghatározni, hogy mi a szerelem. Ezzel együtt szerintem egy érdemi kérdés felvetés, hogy vajon ez ugyanaz-e az érzelem, de nem tudjuk, még két ember, aki hagyományos szerelmi kapcsolatban van benne, sem biztos, hogy el tudná dönteni, hogy ugyanazt a szerelmet érzi-e.
2: Mondjuk ebben abszolút igazad
0: van. Jogos, ezt elfogadom.
2: Viszont azt nem tudom én eldönteni, mert jó, hogy itt nevetgélnek az emberek azon, meg mi is, nyilván magunk is, amikor olvastuk, hogy egy amerikai nő hozzáment az Eiffel-toronyhoz, és egyébként felvette a nevét is. Tehát, hogy mondjuk, hogyha hozzád fordulna valaki azzal, hogy ez neki tök normális, akkor mikor kell egy orvosnak, vagy egy pszichológusnak, vagy pszichiáternek azt mondani, hogy ez már egy kicsit túlzás. Tehát, hogyha mondjuk úgy érzi, hogy ő testileg is vonzódik mondjuk az Eiffel-toronyhoz, az már lehet, hogy problémás, míg ha csak ilyen plátói szerelmet érez, az mondjuk nem, vagy például itt a hölgy a csuklós busszal?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy pszichológusként bármikor így fogalmaznánk, vagy jelenleg. Tehát
2: okay,
1: azért ez mégiscsak túlzás.
2: Igen,
1: viszont ha hozzám fordul a bármilyen személy, ha hozzám fordul azzal, hogy tárgyak iránt érez szexuális vonzalmat, vagy gépek iránt érez szexuális vonzalmat, akkor valószínűleg már azért jön, mert ez őt zavarja. Uh-huh. Feltehetőleg. Lehet, hogy más miatt jön, és ezt csak úgy mellékesen megjegyzi. Uh-huh.
2: Világos.
1: Azt látjuk a parafiliákkal kapcsolatban, mikor a szexuális izgalom tárgya nem szokványos, hogy nagyon gyakran egyfajta védekezés, hogy ne kelljen kitenni magam a kötődési kapcsolatokban rejlő veszélyeknek. Ezzel együtt a gépek és a járművek iránti szexuális vonzalom az nagyon-nagyon ritkán kutatott, szóval nem sokat tudunk erről igazából. Nincsenek még epidemiológiai adatok sem, fogalmunk sincs arról, hogy ez mennyire lehet gyakori.
0: Uh-huh. Átfogalmazom akkor kicsit az előző kérdést, vagy kérdésünket, összegyúrva azt is, amit Petra feltett, hogy ha valakinél ilyesmi jelentkezik, tehát egy olyan vonzalom, amire azt mondjuk, hogy nem szokványos, akkor azért legalábbis érdemes lehet elgondolkodni, és aztán dolgozni rajta, vagy vele?
1: Ha az illetőt zavarja, ha elkezdi felismerni, aha, lehet, hogy helyettesít ez más emberi kapcsolatokat az életében, és azok az emberi kapcsolatok, hát mondjuk egy kötődési kapcsolat, szerelmi kapcsolat, tartós párkapcsolat az ő életében így nem tud kialakulni, akkor azt gondolom, hogy ő forduljon szakemberhez, akit nem zavar, annak nem én mondanám meg kívülről, persze, hogy ő mindenképp kezeltesse magát, most ez ilyen laikus kifejezés.
2: Igen, igen, igen.
1: Ezzel együtt látom ezt az igényt tényleg, hogy mondják meg a pszichológusok, hogy mi a normális és mi a nem normális. Nagyon sokszor az az alapelvünk azért, hogy kétféleképpen tudok erre ránézni, hogy ha az illetőt nem zavarja, meg nem okoz neki szenvedést, funkcióromlást,
0: akkor ki vagy akkor, te, hogy ezért szóljál neki, aha.
1: Igen, és közben, ha bejön valaki a terápiába, és látom, hogy van valami, amivel nagyon önsorsrontó, és nagyon szenvedésteli attól az életed, ő nem látja problémának, akkor lehet, hogy bizonyos szempontokkal segíthetek neki pszichoedukációban, kérdésekkel, hogy egy kicsit másképp is ránézzen az adott helyzetre.
0: Nagyon fontos, és nekem nagyon tetszik, amiről beszélsz most percek óta, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki így teljes az élete, hogy neki így jó, hogy tegyük föl, ő mondjuk boldogságot érez, akkor oké, a pszichológus nem mondjon semmit, de hogy mondjuk meg kéne tanulni az ő barátainak, hozzátartozóinak is elfogadni azt, hogy figyelj, nem árt senkinek ezzel, nem bánt senkit, ne akarjuk már megfejteni, hogy ő miért ilyen, vagy miért olyan, és legfőképpen ne akarjunk rajta változtatni?
1: Alapvetően ezt mondom, igen. Uh-huh. Ezzel együtt azt is értem, hogy kívülről nézni ezt nehéz lehet, hogy kívülről felmerülnek olyan szempontok, ami az adott személyben, ha esetleg ő ezt tényleg biztonság iránti igényből teszi, hogy nehogy sérüljön egy emberi kapcsolatban, akkor mi lehet, hogy látjuk, hogy egy jó emberi kapcsolatban kielégítőbb lehetne az élete. Uh-huh. De azt gondolom, hogy ennyire nem szólhatunk bele mások életében, segíthetünk nekik, hogy jelezzük, hogy itt vagyunk, ha valamiről beszélgetni szeretnének, vagy hogy számíthat a támogatásunkra, vagy ha nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, felhívhatjuk egymás figyelmét arra, hogy figyelj, lehet, hogy érdemes lenne elmenni szerintem szakemberhez, de nem minden emberrel vagyunk olyan nexusban, hogy ezt megmerjük engedni magunknak.
0: És olyan érdekes, hogy mennyivel elfogadóbbak vagyunk akkor, hogyha valaki mondjuk a házi kis kedvencével helyettesíti az emberi kapcsolatait, arra ugye ma már azt mondjuk, hogy jaj, olyan cuki, hogy milyen kis cuki gyerekei vannak, mondjuk ugye a kutyára, holott most azok alapján, amit elmondtál, ez pontosan ugyanaz a kategória lett bizonyos szempontból,
2: persze,
0: hogy emberi kapcsolatokat helyettesít vele.
1: Mégiscsak egy élőlényről beszélünk ezzel együtt. Ugyanakkor én látom ebben is az ítélkezést, hogy sokszor furcsán néznek azokra, akik gyerekként kezelik a házi állataikat, hogy ez mennyire, most megint laikus kifejezésére, beteg már, ez nem az én véleményem, csak szokták így mondani az emberek. Szóval nem kíméli az ítélkezés ezt a csoportot sem.
2: És egyébként azért van igazad, mert hogyha mondjuk ott van egy magányosabb, idősebb hölgy, akinek mondjuk nincsenek unokái, gyerekei, nem tudom, elhunytak a legjobb barátai, és van egy kiskutyája, akkor miért ne szerethetné, akivel van egy olyan kötődése, ami neki fontos. Hát basszus, emberek vagyunk, kell, hogy kötődjünk. Tehát, hogy így vagyunk összerakva, kellenek az érzelmek szerintem mindenkinek.
0: Az érzelmek túl hevesek, és ezért szeretünk manapság címkézni,
2: mondjuk
0: meg bántani
2: másokat. Mondjuk ez igaz. Igen.
0: Mond?
1: Igen, de az állatokhoz való kötődés az azt gondolom, hogy egy másik kategória valójában.
2: Igen.
1: Ez szerintem tényleg egy igazi kötődési kapcsolat minden kérdés nélkül. Azzal együtt is, hogy mint mondtam, nem tudhatjuk, hogy más mit érez a gépek vagy a járművek iránt.
0: Ne aggódj, az állatokhoz való kötődés, meg múltkor egy állatorvossal konzultáltunk, és azért ő is fogalmazott meg aggályokat, hogy ebben is vannak olyan részek, amik nem biztos, hogy jók úgy, ahogy vannak, de ez már egy másik téma. Köszönjük
2: nagyon szépen,
0: Napek Éva pszichológusnak.
1: Köszönöm szépen,
2: Locsi annyit írt még nekünk, sziasztok, én a feszültség kereső fázis ceruzámat venném feleségül, nagyon odaadó, és mindig vigyáz rám.
0: És mindig nálam van, hogy kézni van, mindenhova elkísér, ugye?
2: A fázis ceruza.
0: És még lehet a folytatás, és nem beszél vissza, nem vitatkozik, ugye? Nem mond ellent.
2: Igen.
0: Ha már itt tartunk, ebben is van hasonlóság ugye a kutyussal.
2: Így van.
0: Hogy ő is szófogadó.
2: Az biztos.
0: Megtanítottad. Hát ha meg nem, ül.
2: Hát nem mindegyik.
0: Gyere,
2: ahhoz meg kutyaiskolába kell őket vinni.
0: És nem mondja azt neked, hogy figyelj, te hülye vagy. Ez a Sláger reggel, 0630 30 30 95 8 a számunk.
2: Tessék jelentkezni a Hablatyra, mert hogy van a Nemzetközi Macska kiállítás, a családi belépünk, aztán lehet menni a WordPress fotó kiállításra, és egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk is, hajrá!
0: Illetve itt az új FLM dalunk, a Ráncok a szemem alatt.
2: Az van.
0: Hát most már nem annyira új, de úgy értem, hogy a régiekhez képest új, ugye?
2: Új ráncaim is vannak, keveset alszom.
0: Gyűlnek, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Építkezik, felújít? Magyar tüzép! Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figer. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Elismerte a főügyészség, hogy megfigyelték Sesták Miklóst. Újraindul a budapesti diákváros beruházás. Megrendezik a Magyar Kincsek ünnepét a Zeneakadémián. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Elismerte a központi nyomozó főügyészség, hogy rejtetten megfigyelték Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt a korrupciós ügyében folyó nyomozás során. Az ügyészség szerint a leplezett figyelést a büntető eljárási törvény alapján jogszerűen alkalmazták, és ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre. Sesták ügyvédje, Papp Gábor viszont törvénytelennek tartja a megfigyelést, mert az állítása szerint még a politikus mentelmi jogának felfüggesztése előtt kezdődött. A központi nyomozó főügyészség szerint azonban a mentelmi jog önmagában nem zárja ki a rejtett figyelés alkalmazását. Fél évtizedes szünet után újraindul a budapesti diákváros beruházás, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt célja, hogy érdemi megoldást kínáljon a főváros egyre súlyosabb kollégiumi férőhely hiányára, miközben enyhítheti a lakhatási problémákat is. A tervek szerint a Ferencvárosban található rozsdaövezeti területen új kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, megfizethető lakhatást biztosítva az egyetemisták számára. A miniszter közlése szerint a fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez a kormány a rendelkezésre álló uniós forrásokból biztosítana támogatást. A projekt részleteiről és a továbbfejlesztési tervekről a következő időszakban egyeztetnek. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen. Az egy időben végzett 6 műtét mindegyike sikeres volt, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonáció lényege, hogyha egy donor közvetlenül nem adhat vesét a hozzátartozójának, egy másik donorpárral cserélve mégis létrejöhet a megfelelő szervátadás. A több hónapos előkészítést követően végrehajtott beavatkozás új lehetőséget jelent a vese elégtelenségben szenvedőknek, akik így rövid idő alatt juthatnak megfelelő szervhez. Az élődonoros keresztdonáció vesecsere program keretében most 2 nő és 1 férfi kapott új vesét. A magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóit és előadóit állítja középpontba a Magyar Kincsek ünnepe, amelyet vasárnap rendez meg a Koncerto Budapest a Zeneakadémián. Az egész napos koncertsorozat idén a 100 éve született Kró György zenetörténész és zenekritikus emléke előtt tiszteleg. A programban többek között Bartók Béla, Peres Sándor, Rózsa Miklós és Kurtár György művei hangzanak el. 3 koncertet tartanak a Zeneakadémia nagy termében. A fellépők között lesz Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós és Lényi Katica. Az esti koncert középpontjában Kurtág György kamarazenéje és új operájának zeneakadémiai bemutatója áll.
15: Bori, köszönjük szépen, kellemes időre számíthatunk. Most még a napsütési a főszerep, aztán délutánra egy picit beborulhat az égbolt, sőt, még csapadék is várható, de 23 fokot mérünk, szóval fázni nem fogunk délután.
16: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: Az M1-esen Budapest felé Vicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, az M3-ason pedig Mogyoród térségétől a főváros felé. És ne feledjék, az M5-ösön új terelést építette ki Ócse és az M0-ás között. Ha valaki a főváros felé autózik, akkor az M0-ásra csak a külső sávból tud kihajtani, tehát semmiképpen ne válaszza az átterelt belső sávot. Közben a vonalban Váci Viktor, a MÁV Inform ügyeletese. Nálatok mi újság? Jó reggelt!
18: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, és az osztrák vasút is feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom-Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. Szombaton és vasárnap Kelenföld lesz a végállomása, a Bakonya, Göcshely, a Balaton, a Tópart, a Mecsek és a Kaposvári Intercitynek az S10-es vonatoknak, valamint a tapolcai sebes vonatok csak Székesfehérvárig, az S12-esek pedig csak Tatabánya és Oroszlány között járnak majd. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

találkozik két melós, azt mondja, szavaz, szavaz. Ó, de rég lattalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy vagy? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Kizol-e korsó sört? Szívesen. Na menj be, addig megvárlak.

0: blagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Petra, én érzem, hogy Robi lesz a megmentőnk.
2: Igen, hogy tudni fogja a megfejtést?
1: Hát, jó reggelt, Robi!
2: Szia, Robi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt nektek!
2: Hogy vagy?
3: Köszönöm, jól!
2: Mitől ilyen mosolygós a reggeled?
1: Hát ott biztos, hogy tudja a megfejtést.
3: Mindig örülök, hogyha veletek beszéltek, meg
2: hallgatok. Jaj, drága vagy!
3: Jól indult a reggel veletek.
2: Köszönjük szépen! Mit szóltál ehhez a témához, hogy egy hölgy összeházasodott a csuklós buszával? Vagy hát nem az övé, egyel. Egy csuklós busszal.
3: De érdekes.
2: Ugye?
3: Először meglepődtem rajta, hogy néztem a Facebookon is, amit posztoltatok képet.
2: Aha.
1: De most, hogy a pszichológus elmondta, hogy tulajdonképpen van benne védhető rész.
2: Igen.
1: Hát csak jelzem, a BKV szokott kiárusítást tartani a régi leselejtezett járművekből, lehet vagy trolibuszt néha, vagy kapaszkodót, vagy ilyesmiket.
2: Jó, akkor egy kapaszkodóval szeretnék
1: házasodni. Egy
3: trolibuszra talán nem, de azért vannak tárgyak, amihez néha kötődik az ember.
2: Neked van olyan tárgy, most a viccet félretesszük, tehát tényleg nem szerelmi kapcsolat, de hogy amihez ilyen nagyon erős kötődésed volt, amit így nagyon szeretsz valamiért?
3: Van órám, amit például örökség is, és tehát...
2: És fontos számodra.
3: Igen, tehát...
2: Mondjuk ez abszolút érthető, hát hogyha valami az érzelmek társulnak, akkor persze.
3: Igen.
1: Nekem a hétvégi ház az ilyen, hogy én úgy szeretem, de igen. Úgy feltölt, igen. Hát azt nem mondom, hogy szerelmes vagyok, de tényleg, amikor megérkezem, akkor hihetetlen
2: nyugalmat
1: áraszt.
2: Meglátod a házat, és azt mondod, hogy
1: igen,
2: ez az megérkeztem. Hívem.
1: Na, Robi, figyelj, jön a feladványunk.
4: Sose talál olyat ki.
2: Robi?
3: Hát jó kis jóslata van a Cilának.
1: Sose talál
3: olyat
1: ki.
3: Egy tip Passenger Iggy Poptól.
2: Passenger Iggy Pop. Mondjuk ez egy nagyon jó dal.
1: Azért meglepne, hogy Cilla
2: Iggy Popot ismerni?
1: Erre gondolt volna, igen.
2: Tehát, ezt a dalt egyébként ismerheti, mert ez nagyon populáris volt. I'm a passenger. És van be, szerintem. Igazad van. De. Én azt így dudolnám. Uh-huh.
1: De nem az.
2: Sajnos
1: Robi,
2: nem.
1: Bocs.
3: Sajnálom, nem baj, van érdekes lesz volna benneteket hallgatni.
1: Ja, hát ha már több egyére meg lesz.
3: Igen. Is kíváncsian várom. Okay.
2: Szia, hello! Sajnos most nálunk maradt a családi belépő az október 10-11-ére szóló Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lourdes-házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macska Mánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából, egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezeket játszunk holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük.
12: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fog adni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A-osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok háromnapos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardeli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Regulientel Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: A Dózsa György úton a Kerepesi út felé baleset történt a Hősök terénél a középső sávban. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták délután 4-ig az Eötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot tartják zárva burkolatjavítás miatt, várhatóan este 8-ig. A 8. kerületben pedig a Horánszky utcát zárták le a Krúdi Gyula utca után daruzás miatt. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést. És itt kertészek dolgoznak, és erős a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Szerencs utcánál, az M5-ösén az autópiactól, zsúfolt a 10-es főút a város határnál, a Váci út néhány szakasza és az M1-es M7-es közös bevezetője, illetve az M1-esen és az M3-ason a terelésekben szintén lassabb a haladás, és tudjanak róla, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva az újonnan kiépített terelésben az M0-ás, az átterelt belső sávból nem érhető el.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 6 perckor. Már nagyon izgulok, mert az egészséges nasikról is szeretnék majd érdeklődni, hogy mit együnk filmnézés közben.
4: Képzeld el, én tegnap pont liofilizált zöldségeket vettem. És finom!
1: Na jó, Antal Emese dietetikussal készülünk az őszre.

0: Sláger reggel.
1: Hát, hogy Petra, te is mondogattad, ugye most ezekben a napokban romlik el szépen folyamatosan az időjárás, tehát hogy búcsúzik a vénasszonyok nyara, jön most már az igazi ősz, meg a lehűlés, és aztán egy-kettőre itt lesz a tél is. Úgyhogy arra gondoltunk, szakszerű segítséget kérnénk, hogy a szervezetünket hogyan készítsük fel erre tudatosan. Antal Emese dietetikus, régi visszatérő kedves vendégünk, de most először dr. Antal Emeseként köszönhetjük már.
2: Gratulálunk.
1: Gratulálunk, mert ugye a táplálkozás tudományok mestere lettél most. Most már, jól mondom?
2: Nem. Nagyon közi. Egyébként az egészségtudományok.
1: Egészségtudományok
2: doktora.
1: Doktora, de hogy közben táplálkozástudományi szakértő.
3: De várj, ez azt jelenti, hogy most már kutathatod, amit eddig is kutattál az elmúlt 10-20 évben.
2: Igen, ez egy tudományos fokozat, tehát tényleg.
3: Gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Tiszta szívből. Hát akkor, drága Emese, segíts nekünk, kérlek. Úgy beszéljünk a vitaminokról, hogy azt szeretnénk Petrával, hogy ne a vitaminok ról magukról beszéljünk, hanem az ételekről. Tehát próbálj meg a kedves hallgatóinknak mindenféle praktikus tanácsokkal szolgálni, hogy mit együnk mostanában, és mit ne együnk. Tehát, hogy az a bizonyos tanács, ami tőled, ha meglátlak, az első, ami eszembe, hogy mindig helyi, szezonális finomságokat fogyasszunk. De ez hogy néz ki októberben, meg novemberben, meg decemberben,
2: hát
1: ugye?
2: Hát azért jól néz ki egyébként, szerencsére még, tehát azért itt a sütőtököt ne felejtsük el, az, ami most, hogy in medias res belevágunk, de tényleg azért a hagymák, itt vannak az alma, a körte, a szőlő, tehát nagyon saláták még itt vannak, sóska, spenót, retek, tehát sárgarépa, tehát még azért ad a kert, meg a természet, de hogyha majd nem ad, tehát a későbbiekbe, tehát a következő hónapokra, akkor mit tudunk csinálni?
3: Savanyúságot enni.
2: Köszi, Petra. Tehát tegyük el, nem csak azt, vagy tegyük el ezeket. Igen. Tehát nyilván fermentáljuk, elég, hogyha akár mondjuk egy, szerintem jön vissza tényleg ez a fermentálás, az, hogy a savanyúság készítés, egy nagy vödörbe akár mindent beleszórhatunk, amink van, és, de tényleg. És
3: az én anyósom mit csinálja, és abszolút, olyan finom, úristen. Tehát ő most már rakott be cukkinit, a káposztát, a savanyúságot, mind van ilyen, hogy mindent egyben, be van ilyen mini dinnye, meg van mellette egy csomó más, és olyan finom, és érzem, hogy jót tesz a pocakomnak. De hogy tényleg érzed, tehát hogy az a durva, hogy azt gondolnánk, hogy nem, pedig de.
2: De. De.
1: Régen, gyerekkor már emlékszem, hogy a savanyítás volt a kulcs szó, most meg ezt a fermentálást emlegetjük nagyon sokat.
2: Ezek ilyen édes testvérek egyébként, tehát ez abszolút.

0: út. Hát nyilván itt azért a jótékony baktériumok azok, amiket egyre inkább felértékelődnek, hogy így mondom. Uh-huh. Tehát nyilván ez a folyamat beindul igazándiból. Most az, hogy most egy ecetet használunk például, tehát ezek azok. A másik, hogy nyilván, hogyha itt a jótékony baktériumokról beszélünk, akkor azért például a probiotikumok is előtérbe jönnek, tehát például egy a élőflórás, akár joghurt, tehát hogy ezt mondjuk, hogy mondjuk az ilyen savanyított, fermentált készít, kimcsi, stb. Ezek is felértékelődnek, de a másik oldalon meg tényleg ezek a kefír, az mondjuk igaz, hogy gomba, tehát ez gomba, tehát de a joghurt az meg baktérium, akkor... tehát hogy ezek azok, amik tényleg így akár a bélflórára.
1: De amikor a probiotikus joghurtokról hallunk mondjuk a tévéreklámokban, akkor az nem csak puszta marketing? Erről is szeretnénk hallani mindjárt Antal Emese, dr. Antal Emese dietetikustól itt a Sláger reggelben.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vál

0: Itt a Sláger reggelben dr. Antal Emese dietetikussal az előbb a probiotikus joghurtoknál hagytuk abba, és tényleg azon gondolkodtam el, hogy amikor az embernek tényleg probiotikumokra van szüksége, pedig azt mondja nekem a doki, hogy el kell menni a patikába és venni ezt a bizonyos mit, ilyen-olyan tablettát, hogy ugye legyen, mert hogy az az igaz. De mondom, és hogyha joghurt, és akkor úgy legyint, hogy, és nem tudom, hogy most akkor az csak mese, vagy egyébként tényleg használ, és tudom, hogy joghurt és joghurt között óriási különbségek vannak.
1: Mert a gyógyszereket bevizsgálják, hogy így mondjam, azért az élelmiszereket nagyon nehéz, vagy nehezebb igazándiból így vizsgálni, és az sem mindegy, hogy mit írunk, vagy mit írnak a termékre. Tehát az EFSA, ez az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság meghatározza, hogy melyek azok az úgynevezett állítások, amelyeket lehet használni. Aha. Tehát nem csak az, hogy na most itt mondod, hogy marketing, tehát hogy nem csak az, hogy na akkor én most jó, akkor jó, jótékony a bérrendszeremre, hanem ez bizonyít, kutatásokkal kell bizonyítani. És egy gyógyszernél ez sokkal egyszerűbb, hogy így mondjam, vagy nem egyszerűbb, hanem ott kutya kötelesség. Nyilván a gyógyszergyártónak, hogy ezt megcsinálja, mert csak akkor engedik. De nem, tehát, hogy egy joghurtnál, tehát ott az nyilván az a mindennapnak a része. Tehát, hogyha étrendről, meg élelmiszerről beszélünk. Tehát nyilván a gyógyszer, vagy az étrend kiegészítő, mondjuk az étrend kiegészítő, az is élelmiszer egyébként, de az mindegy, de mondjuk most, hogyha gyógyszerként beszélünk, meg az étrend kiegészítő is, az nem a mindennapjainknak a része.
0: Mint ahogy a joghurt, de oké, de akkor a joghurt az most édesség, vagy az egy jótékony tejtermék, hogyha én minden nap fogyasztom reggel.
1: Miért egy natúr joghurt, az miért édesség?
0: Én gyümölcsös szoktam.
1: Ja, neked az ugrik.
0: Nekem az a joghurt.
1: Okay.
0: Tehát azt mondom, tegyük redet a fogalmakkal.
1: Ja, mert egyébként még a natúr joghurtba tehetsz lekvárt is, és akkor például az is, vagy gyümölcsöt, és már akkor vagy banán pürét, vagy alma pürét, és azzal is édesítheted, úgyhogy abszolút, tehát teljesen rendben van, hogyha ezt teszed. Nyilván megint csak azt mondom, hogy joghurt és joghurt között óriási a különbség. Nézzük meg a címkét, így akinek tényleg például a cukortartalom, nyilván egy gyümölcs joghurt az sokkal magasabb a cukortartalma, mint egy natúrnak, tehát az alapján, vagy a zsírtartalomban óriási különbségek lehetnek, tehát ezt egyénileg kell meghatározni, hogy kinek melyik a jobb, vagy mit szeret, vagy lehet, hogy mindent meg tud enni, hogy egészséges, de hát azért tudjuk, hogy az se jó, hogyha mindig ugyanazt tesszük.
2: Ha már említetted a gombákat, a kombucsa vagy kombukha az újra a reneszánszát éli, és most már csomóan készítik újra otthon, mert például a Gourmet Fesztiválon is nagyon sok fiatal bemutatta, hogy ez mennyire egyszerű és milyen jót tesz. Hogyha valaki a beleit szeretné rendbe tenni, mert hogy a legtöbb probléma az, azt mondják az okosok, vagyis ti, hogy onnan indul, hogy az nincs rendben. Melyiket javasolnád, hogy inkább, vagy először legyen egy teljes kivizsgálás, és akkor utána döntsék el, hogy gombával próbálják, vagy mondjuk kefirrel egy kicsit segíteni, hogy jobb legyen?
1: Hát itt most nagyokat nyugdíjcseltem, hogy így mondjam, mert tényleg, tehát ez attól, azért ez egy hosszú folyamat, hogyne? És ez egy orvosi folyamat, hogyha már valakinek gyomorbérrendszeri problémái
2: de mondjuk,
1: vannak.
2: Ha csak ilyen diszkomfort érzés, tudod, tehát nem ilyen állandó, hanem csak, hogy felborul az egyensúly.
1: De ezt nem tudod, hogy mi állhat. Nyilván ez azért az is attól is függ, hogy mióta, mennyire fáj neki, hogyan, milyen lehet, hogy tényleg akkor nyilván egy vérvétel kellene, akár tovább menve gastroenterológus kell.
2: Ne otthon kezdjük el magunkat, hanem először elmenni orvoshoz és kitalálni, hogy mi a probléma.
1: Szerintem az az alap, hogy lehetőleg, tehát járjunk el szűrővizsgálatokra.
2: Hát igen.
1: Jó, tehát ez az alap, akár minden évben ismerjük meg a házi orvosunkat, akivel jó viszonyunk legyen, és tényleg beszéljük őszintén meg a problémáinkat, mert akkor ebben azért ő tud segíteni. Nyilván, hogyha én most a táplálkozás oldalra lefordítom, akkor azt meg tudjuk nézni, sőt, nekünk az az első, hogy most akkor mi az a táplálék, mi az az élelmiszer, ami problémát okoz. Ehhez az kell, hogy étkezési naplót vezessen a személy. Tehát ez egy alap igazániból, hogyha mondjuk egy dietetikushoz fordul valaki, akkor ezt kérünk, hogy igen, írjon egy étkezési naplót, és jelezze, hogy mikor jönnek a problémák. Mert lehet, hogy ez tényleg valami konkrét, konkrét élelmiszerhez kapcsolódik, de lehet, hogy valami más dolog áll a háttérben.
0: Ezek már speciális esetek.
1: Igen, azért nem a... tudok, bocs, így fekete-fehérre válaszolni erre.
2: Jó válasz volt.
0: Szóval visszatérve az átlagos hétköznapokhoz és az átlagos fogyasztóhoz, nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy az ember vágyjon arra, hogy egy kicsit egészségesebben, táplálóbban táplálkozzon. Ehhez kérnék majd még segítséget mindjárt Dr. Antal Emese dietetikustól itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Oldtimer Show. 100 évnél öregebb automobilok, motorbicikli, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár.
3: Belépőjegyet de 15 ajándék közül nyerhet.
4: Főnyeremény egy út és Mercedes.
3: Október 17-én és 18-án.
4: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
6: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
13: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
14: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Visszautasította a Magyar Állami Operaházat ért kritikákat az intézmény főigazgatója. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fibori vagyok. Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal, tudta meg a HVG. Alap azt írta, az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. A GVH megerősítette a vizsgálatról szóló információkat, de részletekkel nem szolgált. A HVG emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel vesztegetik meg. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-ig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Visszautasította a Magyar Állami Operaházatért kritikákat az intézmény főigazgatója. Ókovács Szilveszter a közrádióban azután nyilatkozott, hogy a Táncművészeti Bizottság a múlt héten etikai vizsgálatot kezdeményezett az Operaház és a Balett Együttes működésével kapcsolatban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál. Az igazgató cáfolta többek között azt az állítást, hogy 2009 óta nem történt érdemi béremelés az intézményben. Az Operaházban zajlik a minisztériumi átvilágítás, mintegy 200 ezer oldalnyi dokumentumot adtak át vizsgálatra. Az adatbekérések lezárultak, az összegzés azonban még nem készült el. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazzkoncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton Süti-e desszertverseny győztesét, és bemutatják a laposa kéknyelű pezsgőt is.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük, most még napos idő vár ránk, de aztán délutánra megérkeznek a gomoly felhők, sőt, még csapadékra is számíthatunk. Egyébként nagyon kellemesen alakul az időjárásunk, 23 fokot mérünk majd, aztán holnapra jön egy kisebb lehűlés, akkor már csak 18-19 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.
17: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
18: A Dózsa-György úton a Kerepesi út felé baleset történt a Hősök terénél a középső sávban. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták délután 4-ig az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot tartják zárva burkolatjavítás miatt várhatóan este 8-ig. A 8. kerületben pedig a Horánszky utcát zárták le a Krúdi Gyula utca után daruzás miatt. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, itt kertészek dolgoznak. És erős a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Szerencs utcánál, az M5-ösén az autópiactól, zsúfolt a 10-es főút a város határnál, a Váci út néhány szakasza és az M1-es M7-es közös bevezetője, illetve az M1-esen és az M3-ason a terelésekben szintén lassabb a haladás, és tudjanak róla, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva az újonnan kiépített terelésben az M0-ás, az átterelt belső sávból nem érhető el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Folytatódik a Sláger reggel.
20: Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Marasztaltuk még egy picit dr. Antal Emese dietetikust, mert tényleg azt gondolom, hogy nem kell ahhoz semmiféle orvosi javallat, és még csak egyébként feltétlenül betegség sem, hogy az ember eleve egy kicsit egészségesebben akarjon élni és étkezni. Például az olyan alternatívák, mint mit tudom én, a sülcsirkénél a sütőzacskó használata, az extra zsíradékok helyett, az ilyesmik, az ilyen trükkök, azok továbbra is reneszánszukat élik, vagy virágoznak?
2: Igen, azért megvannak, hiszen azért a magyar lakosságnak a nagy része túlsúlyos, meg elhízott, de a másik oldal, hogy a gyerekeknél azért például a soványság is növekszik, tehát sovány gyerekeknek a száma, tehát azért nagyon oda kell erre figyelni, de maga az, hogy egészségtudatosabban élünk, és pláne a fiatalok, ez azért megjelenik. És ezek mind-mind hozzájárulnak, mert amit mondasz, Zoli, az például az is, hogy sokkal egyszerűbb úgy elkészíteni. Bedobom a sütőzacskóba, és igazániból vagy csak valami olajat, vagy de akár nem is kell jóformán vizet beleteszem, és kész. Vagy az airfryer is ilyen.
1: Tehát, ezt hogy akartam amivel... kérdezni, az airfryer sokan bántják most, hogy akkor az mégsem olyan jó, mint gondoltuk.
2: Jó, mert vannak nyilván ilyen hullámok, tehát persze, hogy ezek bejönnek.
3: Vaj vagy margarin.
2: De, persze, de hogy ezek megjönnek, tehát hogy azért az idő pénz. Igen. Tehát mindenki azt szeretné, hogy gyorsan, egészségesen, minél, igen, és ami trend, még hogyha itt a trendek, én azt érzem, hogy egyre kevesebb alapanyagból készülnek az, tehát az lesz a trend például az élelmiszereknél, hogy egyre kevesebb legyen az összetevő.
1: Imádom, így ez az én világom.
2: Igen, egyébként ez tehát, hogy itt az adalékanyagoknál is egyre inkább, egyébként a mesterségesek azok háttérbe fognak, vagy szerintem kifognak menni. Tehát, hogy tehát ez látszódik, hogy ez a russz, hát majdnem most azt mondom, hogy russz szó, hogy vissza a természethez, de tényleg ez lesz, ez már most ez van.
3: Hát szerintem pont azért, mert hogy egy csomó olyan tünetünk van, amit lehet, hogy ezeknek a mesterséges színezékeknek köszönhetünk, és hogyha valaki tök egyszerűen, tehát én, mi tudod, ezt már meséltem neked, hogy meg a hallgatóink is tudják, hogy voltam ilyen 80-valahány tételes vérvizsgálaton, ott kiderült, hogy mit nem ehetek, pedig nem olyan ételek, amiket gyerekkoromban nem ehettem, csak ki kellett vezetni, majd visszahoztam, és tök egyszerűen kajáltam, és boldog volt a bent. Tehát, hogy nem volt se felpuffadásom, se hasfájásom, se semmi. Zöldség, hús, meg hal, és ennyi. És
2: igen,
3: jó volt.
2: Igen, tehát, hogy a nem véletlenül mondjuk azt, hogy igen, ha lehet, akkor otthon főzzünk, tudjuk, hogy mit főzünk, tehát, de a másik oldal meg, amit beszéltünk, hogy ott az idő.
3: Bizony.
2: És akkor, tehát, hogy nem tudjuk azt csinálni, mint a nagymamáink, aki nekem, a nagymamám 105 és fél évig élt, és biztos, tehát, hogy ő mindig otthon főzött.
3: Bizony.
2: Tehát, és mindig a kertből vette az alapanyagokat. Jó, tudjuk, hogy azért ez egy ember, tehát ez nem a sok adalom.
3: De az én nagymamám is ugyanígy volt, és igen, ő is sokáig élt. Okay. És ő
2: jó, akkor már kettőből főzött.
1: És majd folytatod a kutatást, hogy akkor még mit lehet tenni ennek érdekében. Egy utolsó fél mondattal csak néhány egészséges alternatívet mondjuk filmes nasizáshoz, mert ugye most ennek az időszaka jön. Ha nem akarunk csokit és vaníliás karikát tömni magunkba, cukor hegyeket, akkor mit? Hát
2: hát a kesúnak az is jó. Tehát magvak inkább,
3: csak
2: így mondom.
3: Csak nem a sózott verzió,
2: igen,
3: ugye?
2: Hát igen, sós, hogyha lehet, akkor nem. Igen. Jó, bocsi Zoli. Jó, és ami nagyon fontos, ne az egész zacskót vigyük, igen, oda. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos, hogy
3: hát
2: a magokból is. Tehát tegyük ki, és tegyük jó messze a zacskót.
1: Legalább mozogni kelljen érte.
2: Hát jó, de hát azért azt nem dolgozod le abban a három lépéssel. De akár tényleg ilyen zöldségcsipszeket csinálhatunk, almahéjat ne dobjuk ki, hanem csak azt is lehet, akár nyersen is. Én mindig, hogyha almás pitét sütök, akkor elteszem, és külön megesszük az almahéjat. Tehát, vagy megcsinálom így gyorsan a sütőben se perc alatt, de akár tényleg sárgarépát is, tehát, hogy inkább fel kell készülni a bekuckolózásra is.
3: Nem lett ez népszerű nálad, ugye, hogy sárga
1: ripát tetszik, vagy a mohéja. Lehet belőle chipset csinálni, ugye? Ugyanúgy.
2: Azt mondtam.
3: Igen, figyelj, hogy... a barátnő most vett egy asszalógépet, és képzeljétek el, hogy a kislányával most az asszalgyümölcsöket eteti így, és hogy végre tudja úgy, hogy nem kell megvenni a cukrozottat, hanem csak simán. És azt mondja, annyira szereti a gyerek, mert neki egy élmény, hogy asszalnak anyával.
1: Egyébként programozhatóak vagyunk, mert most a boltban igyekszem mindig odafigyelni, hogy azt az 5 percet kibírjam, hogy ne menjek az édességes pult közelébe. Veszek helyette almát, meg banánt, és ha otthon az van, előbb-utóbb rááll a nyelvem is, hogy jól esik most már inkább
2: Zoli,
1: gyümölcsöket
2: meg
1: fogyasztani.
2: Amit most mondtál, hogy mi van otthon. Hát hogyha van tényleg egy nasis pultunk, amit folyamatosan töltünk, akkor ne csodálkozzunk, hogy folyamatosan oda fogunk nyúlni. Ha nem vesszük meg, és tényleg úgy, mint te csinálod, hogy elspriccelsz ezek mellett, akkor nem lesz ez otthon. Nehezebben megyünk le a boltba.
1: Kicsit melús, de bármihez hozzá lehet szoktatni magunkat. Dr. Anta Lemesének köszönjük szépen!
3: Nagyon köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zené, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny?
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe. Járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában. Több mint 4000 esetet láttak el idén a vízimentők a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe, így Veszprémből is október 17-ig lehet jelentkezni, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. Még 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, vagy felborult hajó visszaállítása. Búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Idén 10 mentő mellény állványt állítottak fel a balatoni strandokon és 2 kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermekmentő mellényeket és használni az adott strand területén. 8 éves kisfiú vezetett autót Sümegen. A rendőrök a város belterületén figyeltek fel a rendszám nélküli járműre, ezért megállították, ekkor derült ki, hogy egy gyermek vezeti az autót. A kisfiú nem saját szakállára ült a volán mögé, a kulcsot az édesanyja adta oda neki, azzal a feltétellel, hogy egy 14 éves barátja is vele tart. A tinédzser azonban a rendőrök láttán kiszállt az autóból és elszaladt. A rendőrök felkutatták az édesanyát, akivel szemben büntetőeljárást indítottak. A nőt járművezetés tiltott átengedésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Balatonfüreden a Füredi Szüretet, amely 3 napon át borral, gasztronómiával, koncertekkel és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás lesz szombat kora délután, amely a Vásárcsarnoktól indul a Tagore sétányra. A menetben borlovagrendek, néptáncosok, hagyományőrzők, gólyalábasok, zászlóforgatók és zenészek is lesznek. A parton pedig szőlőharangáldással folytatódik a program. A Tagore sétányon borfalú, kézműves vásár, népi játszópark és gasztroudvar várja a látogatókat vasárnap estig. A rendezvényen több balatonfüredi pincészet kínálja borait, köztük a figula, a gyukli, a kocor és a zelna borászat. A zenei programban mások mellett Charlie, a 100 fok Celsius, a Gypsy Jazz Band és a Soul and the Gang is fellép.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt lelassult a haladás, szakaszosan torlódás alakult ki. Az M3-as bevezető szakaszán szintén sokan autóznak, igazából már Mogyoródtól. Az M5-ös autópályán új terelést építettek ki Ócsa és az M0-as csomópontja, tehát a 30-as és a 22-es kilométerek között. A főváros felé haladva az M0-as csak a külső sávból, az eredeti oldalról érhető el, az átterelt belső sávból nem, idejében váltsanak tehát. Erős a forgalom az M5-ös bevezető szakaszán is az autópiactól, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Zsúfolt a Váci út néhány szakasza és a Budaörsi út. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a budain pedig a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig lassú a haladás, de zsúfolt az Üllői és az Andrássy út is befelé. A Szondi utca délután 4-ig lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között, a Rottenbiller utcában pedig a Baross tér felé a Wesselényi utca után van zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt várhatóan este 8-ig, és zárva a 8. kerületi Horánszky utca is a Krúdi Gyula utcánál daruzás miatt.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra múlt 6 perccel, és jelentem, Budapest nem csak a turistáké.
7: Hogy mit érdemes látnunk, hogyha nyitott szemmel járunk, Morcsányi Elza segít nekünk ebben.
2: Hogy egy kicsit lelazuljunk a saját városunkba, és valóban szép legyen akár már a mai napunk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Az elmúlt napokban valahogy többször beszéltünk arról, nem tudom miért szörmentem, mindig előkerül, hogy hogyan tudjuk egy kicsit a stresszt legyőzni, meg jobban érezni magunkat a mindennapokban, a lakókörnyezetünkben, és valahogy újra és újra elénk ugrik egy cikk, ami azt taglalja, hogy ebben például komoly segítséget jelenthet, hogyha felfedezzük a saját lakókörnyezetünket, és próbálunk egy kicsit turistáskodni, mert hogy akkor is ugye az agyunk kikapcsol, egy másik üzemmódban lép át. És akkor eszünkbe jutott, hogy van nekünk egy kitűnő, hát ha nem is város történészünk, de túravezetőnk, aki ráadásul már könyveket is írt a város, mármint Budapest történetéről, ő a Morcsányi Elza, akit nagy szeretettel köszöntünk ma reggel.
2: Jó
1: is
2: reggelt.
1: Itt a stúdióban. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Mi köszönjük, hogy jöttél, mert tényleg azon gondolkodtam, és már ahogy jöttem idefelé, elkezdtem más szemmel nézni a várost. Tudtam, hogy ma jössz, és akkor megálltam a Blaha Lujza térnél, a piros lámpánál.
2: Rögtön... Te hajnalban láttál bármit a sötétben a Blahából? Figyelj,
1: a Korvinár ruháznak nagyon szépen ki van világítva hajnalban is a homlokzata, és hogy az például nekem ez tényleg egy sok évtizedes álmom vált valóra, amikor lebontották le azt az ótvar ronda alumínium burkolatot, meg nyilván megvolt a maga funkciója a maga korában, de hogy ez nekem egy élmény, engem ez boldoggá tett. Hogy végre azt láthatjuk azt az épületet, de hogy úgy satszolnám, hogy egyébként Budapest tele van olyan látnivalóval, amit hogyha akár a buszon, villamoson ülve, akár az utcán jártunkban, keltünkben, amikor egyszerűen csak dolgozni megy az ember, vagy hazafelé, hogyha fölemelni a fejét egy picikét, akkor van mire rácsodálkozni, egy gyönyörű városban lakunk, nem?
2: Ez egyértelmű, hogy egyetértek veled ebben. Én minden alkalommal, amikor átmegyek valamelyik hídon, akkor is mindig mind a két irányba kinézek hosszan, és megállapítom, hogy mennyire büszke vagyok, hogy itt élhetek, és mennyire gyönyörűséges a városunk. Turisták kifejezetten ki szokták emelni, hogy ilyen gyönyörű esti kivilágítást, mint ami nálunk.
3: Komolyan?
2: A világon nincsen. Igen, úgyhogy...
3: Ha nem a tematikus séta szempontból nézzük a várost, mert azért te ebben nagyon pró vagy, ezt tudjuk, erről már beszélgettünk, hanem mondjuk csak innen, akár a Márvány utcából szeretne valaki mondjuk áthaladni a másik oldalra, Pestre, akkor mit javasolná, hogyha sétatávon szeretné ezt megtenni, akár a Lánchídon keresztül, mit nézzem meg útközben?
2: Igazából hát már maga a Clark Ádám térnek. Őszintén szólva azt hiszem, hogy az egyetlen fontos az az, hogy nem is csak a fej felemelése, hanem hogy tényleg lássunk is dolgokat.
3: Fontos.
2: És amikor pörög a fejünkben a bevásárló lista, és hogy még hány dolgot kell megcsinálnunk, és hasonlók, akkor adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, lehetőség szerint ne vezetés közben, mert ez
3: igen,
2: lesz, de sétálva, hogy csak egy kicsit körbenézzünk. Önmagában szerintem ott a Clark Ádám tér környékén a siklónak a látványa, amit ugye mindig beosztunk, hogy jó, hát az turistás, és akkor az nem feltétlenül értünk, vagy nekünk van, de annyira bájos részletek vannak, és igazából a homlokzatoknak a megfigyelése, ugye ezek a 19.-20. század fordulóján épült épületek, egy csomószor mesélnek történeteket, mesélnek az eredeti funkcióról, az építtetőről, vagy éppen csak arról a stílusról, amit historizálnak, és nagyon szép kis delfineket, faunfejeket, oroszlánokat lehet mindenhol elkapni. Én a belvárosi részeknél, ahol ugye legtöbbször átrohan az ember, ott vannak ilyen kedvenceim, nem tudom, hogy ismeritek-e azt az épületet, ami pont ott, ahol a villamosok fordulnak a Károly körút, ott az Astoria előtt egy kicsivel, olyan

0: gyönyörű rútmiksa mozaik van a négy évszak, hogyha felnéz az ember, pont a zsinagógában szemben épület, komolyan. Senkinek nem szokott feltűnni, és egy pár éve, mindig rájövök, hogy a 2006 például nem pár éve volt. Nem szerintem annál egyébként kevesebb, tehát egy évtizeden belül újították fel, és csodálatosan szép, és ráadásul nagyon jó pofa, ez már plusz történet, hogy egy szalámi kereskedőnek volt az épülete, és ezeket annyira imádom,
1: igen, ezek
0: hogy
1: jó
0: a kor, amiben egy szalámi kereskedő rótmiksát kéri meg, hogy gyönyörűséges hölgyalakokat a négy évszak ábrázolásával az épületét díszítsék. De ugyanígy, hogyha a mozaik témában gondolkodunk, nekem az egyik legnagyobb kedvencem, az a Servita téren van egy török bankház, az önmagában is nagyon impresszív, gyönyörű üvegfelület, és annak a tetején van egy hatalmas rótmiksa freskó, középen Szűz Máriával, de a jobb oldalán a képnek fotobombol Kossuth Lajos. Egész egyszerűen úgy tűnik, csak így utolsó pillanatban beugrott volna képbe.
1: És lehet, hogy tényleg így volt.
0: Igen, ott még sem az utolsó mozaikokat.
1: Na gyere, Lajos!
0: Gyere, még te beférsz.
2: Ezek jó sztorik.
0: De nekem van egy nagy kedvencem, a Rádai Mihálynak volt ugye a fantasztikus műsora.
3: Hát azt én imádtam. Biztos nem voltam normális kisgyerek, mert hogy 11-12 évesen, én azt vártam, mikor kezdődik az Unokáink se fogják látni.
0: Szerintem azt mindenki szerette. Hogy ez volt ez a...
3: Nem, hanem,
0: hogy mindig meglepsz azzal nagyon pozitív módon, hogy mennyire ismered a várost, amiben élsz, és micsoda érdeklődésed van. Én mindig azt gondolom, hogy szóval az én barátaim kevésbé szeretnek velem már sétálni Budapesten,
1: mert nem lehet.
3: Kergeted őket?
0: Egy kissé, igen.
3: Morcsányi, ez a Városi Túra, Városi Séta vezetővel. Folytatjuk mindjárt képzeletbeli kalandozásunkat Budapesten. Itt a Sláger reggelben.

0: A Sláger reggelben továbbra is Borcsányi Elza a vendégünk, akinek több könyve megjelent már Budapest látnivalóiról, érdekességeiről, illetve személyesen is vezet különféle túrákat, felfedező túrákat, és nem külföldi turisták, hanem hazaiak számára is. És az előbb a siklót hoztad szóba, és ezzel nálam benyomtál egy gombot, mert szerintem nagyon sok olyan pontja van Budapestnek, amire ösztönösen azt mondjuk mi, akik itt élünk, hogy az a turistáknak van. Mm. Például szerintem a termálfürdők többsége az javarészt ilyen. Tehát vannak persze, van az a tőzsgyökeres budapesti közönség, aki jár a Széchenyibe, vagy a Gellértbe,
1: vagy a Rudasba.
0: Vagy a Rudasba, de az embereknek szerintem a 80%-a úgy gondolkodik, hogy fürdőbe menni, hát az a turistáknak van. Uh-huh. Mi olyan jellegzetességei vannak még Budapestnek, amire legyintünk, és azt gondoljuk, hogy hát oda egy helyi lakos, az minek is menne be, és közben meg abszolút adekvát lenne, hogy tessék felfedezni és megnézni. Kipróbálni.
1: Azt remélem, hogy a különböző múzeumaink azok például olyanok, amit egyébként sokan látogatnak, de lehetséges, hogy akár a Magyar Nemzeti Galériának az állandó tárlata, ami a kevésbé van az embereknek a fejében, pedig nagyon érdemes, és ott egy csomószor vannak időszaki kiállítások is. Most például 130 éve volt, hogy a 1896 a nagy millenniumi ünnepségek, és akkor erre például van egy kis helyes időszakos tárlatuk a művészetekkel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem a múzeumoknak a kínálata, de igazán nem azt akarnám azt gondolni a hallgatókról, hogy nem járnak állandóan a múzeumokba. De vannak olyan kisebb talán nis múzeumok, mint a Ruth Miksa múzeuma, hát ez nekem egy nagy kedvencem. Szóval azok a programok, amik alapvetően, hogyha elmegy az ember egy külföldi városba, akkor végignézi a kötelező múzeumokat. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban lehet itthon is. A fagyival töltött kürtős kalácsot is meg lehet kóstolni. Bár ezt tudom, hogy nagyon komoly vitáknak a tárgya. Őszintén szólva, nekem egy olyan perspektívám van, én végtelenül szerencsés vagyok, hogy olyan emberekkel találkozom, akik imádják Budapestet, hiszen járnak ezekre a sétákra, amiket én is vezetek. Úgyhogy én azt inkább mindig azon lepődök meg, hogy mennyi mindent tudnak az emberek, és mennyi sztorit hallottak, és mennyire kötődnek a saját városukhoz.
0: Most nekem például eszembe jutott egy ilyen pont. Múltkor egy volt kolléganővel sétálgattunk a Városligetben. És amikor a Vajdahunyad várnál, így elgondolkodtunk, hogy de jó lenne fölmenni a toronyba. De nem lehet fölmenni a toronyba? De! Fel lehet menni a toronyba. Nem nagyon hallottunk magyar szót, mert valahogy ez is a külföldi turistáknak jutott eszébe, hogy ott van a valójában nem leereszthető rácsos kapu, ugye a híd felől, hogy ott van a torony, és de föl lehet menni. Nyilván belépti díjas, de hogy fölmész, és akkor látsz ezt-azt. És mi fölmentünk, csak külföldi szót hallottunk, mondom. De ugyanígy szerintem a hőlégballonozás sem feltétlenül jut eszébe annak, aki itt él a városban, hanem hogy az egy olyan turista huncutság, nem? Hogy el lehet menni hőlégballonozni.
1: Igen, pedig egyébként ez pont 1896, amikor először a világkiállítás kapcsán lehet hőlégballonozni, ugyanúgy, ahogy a Vajdahunyadvára, ami ugye eredetileg Papundekli, és annyira imádja a város lakossága, hogy utána elkészítik. Szóval ezek nekünk készültek, úgyhogy lökjük félre a turistákat.
2: És nézzünk is
1: de
2: körbe
1: csak
2: ott.
1: Finoman.
2: Igen. Egyébként tök érdekes, mert az én vonzalmam a kisföld alatti iránt, az most új keletű, ugyanis most kiköltöztünk Zuglóba, és azzal jövök minden reggel a Mexikói úttól, és élmény látni, hogy a turisták fotózzák. És imádják, és sztoriznak róla. És mivel angolul sztoriznak, értem is, hogy utána jártak, hogy vajon hova is datálódik a kisföld alattinak a története.
1: Teljesen véletlenül, pontosan 1896.
2: Így van, ezért szóba.
1: Igen, köszönöm szépen a labdát.
0: Pont nosztalgiáztunk egyébként adásba, azt beszéltük, hogy már régen bezzeg, és most újra és újra 1896 kerül elő.
2: Igen. Hát akkor jó sok minden volt, az
0: meg
2: biztos.
0: Ott 67-ben, amikor ugye a kiegyezés volt, és ott hirtelen azért a hatalmas nagy fejlesztések, hát egy csomó szép dolog akkor született nyilván.
1: Igen, szignifikáns az, ami Budapesten ebben az időszakban, ugye ez a boldog békeidős időszakban született, de nagyon jó pofa, hogy akkor, amikor megindult a kisföld alatti, akkor a régi szép idők állandóan kigyulladt, egymásnak ütközött két szerelmény, és nagyon jó pofa volt, hogy úgy írták az újságírók, hogy nagyon örülnek, hogy a főváros vezetése az talált egy új módszert. Most már a föld alatt is lehet veszélyeztetni az utasok életét, most már nem csak égő villamosok vannak, hanem ugyanezt most már a föld alatt is meg tudják ugrani, úgyhogy meglehetős cinizmust tanúsítottak.
0: Akkor leszek nagyon büszke, amikor majd Petra felfedezi a Deák téren a kisföld alatti múzeumát, ami ugye egy felhagyott alagút szakasz, mert régen, amikor megépült a kettes metró, meg ott hozzá hozzá az aluljáró rendszer, akkor odébb paterolták az eredeti alagutat, uh-huh. és megmaradt belőle egy szakasz, ahová daruval beemeltek egy régi, nagyon régi ilyen favázas kocsit, és hogy azt ott meg lehet nézni belülről.
2: Ott még nem jártam.
0: Tehát, hogy az, és ott is nagyon szép fotók vannak egyébként, például a régi lejárókról, ugye gyönyörű ilyen pavilonok vezettek le, most már csak a lépcső van meg a korlát a kisfoglalati állomásainál, de régen volt fölött egy gyönyörű szép fogadóépület, vagy hát egy ilyen kis pavilon. Mit nézzünk még?
2: Tényleg, ha már föld alatt vagyunk, van olyan föld alatti kuriózum, amit nem annyira ismerünk, de érdemes lenne megnézni?
1: Abszolút vannak. Igazából ezek azért a legtöbbször vezetett túrákon látogathatóak. A kőbányai pincerendszer, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon
0: nagyon nagyon izgalmas. Sose voltam, de mások
2: szóval én is hallottam.
1: És technikailag ugye nem a föld alatt, de pont még a múzeumoshoz kapcsolódva, hogy a sziklakórház, az is olyan szerintem, amit alapvetően a turisták látogatnak, és egy zseniális intézmény. Úgyhogy azt is nagyon érdemes, illetve a budai vár alatti alagútrendszer, ugye szoktuk mondani, hogy olyan, mint egy ementáli sajt a budai vár igazából, ahhoz is vannak vezetett túrák, és akkor azokat is abszolút érdemes felfedezni. Föld alatt, és egyébként különböző barlang, tehát hogy a barlangrendszerek nagyon izgalmasak, ehhez azért a vállalkozó szellemnek különböző skáláján kell mozogni, illetve van, ahol képesítés is kell, de hogy egyébként egy komoly barlangász turizmus van Budapestre, akik jönnek ezek a izgalmas helyszínekre, de ehhez már, ahogy említettem, hogy képesítés kell. Úgyhogy...
0: Hát azért a Pávölgy meg a Szemlőhegyi barlang az olyan, hogy tényleg oda már iskoláskorunkban mentünk, ugye osztálykirándulásra, és az ott egy ilyen kellemes félórás, hárnegyed órás frissítő túrát azt lehet tenni.
1: Igen, egyértelműen. Ez az egyik csodálatos Budapestben, azt hiszem, hogy az épített környezet mellett tényleg a természetes környezet és a kulturális környezet is páratlan.
0: Jártunk a föld alatt a barlangban, jártunk a föld fölött hőlégballonnal, meg egyáltalán, és megbeszéltük, hogy a jártunkban keltünk, meg forgassuk a fejünket. Hát köszönjük szépen akkor Morcsány Elzának, hogy társultál hozzánk. Legközelebb is hagyjunk szerintem muníciót, mert most annyi mindenről beszéltünk, ha csak ezt végigjárja valaki.
2: Nyitott szemmel tessék járni. Ugye?
1: Úgy. Mindenkinek ezt ajánlom.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
3: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termék. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
8: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
9: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka 3 csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mesterworkshow. Október 16-17, Bokcsarnok.
10: A reklám után.
11: Van egy jó hírem mindazok számára, akik vágynak még a napsütésre, ugyanis holnap visszatér, ma egy picit borongósabb lesz az égbolt felettünk, sőt, csapadékra is készülhetünk. Szerintem a csapadéknak azért örülnünk kell, hiszen a természet ilyenkor egy picit fellélegzik. Egyébként nem lesz hideg, a maximum hőmérséklet délutánra 23 fok, holnap pedig már csak 17 lesz, de, ahogy említettem korábban, visszatér a napsütés.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt lelassult a haladás, szakaszosan torlódás alakult ki. Az M3-as bevezető szakaszán szintén sokan autóznak, igazából már Mogyoródtól. Az M5-ös autópályán új terelést építettek ki Ócsa és az M0-ás csomópontja, tehát a 30-as és a 22-es kilométerek között. A főváros felé haladva az M0-ás csak a külső sávból, az eredeti oldalról érhető el, az átterelt belső sávból nem, idejében váltsanak tehát. Erős a forgalom az M5-ös bevezető szakaszán is az autópiactól, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Zsúfolt a Váci út néhány szakasza és a Budaörsi út. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a budain pedig a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig lassú a haladás, de zsúfolt az Üllői és az Andrássy út is befelé. A Szondi utca délután 4-ig lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között, a Rottenbiller utcában pedig a Baross tér felé a Veselényi utca után van zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt várhatóan este 8-ig, és zárva a 8. kerületi Horánszky utca is a Krúdi Gyula utcánál daruzás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: Nem sokára 10 óra már, és maradt még két érdekes hírünk mára, amikről hát nem árt, hogyha tudunk.
1: Hát az egyik, ami talán a legfurcsább, hogy bár egész nyáron azt hallottuk, hogy milyen borzasztó állapotban van a Balaton, azért van itt jó hír is, mert hogy a kiszáradt Balaton medrében képzeljék el, hogy októberben vetés nélkül beérett a dinnye.
0: Parancsolsz?
1: Igen, jól hallod.
0: Mondtad, hogy valami érdekeset hozol.
1: De tényleg, igen.
0: Várj, ezt ízlegetném meg egy kicsit.
1: Balaton
0: medrében?
1: A Balaton medrében, igen. Balaton Bogláron az történt a csavargőzös műemlékhajó előtt, hogy a kiszáradt meder részen görög dinnyék nőttek, és közülük egyébként többe is érett. Hát ez úgy történhetett, Kopasz Árpád egyébként, aki a növényeket a műemlékhajó vezetője, aki felfedezte. Szóval ő azt mondja, hogy nem vetett senki görög dinnyét, hanem...
0: Ebbe azért bíztam.
1: Igen, a magokat valószínűleg a seregélyek vitték oda. Uh-huh. És olyan jó volt nekik a termőtalaj, hogy ők kinőttek belőle. A legszebb példán egyébként október 3-ai, 4-ei gőzcsónak találkozó zárónapján szedték le és fogyasztották el, a többit pedig még hagyták érni az októberi napsütésben, mert hogy ebből még azért lehet valami. Uh-huh. Erre az a szuper példa, hogy képzeld el, hogy nálunk Váczent Lászlón az történt, később érett idén a paradicsom, tehát múlt héten hoztam el, és abból nagyon finom lecsőt főztem egyébként tegnap előtt, és ott is volt olyan mag, amit az én férjemnek a testvére, a boltban vett, ilyen rizs-rossz paradicsomnak tűnt, ám de a magokat így szétszórta, és gyönyörű paradicsomok keltek ki belőle a kertben, és annyira finom volt, hogy most pont azt kóstoltam, abból készítettem a lecsót, és hát mondtam, hogy ilyen nincs. Semmit nem csinált vele. Csak úgy, maguktól. Képzeld el?
0: Én azon szoktam majd, hogy nem röhögő görcsöt kapni, amikor a napraforgó szezon még tart, és hát gondolom hasonló módon, tehát hogy vagy állatok viszik máshová a magot, vagy a szél, vagy én nem tudom, de amikor egy szem árva napra forgó, a többi társától nagyjából ilyen 50 méteres távolság, az út túloldalán a dzsindzsás közepén.
1: Úgy.
0: És mindig az első gondolatom, hogy ő elszaladt.
1: Igen.
0: Megsértődött a többiekre, vagy
1: én
0: nem tudom.
1: És kész vége itt a...
0: Ugye, mert hogy emlékszel, volt régen környezetismeret órán a helyváltoztató, meg a helyzetváltoztató mozgás, és hogy na ő a kettő kombinációja, ő nem csak forog a nap felé, hanem odébb sétál. Hát figyelj, a másik hír, amit meg én találtam, itt napok óta egy újonnan felfestett újpesti parkolóhely tartja lázban. Most már nem csak az újpestieket, akik járnak gyakorta az István úton, hanem az egész várost. Mert hogy történt, hogy képzelj magad elé, nem tudom, láttad-e a fotót, egy nagyjából 3 sávnyi szélességű aszfalt csíkot, jó? Tehát képzeld el, hogy 3 sáv elférne egymás mellett. A kellős közepén ennek, most aszfaltoznak, ugye ott az Árpád út környékén is ilyen felújítás.
1: Igen.
0: A kellős közepén megjelent egy parkolóhely, egy szem parkolóhely, egy szép nagy fehér négyzet, aminek a közepében egy megfelelő kékszínű piktogrammal jelezték, hogy ez bizony a mozgásukban korlátozottak számára készült parkolóhely. De a kellős közepén a flaszternek...
1: Tehát oda nem tud bemenni szegény mozgáskorlátozott ember, hiszen nem tud oda bejutni arra a parkolóhelyre.
0: Ha rallizni akar, akkor igen, vagy versenyt futni az idővel, vagy nem tudom, de hogy a kellős közepén van is. És ebből most már ilyen, hát már nyilván beindultak a politikai mém gyártások is, meg minden, de hogy az egyik szakmai portál végül utána kérdezett, hogy most már valaki mondja meg, hogy mi ez. És hát egyébként a válasz az nagyon logikusnak tűnik a már megjelent fényképek alapján, mert oké, hogy ott van középen ez a parkolóhely, de mellette tudom, amikor felújítanak egy utcakasz, biztos láttál már olyat, hogy ilyen kis szaggatott, nagyon halvány vonalakkal már előfestik, igen, hogy hova fogják húzni a vonalakat. Igen. És egyébként a képen, ha jobban megnézed, látszik, hogy hát, hogy ott hamarosan további vonalak is lesznek, csak valamiért ezzel kezdték az egésznek a kialakítását, ennek a parkolónak, mert hogy egyébként, hát, mint sok felé a városban, nem úgy lesz szám, hogy ott mellette jobbra is, még a járda felé lesz forgalom, és ott nem, ott biciklisáv lesz.
1: Mi más ilyen, lenne, ha nem
0: meg ilyen védőzóna, meg nem tudom, summa-summarum, a 3 sávnyi szélességű aszfalt csíkon is az lesz, hogy egy darab forgalmi sávot hagynak majd meg.
1: Csodás.
0: Ami ugye legbelül van a villamos sínek mellett. Hát a villamos sín és a most felfestett, furcsán felfestett parkolóhely között, tehát ott mennek majd az autók, és egyébként a felfestett parkolóhely előtt, meg után, ott meg ilyen védőzóna, tud így fölcsíkozva, elterelve, mellette a biciklivel, tehát hogy... fura, igazából így ebben a sztoriban, hát most abban már nem menjünk bele, ezt múltkor megbeszéltük, hogy kell-e ilyen formában korlátozni az autóforgalmat, vannak ez, hogy persze, tiltsuk be, de a legfurább az egészben, hogy kicsit olyan, mint amikor a házat azt mondjuk a tetővel kezdett. Tehát építesz egy házat, aládúcolod, építesz egy tetőt, és utólag aláépíted a falakat. Tehát ebből a szempontból valóban furi a megközelítés, de megvan a megfejtés. Aki arra jár, nézze meg.
2: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a...

0: Mondanám, hogy eklektikus reggelünk volt, de valójában csak arról van szó, hogy sok mindent érintettünk ma is.
1: Ez így van.
0: Úgyhogy köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mi most elmegyünk egy kicsit pihegni, de aztán holnap reggel
1: dalpremiér Geszti Péterrel és Olá Ibolyával. Ők érkeznek hozzánk, mert persze természetesen Cilla és Mautner Zsófi is.
0: És ő is énekelni fog, vajon?
1: Mármint Cilla?
0: Mármint a Cilla.
1: A Hablagyban biztosan. Azt nem tudom. Lehet, hogy lesz egy ilyen koprodukció. Hát a Csabirá sosem lehet tudni.
0: Így van. Kedves Geszti Peti, készülj! Ibolya, készüljetek föl bármire! Készüljetek fel a felkészülhetetlenre. Na, holnap jövünk már meg. Szép napot kíván, Pordán Petra!
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszont hallásra.
1: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok háromnapos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel. A halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardeli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A TESZED akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra közel 2 kilométeres torlódásra kell készülni. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakul ki. Szintén ebben az irányban a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán új baleset történt. A 111-es kilométernél csak a leállósávonra szolgatnak a járművek, ott a torlódás már 2-3 kilométeres. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán történt egy baleset Szeged és a határátkelő között a 171-es kilométernél. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon pedig a belső sávot zárták le. Szintén a Budapest felé vezető oldalon az M44-es csomópontjában van ez a helyzet. A 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, munkavégzés zajlik. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak útközben!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Az idő egy picit borongósabb, de a zenék majd mindenkit felvédítanak, hogyha esetleg egy picit elfáradnánk így. Ezen a kicsit szomorkásnak tűnő csütörtök délelőttön, akkor a legjobb dolog, hogyha velem tartanak, meg a legnagyobb slágerekkel változatosan. Amy Winehouse-zal indulunk, ilyen kell

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan felújítók, veszélyes hulladékokat őrizgetők, figyelem. Október 17-én veszélyes hulladékgyűjtést tartanak az első kerületben, a Dózsa-György téren, délelőtt 10 és délután 4 óra között. A lakosok a kijelölt pontokon leadhatják egyebek mellett a festékmaradékokat, oldószereket, fáradt olajat, elemeket, akkumulátorokat, valamint az elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat és a veszélyes anyaggal szennyezett csomagolásokat is, hogy megakadályozzák azok kommunális kukákba kerülését, mindez tehát október 17-én, szombaton, délelőtt 10 és délután 4 óra között a Dózsa-György téren és a Naphegy téren az első kerületben. Megyünk tovább, Freddie Mercuryval, akinek nagyon pörög a budapesti kiállítása a Magyar Zene házában, tőle érkezik most az I Was Born to Love You.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Taylor Swift és az I Knew It, I Knew You. Taylor Swiftnek sorban jönnek ki a slágerei. Az idei évet nagyon meghúzza, ezt talán kijelenthetjük róla. Érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán az óra második felét mi is meghúzzuk a Hertz-el, illetve a Purple Disco Machine-nal közösen. A Wonderful Life-al nyitjuk a következő zenei szakasz.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotó kiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
9: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Ma reggel még sok a napsütés, de délelőtt nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé már több helyen várható eső, zápor, sőt, helyenként zivatar is. A déli szél napközben megélénkül, néhol meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 fok környékén alakul vételkörzetünkben. Hát úgy tűnik, hogy vége van szépen lassan a vénasszonyok nyarának, most már nem ezek a kellemes, szinte már-már nyárias délutánok várnak ránk. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon lehet haladni. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Szintén az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán történt egy baleset Szeged és a határát átkelő között a 171-es kilométernél a határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le, Budapest felé az M44-es autócsomópontjában, a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt, lassulás, torlódás tapasztalható, hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8, előre is köszönjük, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak, változatosan ez volt most a Sugar Babes és az About You Now. Aztán megyünk tovább, érkezik egy fülbe mászó dallam, egy slágergyanús hangolat, és az elsőprő dinamika Molnár Tamás vezette Jetlag zenekar, és Márs közös dala az égen át 2018-as megjelenése óta a fesztiválok egyik legkedveltebb pop himnusza maradt, a fülbe mászó elektropop alapok és a duó karakteres vokáljai tökéletesen hozzák azt a laza éjszakai város hangulatot és szabadságérzetet, ami a Jetlag formáció védjegyévé vált. Jön tőlük az égen át itt a Sláger FM-en.

0: az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
2: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Online kalkulátor készült a vagyonadó megbecslésére. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A munka során az állomási vágányokat, a kitérőket és a nyílt pályát is végig szabályozzák. A hétvégi teljes terheléses próba és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott, így várhatóan október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom. Ha az első hetekben minden rendben működik, decemberben már óránként 160 km-es sebességgel közlekedhetnek a nemzetközi személyvonatok. Online kalkulátor készült a vagyonadó megbecslésére. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrész után 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adókulcsot alkalmaznának. A számításban nem csak az ingatlanok és megtakarítások, hanem az üzletrészek, értékpapírok, befektetések, kriptoeszközök és egyes nagyértékű ingóságok is bekerülnének. A vállalkozásokban lévő részesedések értékét a tervezet szerint a cég saját tőkéje és eredménytermelő képessége alapján határoznák meg. Így egy nyereséges vállalkozás tulajdonosa akkor is átlépheti az 1 milliárdos határt, ha nincs ennyi elkölthető pénze. A tervezet ugyanakkor fizetési könnyítést is lehetővé tenni azoknak, akiknek vagyonuk jelentős része nehezen pénzé tehető eszközökben van. Több városban is egészségtelen vagy kifogásolt a levegő minősége, az NNJK legfrissebb adatai szerint. Egészségtelen a levegő Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán. Kifogásolt a levegő minőség többek között Budapesten, Ajkán, Székesfehérváron, Pécsen, Szegeden és Debrecenben, valamint a Sajó völgyében. A levegő minőséget elsősorban a szállópor koncentrációja befolyásolja. A Hungaromet előrejelzése szerint a déli szél erősödése miatt ma már javulhat a helyzet. A BKK is reagált az Újpesten az István út közepére felfestett mozgássérült parkoló ügyére. Közölték, az újpesti útfelújításoknál nem fogadnak el a közlekedést veszélyeztető vagy akadályozó hibákat. A kivitelezőtől számon kérik az elfogadott tervek szerinti megvalósítást, és minden közlekedő biztonságát szem előtt tartják. A központ ezt azután közölte, hogy Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a felújított István úton kialakított mozgássérült parkoló elhelyezését kifogásolta. Állítása szerint jelezték is a problémát korábban, de nem változtattak semmin. A BKK szerint ugyanakkor az önkormányzat a tervezésben is részt vett, a terveket megismerte és jóváhagyta. Hozzátették, hogy az István út és a Pozsonyi utca felújítása még nincs kész, mintegy háromnegyedes készültségben van. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen. Az egy időben végzett 6 műtét mindegyike sikeres volt, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonáció lényege, hogyha egy donor közvetlenül nem adhat vesét a hozzátartozójának, egy másik donorpárral cserélve mégis létrejöhet a megfelelő szervátadás. A több hónapos előkészítést követően végrehajtott beavatkozás új lehetőséget jelent a vese elégtelenségben szenvedőknek, akik így rövid idő alatt juthat megfelelő szervhez. Fokozatosan megvastagszik felettünk a felhőzet. A délutáni órákban elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de a fővárosban inkább este vagy éjszaka várható csapadék. Délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap hajnalban még előfordulhat csapadék, később napos felhős idő várható, erős széllel. A hőmérséklet visszaesik, csak 15-20 fokot mérhetünk.
11: Baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Lámpás utcában, a második Rákóczi-Ferenc út közelében. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávzárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás áll. Ennek hátterében az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben és a külső sávban lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán történt egy baleset a 111-es kilométernél, hogy csak a leállósávon lehet haladni.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indítjuk az újabb órát a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan ebben az órában. Itt lesz velünk Loy, Álvaro Soler, illetve elsőként Shakira, Burna Boy és a Die Die.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megtorpant a budapesti magánszálláshelyek korábbi növekedése a szigorítások miatt. A KSH adatai szerint a férőhelyek száma a tavalyi 187 ezerről 175 ezerre csökkent. Az Airbnb-n elérhető lakások száma pedig két év alatt csaknem 1000-rel visszaesett. A fővárosi két éves moratórium, valamint a Terézvárosban évelején bevezetett teljes tiltás hatására szakértők szerint a szegmens további zsugorodása várható. Ezek voltak a friss infók a budapesti Airbnb-kkel kapcsolatban. Következőkben pedig jön Bruce Springsteen és Born in the USA-t.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy jó kis fenékrázó Salvador Soler sláger. A La Libertad zárta az óra első felét, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Loi és a Get Lucky kíván nekünk sok szerencsét.
1: Aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2-1-3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
13: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
14: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul. Természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
2: A reklám után.
0: A nap első felében még lehet napsütés, de aztán szépen lassan, ahogy telik az idő, délelőtt nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, majd este felé, illetve kora délután már több helyen várható eső, zápor, sőt helyenként zivatar is. A délies szél napközben megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vételkörzetünkben ma 24 fok környékén alakul, úgyhogy egy esőkabátot vagy egy esernyőt mindenképpen tegyünk be a hátizsákba, hogyha van még benne hely, különben elázunk. Baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben, a Lámpás utcában, a 2. Rákóczi-Ferenc út közelében. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávzárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás áll. Ennek hátterében az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben és a külső sávban lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerül Gerlő szakaszán történt egy baleset a 111-es kilométernél, hogy csak a leállósávon lehet haladni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 19 évesen szinte teljesen egyedül játszotta fel a rock történelem egyik legikonikusabb művét. A zseniális multi-instrumentalista Mike Oldfield. Az 1973-as Tubular Bells albumon több mint 20 különböző hangszert a zongorától és a gitártól kezdve egészen a névadó csöves harangokig saját maga rögzített a stúdióban. Tud zenélni, ezt talán kijelenthetjük. A következő zene is ezt bizonyítja. Érkezik tőle a Moonlight Shadow, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, Dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
9: Sláger FM.
11: Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, ami veszprémi vonatokat is érint. Új körforgalom épülhet a 71-es út Tihanyi csomópontjánál. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A miniszter szerint a mostani munkákat egy átfogó fejlesztés követi, amelynek részeként megújul a déli pályaudvar pályája, és 26 kitérőt is kicserélnek. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, mindez a MÁV tájékoztatása szerint a veszprémi vonatokat is érinti. A Bakonyi IC-k, Göcsei IC-k, valamint a Citadella IC-k Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Vasárnap a Zalaegerszegről 19 óra 49-kor a déli pályaudvarra induló Göcsei IC már teljes útvonalon közlekedik. Tapolcáról a sebes vonatok Székesfehérvárig közlekednek és onnan indulnak. Budapest és Székesfehérvár között a Göcsei IC-k igénybevételét ajánlják. Körforgalommá alakítanák a 71-es főút és a Tihanyba vezető út forgalmas csomópontját az Őrtorony kilátónál. A település önkormányzatának megbízásából készült 2026-os településrendezési dokumentáció szerint a 71-es főút és a Tihany felé vezető 71-17-es út jelenleg T-alakú kereszteződését építenék át, értesült a Világ Balaton. A csomópont az Őrtorony kilátó közelében Tihany külterületének északnyugati részén található. A 71-es itt Balatonfüredés Aszófő, illetve a Balaton nyugati része felé vezeti tovább a forgalmat, és innen lehet letérni Tihany irányába. Nyáron jelentősen megnő a térség forgalma, csúcsidőben gyakran torlódások alakulnak ki, ezért van szükség az új körforgalomra. A cikk szerint a jelenlegi kereszteződés helyén egy sávos, háromágú körforgalom épülhetne. A beruházás érinteni a kerékpáros közlekedést is. A balatoni bringakör gyalogos és kerékpárútját a Tihany felé vezető úton vezetnék át, még a Tihany felé leágazó kerékpárút csatlakozását ugyancsak korrigálnák. Változna az Őrtorony kilátó parkolójának megközelítése is. Október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését az önkormányzat döntése alapján. A menhely korábban Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ néven működött, és 2023. decemberében nyitotta meg kapuit. Az új működtető szakmai hátterével és állatgondozóival segíti a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását, rehabilitációját és örökbeadását. Az állatkert szerint a menhely védenceinek jól léte mostantól az intézmény küldetésének is része. A működtetéshez továbbra is számítanak az állatbarátok és támogatók segítségére, hogy minél több négylábú találjon megfelelő gazdát. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. A világhírű amerikai kosárlabda show október 29-én 19 órától lép fel a Van Veszprém arénában, ahol a látványos zsákolások, trükkök és technikai bravúrok mellett a humor is főszerepet kap. A csapat ezúttal is régi riválisával, a Washington Generals-szal méri össze tudását. A jubileumi turné különlegessége az új 100 éves évfordulóra készült mez, valamint az arany Spalding kosárlabda. A nézők a Magic Pass programban a játékosokkal is találkozhatnak, a show után pedig autogramot is kérhetnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra lehet számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet utazni. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt. A lassulás, illetve torlódás ott is tapasztalható. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy elküldi, megírja, vagy felhív, és elmondja előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután itt a Sláger FM-en az ebédhez. Egy nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, pakolgatjuk bele a délutánba a legnagyobb slágereket változatosan. Chaperone, Pet Shop Boys, Tracy Chapman, illetve Clean Bandit és Zara Larsson. Ők az elsők a szimfonival.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan jön, az autósok kedvenc hétvégéje idézőjelben. A futók egyik kedvenc hétvégéje viszont idézőjel nélkül Budapestre történelmi csúcsot hozott a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi kétnapos rendezvényre összesen közel 40 ezeren neveztek, így az eseményt ismét hazánk legnépesebb szabadidős sporteseményeként definiálhatjuk. A klasszikus 42,2 kilométeres királytávra a nevezők száma először lépte át a 10 000-es lélektani határt, a mezőny pedig rendkívül nemzetközi, hiszen a világ 121 országában érkeznek futók Budapestre, nem akármilyen hétvége közeleg, úgyhogy legyenek türelemmel az autósok előre, és köszönjük nekik, jön a Valmár és a Színvalk itt a Sláger FM-en. Csak

0: Ez a slágerek, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az egyik legszebb szerelmes szám, Erasure Always, ez zárta az óra első felét. Aztán most jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd a Coldplay és a BTS közöse, a My Universe nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
6: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Becsengettek a Jadeánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partner.
10: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
11: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendár. Hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul. Természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
12: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
13: A reklám után.
0: A nap első felében még volt lehetőség, esély, napfényt látni, illetve élvezni egy kicsit a vénasszonyok nyarát, aztán délutántól délnyugat felől fokozatosan növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső, zápor is előfordulhat, aztán este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, zápor, helyenként zivatarok formájában is vételkörzetünkben. A déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik, délután 23 fok lesz, amikor a legmelegebb értékeket mutatják a hőmérők. Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon, a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra lehet számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet utazni. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt. A lassulás, illetve torlódás ott is tapasztalható. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy elküldi, megírja, vagy felhív, és elmondja előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan George Michael után, a Max-szal folytatjuk, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy a védjegyel jellegzetes felemás hosszúságú és aszimmetrikus frizurája, amelyet csak Max Scott-nak nevez, egy teljesen hétköznapi konyhai balesetből született. Az énekesnő éppen sütött valamit otthon, amikor elfelejtette levenni a főzőkesztyűt, és miután belenézett a tükörbe, a fura kontraszt annyira megtetszett neki, hogy egyik oldalon hosszabb, másik oldalon pedig rövidebb a haja, hogy így az égbe csapott, hogy azt a betyár mindenségemet, micsoda jó a hajam, és ezután már vágatott is magának egy teljesen rövid oldalt, a másik oldali fürtjeit pedig meghagyta hosszúkásabbnak. Azóta ez a haj az ő védjegye. Ő érkezik most, Alvax, és a My Head and My Heart itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezmények várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Valami van
9: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
10: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
11: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Nyilvános a bicskei jelentés, a teljes anyagot közzétették a kormány oldalán. Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Jövő héttől éjszakánként lezárás lesz a Gubacsi hídon. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon elmúlt 20 évet feltáró vizsgálati jelentését. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, ahol az államtitkár azt mondta, a feltárás szerint a bicskei ügy jóval korábban kezdődött, mint ahogy eddig ismert volt. Vásárhelyi Jánosról már az 1990-es években is voltak adatok arról, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el. Ennek ellenére később is gyermekvédelmi intézményekben dolgozhatott. A jelentés szerint több alkalommal érkeztek jelzések a bántalmazásokról, ezek azonban nem vezettek érdemi intézkedésekhez. Gyurkó Szilvia szerint a rendszer hosszú éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel jóvátételi alapot hozott létre az érintettek támogatására. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a teljes jelentést nyilvánosságra hozzák, és minden hozzáférhető információt megosztanak. Kompromisszumos megoldásnak tartja a kata átalakításának tervezetét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK szerint fontos változás, hogy a katás egyéni vállalkozók ismét számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. A szervezet szerint ugyanakkor a magasabb közteher csalódást okozhat azoknak, akik a 2022 előtti rendszert várták vissza. A kamara azt javasolja, hogy a cégeknek történő számlázás után fizetendő 15%-os többletteher egy része növelje a vállalkozók társadalombiztosítási ellátási alapját. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A munka során az állomási vágányokat, a kitérőket és a nyílt pályát is végig szabályozzák. A hétvégi teljes terheléses próba és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott, így várhatóan október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom. Ha az első hetekben minden rendben működik, decemberben már óránként 160 km-es sebességgel közlekedhetnek a nemzetközi személyvonatok. A munkát a Ferencváros és Kunszent Miklós közötti elővárosi szakaszon október végéig tervezik befejezni. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kellhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóit és előadóit állítja középpontba a Magyar Kincsek ünnepe, amelyet vasárnap rendez meg a Koncertok Budapest a Zeneakadémián. Az egésznapos koncertsorozat idén a 100 éve született Króh György zenetörténész és zenekritikus emléke előtt tiszteleg. A programban többek között Bartók Béla, Veres Sándor, Rózsa Miklós és Kurták György művei hangzanak el. Három koncertet tartanak a Zeneakadémia nagy termében. A fellépők között lesz Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós és Lényi Katica. Borongós felhős lesz a délután. Jelentős csapadék nem várható, de eleredhet az eső. Éjszaka pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek. A hőmérséklet délután 24, este felé pedig 15-18 fok között alakul. Holnap változóan felhős, szeles időre van kilátás. A hidegfront hatására több fokot csökken a hőmérséklet. A fővárosban 15-18 fok valószínű.
14: A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát ma 16 óráig az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot. Burkolatjavítás van ott várhatóan este 8 óráig, és lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát, a Kródi Gyula utca után a darozás zajlik. Nem működnek a jelzőlámpák ma 13 és 15 óra között a Hungária körút Egressy út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ott rendőrök irányítják. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést. Ma napközben kertészek dolgoznak ott, óvatosan arrafele is. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra kell számítani, míg az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet közlekedni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is előre, és köszönjük őket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Örüljünk tovább a legnagyobb slágerek változatosan. Egy óra után is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát, ezt a délutánt is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat. Együtt, szövetségben, Mr. Props, Waves, Robin Schulz remixében.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy különleges évforduló van a mai napon, ugyanis pontosan 124 éve 1902. október 8-án adták át a Steindl Imre tervei alapján épült országházat. A neogótikus stílusú épület a magyar főváros és a Dunapart egyik legikonikusabb szimbóluma, amelynek tervezője a monumentális munkálatok teljes befejezését a hivatalos átadás után éveket már nem érhette meg. Ez ad egy különleges színezetet ennek a projektnek. Megyünk tovább, érkezik az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy igazi sztár duó, Jennifer Lopez és David Guetta lendületes slágerével. A Save Me Tonight-tal zártuk az óra első felét, melynek után érkeznek az időjárási és közlekedési infok, aztán Dermo Kennedy kér majd tőlünk egy puszit, ez lesz a Kiss Me az óra második felének nyitója. So kiss me the way
1: that you would. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Egy pingvin mekkora lehet?
11: Ez az ekkora.
10: 90 centi, 1 méter magas?
11: Nem.
10: Jodától kisebb vagy nagyobb?
11: Ki az? Szerintem Joda.
10: Joda méret? Joda hány centi?
11: Joda az 20 centi.
10: Hát csak a figurába, de az életben Joda 90 centi.
12: Kb.
10: Igen.
11: Szerintem annyi.
10: De hogyha a mezítlábban, hogyha fölveszi a magas sarkúját, akkor 93 centi. Dúri, te nem tudod ki a Joda?
12: De, az a kis súnya fülű.
8: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A mai napon délelőtt reggel volt még esély napsütésre, akkor a korán ébredők még nézegethették is a napot, aztán délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső zápor is előfordulhat, majd este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, zápor, helyenként zivatar formájában is. A délies szél napközben megélénkül, néhol megörősödik. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet vételkörzetünkben. Aztán holnap pénteken számottevő csapadék már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Holnap kora reggel 11 és 16, aztán napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát ma 16 óráig az Ötvös utca és a Terész körült között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot. Burkolatjavítás van ott várhatóan este 8 óráig, és lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát, a Krúdi Gyula utca után a darozás zajlik. Nem működnek a jelzőlámpák ma 13 és 15 5 óra között a Hungária körút Egressi út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat ott rendőrök irányítják, a második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, ma napközben kertészek dolgoznak ott, óvatosan arrafele is. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra kell számítani, míg az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet közlekedni. 0630-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is előre, és köszönjük őket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Sophie Alice Baxter és a Get Over You után menjünk tovább, ugyanis tátva maradt a rockvilág cárja, amikor a Metallica két tagja koncertjük hagyományos feldolgozás blokkjában a Quimby Hoppá című dalát adta elő. Kis TV frontember elárulta, hogy a szálak a rendező Antal Nimrodon keresztül futottak össze, aki Los Angelesben hívta fel a zenekart, miután a világhírű metal banda teljesen oda volt a dalért, bár TV elfelejtette a hívást az idei meglepetés után, most Varga Livius is viccesen konstatálta, hogy akár a kedvenc Metallica dalaként is felkonferálhatná a Quimby slágerét. Azért ez egy nagy elismerés, amikor Metallica megkeres, hogy játszanánk a zenéteket. Annyira szuper lenne, ha ezt engednétek. Na, ők érkeznek most, mint nem a Metallica, hanem a Quimby, tőlük az Autó a Serpentinen a következő slágerét a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókuskerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
11: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozófőügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozófőügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A-osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok háromnapos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardeli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Pécsi úton, kifelé a Kiscelli utcánál a forgalom a villamos vágányon tud csak haladni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Várhatóan este 8 óráig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lehet lassabb haladásra számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet közlekedni. Az M5-ösön Budapest felé az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot a 72-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás jelenleg.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eszegetjük szépen a munkaórákat ezekkel a zenékkel. Annak ellenére egy kicsit kint borongósabb az idő. A kedvünk jó, a mikrofonnál Jekkel, Dániel, Bruno Mars, I Just Might, ezzel indulunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már a hétvégére hoztam egy jó programötletet, mint egy 100 ikonikus Ikarosz busz gyűrik össze ugyanis a hétvégén az Aeroparkban, a 8. Ferihegyi találkozón, a kiállítás mellett látványos motorindítású, köztük egy AM2-es csillagmotori, és vasárnap délután egy 80 járműből álló, vecsésen és üllőn átrobogó felvonulás is lesz. Ez várja az érdeklődőket, sőt, megtekinthető lesz a ritka repülőtéri használatra fejlesztett hatalmas PALT Ikarosz is. Ikarosz rajongóknak ez egy kötelező program, most hétvégén az Aeroparkban gyűlnek össze az Ikarosz szívűek. Mi pedig megyünk tovább, a következő sláger itt a Sláger FM-en. Belinda Carlisle, jött el a Circle of the Sand.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picivel járunk fél három után, amikor is érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a következő szakaszt Madonna és a Sabrina Carpenter féle Bring Your Love nyitja.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Hogy néz ki egy panda?
15: Hát a szem az fekete.
16: Körül, szeme körül.
15: És a feje az fehér, a füle az fekete.
16: A háta is egy kicsit fekete.
14: Csak fekete és fehér színből áll?
15: Igen.
14: Uh-huh. Igen, én is úgy
16: szokott egy kicsit barnás is lenni.
14: Igen?
17: Uh-huh. Lehet az valami csokiba mászott bele, nem?
11: Székre állok.
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: Úgy néz ki, most már tényleg megérkezett az ősz, reggel még lehetett esély napsütésre, és kaptunk hírt napsütésről is, de aztán szépen délnyugat felől fokozatosan megnövekedett a felhőzet, és a továbbiakban kisebb eső zápor is előfordulhat. Este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, záporok, helyenként zivatarok formájában. A déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik. Ma délután 23 fok környékén tetőzik a hőmérsékletvétel körzetünkben. Aztán holnap hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben holnap szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton, kifelé a Kisceli utcánál a forgalom a villamos vágányon tud csak haladni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Várhatóan este 8 óráig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lehet lassabb haladásra számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet közlekedni. Az M5-ösön Budapest felé az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot a 72-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás jelenleg.
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

változatos slágerekre, a legnagyobb slágerekre, a változatosan Eros Ramazzotti énekelt, aki most ezekben a percekben nem valószínű, hogy énekel, ugyanis újabb hangszálműtéten esett át. A 62 éves olasz világsztár beavatkozása sikeresen lezajlott, a kötelező orvosi rehabilitáció miatt azonban kénytelen jövő évre halasztani az őszi tervezett észak- és latin-amerikai turnéját. Ez a második alkalom, hogy hangproblémák miatt kell félbeszakítani a koncertjeit, de a rajongóknak küldött üzenetében optimistán ígérte, hogy erősebben tér majd vissza. Ilyen az, amikor a szervezet jelez, hogy egy picit nyugodjunk le, pihenjünk egy kicsit, mert túl toljuk, túl tekerjük a biciklit, a hangszálainkat tényleg. Kicsit nyugi, Eros Ramazzotti. Na bízunk benne, hogy hamarosan jobban lesz és bepótolja a nem idén őszi, hanem jövő tavaszi turnéját ilyen formában. Jön a Pointer Sisters és az I'm So Excited itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc család fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A kormányfő szerint elmaradtak a szükséges vizsgálatok a gyermekvédelmi rendszerben. Jövő héten indul az egészségügyi ellátást értékelő betegelégedettségi platform. Összehangolt ellenőrzési és takarítási akció volt a Lehel téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az előző kormányzat vezetőinek felelősségéről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonügyét vizsgáló jelentés bemutatásán. A kormányfő szerint a 2019-ben megszületett jogerős ítélet után már egyértelmű volt, hogy súlyos gyermekbántalmazások történtek, és a gyermekvédelmi rendszer nem tudta megvédeni az érintetteket. Magyar Péter úgy vélte, ekkor teljes körű vizsgálatot kellett volna indítani az intézmény és politikai felelősség feltárására, valamint annak megállapítására, hogy más gyermek védelmi intézményekben is előfordulhattak-e hasonló esetek. A kormányfő hozzátette, a szükséges vizsgálatok elmaradtak, ezért politikai felelősség terheli az akkori döntéshozókat. Jövő héten indul az egészségügyi ellátást értékelő betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik visszajelzést adhatnak az ellátás minőségéről. Az egészségügyi miniszter egy budapesti szakmai konferencián beszélt a közelgő fejlesztésekről. Hegedűs Zsolt közölte, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program, november 1-től pedig megkezdi működését az Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságok kezeléséről is szólt és hangsúlyozta, mérsékelni szeretnék azok mértékét, valamint megakadályozni az újratermelődésüket. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Kifogásolt minősítést kapott a teljes Sajóvölgy, továbbá Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom és Hernádszurdok levegője. A legrosszabb veszélyes besorolást egyetlen település sem kapta meg. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A kezdeményezés részeként szombatig kiemelt járat ellenőrzés is zajlik a Lehel tér térségében. Közösségi közlekedés rendjének és biztonságának erősítése érdekében. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Rendhagyó ízig-vérig magyar betyár komédia kap helyet a Budapesti Hagyományok Háza színház termében szombaton este. A Vidrócki Néptánc Együttes legújabb Vidrócki Mesék című egész estés produkciója a Mátra legendás és hírhedt alakja Vidrócki Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. Hajnalban keleten, észak-keleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső vagy zápor. Majd napközben felszakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés csak északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Kora reggel 11 és 16, holnap napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom és a Tata csomópont közötti szakaszon, valamint a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon is erős a forgalom. Emiatt telítettek a sávok, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra lehet számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a 61-es főúton Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél. A félpályás lezárásnál változó irányú a forgalom. Az M7-esen kiépült az új terelés a 18-as érti csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha önnek is a közlekedés infója, tapasztal valami rendkívül útközben, akkor írja meg vagy hívjon és mondja el 06 30 30 30 95 8. Ez a Sláger FM hívható és SMS száma. Jó utat mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, ahol az előző órában egy picit abbahagytuk, onnan folytatjuk, visszahozzuk egy picit a napsütés érzését Nicky Jorral és a Sandroffal, ezzel indulunk.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az idei park szezon lezárult, új rekordot döntve több mint 695 ezer látogatóval zárt a 15. szezonját vasárnap a Budapest Park, amely ezzel az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíneként búcsúzott az évattól. A jubileumi évben nem csak olyan hazai és nemzetközi sztárok léptek itt fel, mint Beethoven-Hoffi vagy Klangphonics, hanem kiemelt figyelmet kaptak a feltörekvő tehetségek is, sőt, a környezetvédelemre is összpontosítottak. A koncerteknek vége van ugyan, de a park május helyett november 28-án ismét kinyit, hiszen visszatér a Kori Park jégpálya, míg a 2027-es nagyszínpadi szezon április 22-én indul majd olyan nevekkel, mint például Slash. Az is érdekesen hangzik. Billie Eilish-sel folytatjuk, tőle jön a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eltelt egy újabb fél óra, picivel már fél négy után járunk. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd az idei labdarúgó világbajnokság egyik betétdala, Shakira Burnaba, illetve a Dai Dai nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
10: A reklám után.
0: Továbbra is ilyen kellemes, őszies időre lehet számítani a mai napon, ami egyébként úgy indult, hogy még volt benne napsütés is, de aztán fokozatosan megnövekedett a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat a mai napon. Este, késő este már több helyen várható csapadék. Eső, záporok helyenként zivatarok formájában. A délies szél napközben megélénkül, néhol megerősödik, aztán 23 fok környékén tetőzik a hőmérséklet vételkörzetünkben. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom és a Tatacsomópont közötti szakaszon, valamint a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon is erős a forgalom. Emiatt telítettek a sávok, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra lehet számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sáv. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a 61-es főúton Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél, a félpályás lezárásnál változó irányú a forgalom. Az M7-esen kiépült az új terelés a 18-as érti csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha önnek is van közlekedési infója, tapasztal valami rendkívül út közben, akkor írja meg, vagy hívjon és mondja el 06 30 30 30 95 8. Ez a Sláger FM hívható és SMS száma. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: legnagyobb slágerekben szólnak a legnagyobb slágerek. Változatosan ittől Kis Kata szállítmányozza ezeket. Szervusz, Kata!
1: Szia! Üdvözlet mindenkinek, és aki útra kell, az az útra is figyeljen, ne csak a telefonjára.
0: Így
1: ma
0: legyen.
1: Ketten jöttek nekem.
0: Igen? Kocsival, biciklivel, helikopterrel, vagy csak gyalog? Na, jól van, akkor
1: megnyugtat. Egyszerűen csak gyalog.
0: Azért, mert a telefonjukat nyomkodták. És mit mondtak?
1: Igen.
0: Vagyis, hogy
1: semmit, még csak annyit sem, hogy bocs, vagy jaj, vagy nem, semmit.
0: Ez van, egyébként ez már így abszolút így a gyalogos közlekedésnek a része, vagy nekem is van olyan, hogy látom, hogy valaki teljesen vakon van, így a telefonját nyomkodja, nem néz ki belőle, aztán akkor így igazából az annak érdekében, hogy elkerüljük az ütközést, nekem kell ellépnem. Aztán így
1: igen.
0: Jól van, remélem igen. Majd így mindenki ilyen szemfüles lesz, ilyenkor így gondolkodom. Feléjük.
1: Hát vagy nem tudom, lehet, hogy az evolúciónak egy következő szintje lesz, amikor megtanulunk, nem tudom, szemet növeszteni a koponyánk tetejére.
0: Lehet, és akkor így négy szemünk
1: lesz. Lehajtott fejünkkel, a két szemünkkel nézzük a telefont, és a koponyánkon kinőtt szemmel, nem tudom, a koronacsakrából majd figyeljük, hogy minek megyünk neki éppen, majd nem tudom. Ha valamit ezzel csinálni kell, mert ez így nem állapot szerintem. Nem csak nekem, hanem osztopoknak is neki mennek emberek, hihetetlen.
0: Igen, hát ez ilyen van, abszolút. Lehet, hogy előbb-utóbb majd ilyen csigákból kellene valahogy szemeket rakni a homlokunkra, és akkor ez egyébként nagyon hasznos lenne. Ilyen esetben.
1: Igen. Igen, ez jó ötlet.
0: De
1: ez
0: hát amíg nincsen ilyen megoldás, addig mindenkitől azt kérjük, hogy előre nézzen, ne a telefonját kizárólag. A jó hír az, hogy közben a Sláger FM-et azért lehet hallgatni, úgyhogy az nem akadályoz minket semmiben.
1: És nem kell nézni, csak hallgatni. Jó, néha azért érdemes rápillantani az applikációnkra, mert olykor-olykor vannak ott jó kis játékok, jövő héttől azt hiszem, ugye? Igen, különösen izgalmas lesz figyelni.
0: Így van, de erről szerintem többet még ne áruljunk el. Jó,
1: oké.
0: Viszont én átadtam.
1: De az se menet közben, jó?
0: Jó, rendben.
1: Munka közben, otthon, pihenés közben.
0: Így van.
1: Tömegköznekedésen.
0: Tömegközben. Köszönjük szépen.
1: Tömegközben.
0: Köszönöm szépen a mai figyelmet, innentől Kis Katája a terep. Én hétfőn jövök Ágival egyetemben 10 órától, akkor is számítok mindenkinek mindenre. Figyelmére leginkább is közben. Azért merültem el egy kicsit egyébként, mert nézem, hogy közben süt ki a nap, és ez milyen kellemes érzés. Na lényeg az, hogy
1: azt hittem észrevetted, hogy fodrásznál voltam.
0: Azt hittem, nem voltam biztos, de egyébként most, hogy nézem, hogy a nap így jobban megvilágítja a hajadat, most már teljesen egyértelmű. Na köszi szépen
1: jó,
0: mindent.
1: Jó, elengedlek.
0: Hétfőn, Tali, ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. Brandoburger.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsaid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük!
13: A reklám után.

0: Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, ami veszprémi vonatokat is érint. Új körforgalom épülhet a 71-es út Tihanyi csomópontjánál. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézi Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A miniszter szerint a mostani munkákat egy átfogó fejlesztés követi, amelynek részeként megújul a déli pályaudvar pályája, és 26 kitérőt is kicserélnek. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, mindez a MÁV tájékoztatása szerint a veszprémi vonatokat is érinti. A Bakonyi IC-k, Göcsei IC-k, valamint a Citadella IC-k Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Vasárnap a Zalaegerszegről 19 óra 49-kor a déli pályaudvarra induló Göcsei IC már teljes útvonalon közlekedik. Tapolcáról a sebes vonatok Székesfehérvárig közlekednek és onnan indulnak. Budapest és Székesfehérvár között a Göcsei IC-k igénybevételét ajánlják. Körforgalommá alakítanák a 71-es főút és a Tihanyba vezető út forgalmas csomópontját az Őrtorony kilátónál. A település önkormányzatának megbízásából készült 2026-os településrendezési dokumentáció szerint a 71-es főút és a Tihany felé vezető 71-17-es út jelenleg T-alakú kereszteződését építenék át, értesült a Viláv Balaton. A csomópont az Őrtorony kilátó közelében Tihany külterületének északnyugati részén található. A 71-es itt Balatonfüredés Aszófő, illetve a Balaton nyugati része felé vezeti tovább a forgalmat, és innen lehet letérni Tihany irányába. Nyáron jelentősen megnő a térség forgalma, csúcsidőben gyakran torlódások alakulnak ki, ezért van szükség az új körforgalomra. A cikk szerint a jelenlegi kereszteződés helyén egy sávos, háromágú körforgalom épülhetne. A beruházás érintené a kerékpáros közlekedést is. A balatoni bringakör gyalogos és kerékpár útját a Tihany felé vezető úton vezetnék át, még a Tihany felé leágazó kerékpárút csatlakozását ugyancsak korrigálnák. Változna az Őrtorony kilátó parkolójának megközelítése is. Október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését az önkormányzat döntése alapján. A menhely korábban Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ néven működött, és 2023. decemberében nyitotta meg kapuit. Az új működtető szakmai hátterével és állatgondozóival segíti a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását, rehabilitációját és örökbeadását. Az állatkert szerint a menhely védenceinek jól léte mostantól az intézmény küldetésének is része. A működtetéshez továbbra is számítanak az állatbarátok és támogatók segítségére, hogy minél több négylábú találjon megfelelő gazdát. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. A világhírű amerikai kosárlabda show október 29-én 19 órától lép fel a Van Veszprém arénában, ahol a látványos zsákolások, trükkök és technikai bravúrok mellett a humor is főszerepet kap. A csapat ezúttal is régi riválisával, a Washington Generals-szal méri össze tudását. A jubileumi turné különlegessége az új 100 éves évfordulóra készült mez, valamint az arany Spalding kosárlabda. A nézők a Magic Pass programban a játékosokkal is találkozhatnak, a show után pedig autogramot is kérhetnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A meteorológusok szerint holnapra véget ér az indián nyár, mert hogy holnapra elér bennünket az a hidegfront, amely meghozza a lehűlést is. Úgyhogy a mostani 24 fokot még élvezzük ki, mert holnaptól, hát azt nem mondom, hogy vacogni fogunk, de az biztos, hogy hűvösebb lesz, sőt, már a késő esti éjszakai órákban érkezhetnek esőfelhők is fölénk, holnap egész nap élénken fújni fog a szél, és bár reggel 13-14 fok lesz, délutánra 17-18 foknál nem ígérnek melegebbet, viszont az jó hír, hogy holnap délután is egy picit sütni fog a nap. Jönnek az utak hírei. Baleset miatt csak a belső sáv járható a 10. kerületben a Karolina úton, a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt, és baleset történt Budaörsön is a templomtéri körforgalomnál, de tart még a helyszínelés a Bimbó úton a Füge utca közelében, illetve baleset nehezíti a haladást a 12. kerületben a Kis János Altábor nagy utcában a Böszörményi út után. És van még egy nehezítő tényező, a Dózsa-György út Andrássy út csomópontban sötétek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal vezessenek itt, de már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon, csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. És ugyancsak a hétvégére egyelőre jelzés, hogy a Szobi vonalon is változik a menetrend szombattól egy hétig. A hétvégén karbantartás miatt minden második S70-es vonat csak Gödig közlekedik. A jövő héten hétfőtől péntekig a szokásos cikla kitermelés miatt Nagymaros és Szobállomás között közvonat helyett pótlóbusz jár majd. Jó utat!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és bekészítettem Justin Wellington-dal, átjön az Aiko Aiko, ez a ritmust ad majd a hazaútnak. Előtte azonban jön az az énekesnő, aki minden elképzelhető rekordot megdöntött, és minden listát letarolt, Ella Langley.

Ez volt a Maroon 5 vadonatúj dala itt a Sláger FM-en. Hát Adam Levinék meglehetősen nagy utat tettek meg, még végre visszataláltak a saját stílusukhoz. Ugye már tavaly adtak ki olyan dalokat, amik a kezdeti időkre emlékeztettek bennünket, és hát ennek szerintem minden rajongó kivétel nélkül örült, hiszen emiatt a stílus miatt szerettünk bele ebbe a bandába. És hát ez az új dal is szenzációsan sikerült. No de hadd ajánljak önöknek egy szenzációs programot, mégpedig annak apropóján, hogy október 4-én kezdődött, és egészen szombatig tart a Világűr hete, amely apropóból természetesen itt a fővárosban is várnak bennünket különleges programok, és hát biztosan észrevették, hogy a Világűr hetét a Google is különleges logóval ünnepelte a keresőjének főoldalán. A csillaghalmaz vagy csillagkeletkezési régió egyébként, amit a képen láthatunk, a Karina köd. No de nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ma este 7 órakor távcsöves bemutatóval várnak bennünket az óbudai Polaris csillagvizsgálóban, ahol az őszi égbolt csillagképeiről hallhatunk történeteket, de megismerkedhetünk a kettős csillagokkal, optikai és tényleges kettősökkel, és hogyha egy picikét is kiderül az ég, akkor meg is leshetünk ilyeneket, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Polaris csillagvizsgálóba. Este 7-től 10-ig tart a program, és várnak mindenkit sok szeretettel. Itt a Sláger FM-en pedig várunk sok szeretettel a közlekedési infókat. 06303030958 a számunk, most pedig a Bon Jovi dalával megyünk tovább. Jön a You Give Love a Bad Name.

0: Rádió.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Jonas Brothers dala, a Sucker, és nem tudom, hallották-e, de augusztusban megjelent a banda újabb dala, ami szerintem fantasztikusan sikerült. Listen when sad, ez a dal címe. És hát nagyon jó, kicsit rockos, kicsit country-s lüktetése van, érdemes arra is ráfülelni. Hát hiába tudnak valamit a srácok, de hát Sabrina Carpenter is tud valamit. Ébren tartani bennünket úton hazafelé egészen biztosan. Ő érkezik hamarosan az Espresso című dalával.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
7: Valami van a levegőben.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
9: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
1: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
12: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányoz Osan. Spórolj okosan.
13: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
14: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: A reklám után.
1: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Az éjszakai órákban lehet számítani esőre, illetve holnap a hajnali órákban is előfordulhat még helyenként eső, zápor, majd napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés egyébként éjszakon várható, számottevő csapadék pedig holnap már nem jön, de a maihoz képest lényegesen hűvösebb lesz az idő, bár reggel egészen biztatóan indul 13-14-15 fokkal, de délután 17-18 fok lehet legfőjebb, és marad a visszafogott felmelegedés bizony szombaton, vasárnap is, sőt eső is érkezhet, úgyhogy egész hétvégén hasznos kiegészítő lehet az esernyő. A 10. kerületben a Karolina úton csak a belső sáv járható a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt baleset miatt, de baleset nehezíti a haladást Török Bálinton a Kazinci Ferenc utcában a temető köz közelében, tart a műszaki mentés Budaörsön a templomtéri körforgalomnál, helyszínelnek a 2. kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében, illetve balesetben sérült jármű nehezíti a haladást a Dózsa-György úton is a Kerepesi út előtt. Városon kívül pedig az M5-ösön a Budapest felé tartó oldalon az M44-es autóúti csomópontnál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot, a 72-es kilométernél az egy sávra szűkült pályaszakaszon legalább 2-3 kilométeres jelenleg a torlódás, és kiépült az új terelés az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé, a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon tudunk haladni. Nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradjon a saját oldalán, a külső sávban. És hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak 0630303095-8 a számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

8 perccel járunk 5 óra előtt, és itt a Sláger FM-en a The Wanted-dal forgott, ez volt a Walks Like Rihanna. Tudták, hogy a Wanted-ot 2009-ben Jane Collins hívta életre, mégpedig úgy, hogy tömeges meghallgatást tartott egy fiúbanda. Megalakításához több mint 1000 énekest hallgatott meg, míg végül kiválasztották azt az 5 srácot, akikből végül is megalakult a The Wanted. No, de itt a Sláger FM-en még Ortutai Dóri előtt egy újabb fiúbandával megyünk tovább, bár ők nem a szó klasszikus értelemben vett fiúbandája, de jól ismerjük és nagyon is szeretjük őket. Jön a Well Hello és a Város Szeme.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
2: Csak október 15-től 18-ig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
6: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszere. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezmény 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozó, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok Farmer és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 2 hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szakot tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntetőjogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a 2 hetes ülés szak több törvényjavaslat vitáját és záró szavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1990 hét után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyszámítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövid távú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazással jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövid távú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövid távú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc Béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú kaffillamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos kaffflotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú kafok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. 23 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, Veszprémben azonban csupán 21 fok van, és hát vannak fölöttünk jócskán felhők, viszont ezekből, ha minden igaz, csak az esti éjszakai órákban lehet számítani csapadékra, illetve még hajnalban, a kora reggeli órákban elszórtan eshet eső, de napközben holnap felszakadozik majd a felhőzet. Azonban a hidegfront miatt kimondottan szeles napra számíthatunk holnap, és hűvös is lesz, hiszen a legmelegebb órákban sem emelkedik, 17-18 fok fölé a hőmérő higanyszála, és ami még mindenre rátesz egy lapáttal, hogy a mostani után vasárnap újabb hidegfront érkezik majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az egyes számú főúton Budaörs belterületén a templom térnél lévő körforgalomnál egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze. Itt félpályás útlezárás mellett tart a helyszínelés, de baleset nehezíti a közlekedést Török Bálinton és a Kazinci Ferenc utcában a temető köz közelében, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy nehéz az átjutás az Erzsébet hídon mindkét irányban, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Üllői úton szakaszonként. Figyeljünk arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, ezért a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, ezért a hídon Pest felé jelentős torlódásra kell készülni. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Barostér felé, a Veselényi utca után lezertek a belső sávot, mert javítják a burkolatot, és a Vágóhíd utcában is dolgoznak. A Soroksári út felé az Albert Flóriánó út után vízvezetéket javítanak, úgyhogy itt útszűkül kell áthajtani. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Ha úgy érzik, hogy folytában az energiájuk, akkor tekerjék egy kicsit följebb a hangerőt, mert a hazaútra is erőt ad nekünk Szombárdal. Az Undressed érkezik, előtte azonban a One Republic-tól szól a Run. Én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok!
19: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
18: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Kinek a gyerekkorát, kinek a fiatalságát, kinek egy jó kis nosztalgia bulit idézett Billy Ocean dala. Ez a Sláger FM, és benne a Sláger délután. Én Kiskata vagyok, és már is Pázmánt felé vesztük az irányt, hiszen készülünk a hétvégére is, hát Pázmándon. Éppen ezen a hétvégén rendezik meg a negyedik halloweeni tökvásárt. Tökökkel, szénabálákkal, játékokkal és fergeteges őszi élményekkel várnak bennünket. Itt a hétvégén már egy egyszerű séta is óriási élmény lehet. Minden sarkon vár bennünket majd valami felfedezni való. A tökvásárt pedig a szervezők úgy álmodták meg, hogy a gyerekeknek egy hatalmas kaland legyen, miközben a szülők vagy baráti társaságok is jól érezhetik magukat. Lesz itt kincskeresés, amiben természetesen kicsik nagyok egyaránt részt vehetnek. Lesz piknik részleg, hogyha az időjárás engedi, ahol egy pokrócon tökök és őszi dekorációk között lehet megpihenni. Szóval fantasztikus lesz a hangulat, úgyhogy érdemes lesz a hétvégén ellátogatni Pázmándra. Itt a Sláger FM-en pedig Benson Boone látogat meg bennünket, de sajnos csak hangban Beautiful Things című dala forog már is.

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me.
0: Taylor.
2: Schlager FM. Minden, amit

0: Az Innerster Köldala szólt, itt a Sláger FM-en, ez volt a Sweat, la la la la long, ez pedig a Sláger délután, 3 perccel járunk 17:30 után, és hamarosan kezdődik majd a kívánság műsor, úgyhogy lassan lehet küldeni a kéréseket, óhajókat, sóhajókat, 0630303098, de akár a közlekedési infók is jöhetnek. Én pedig már is forgatom Miley vadonatúj dalát, ugye az énekesnő stílust váltott, és most már nem Miley Cyrus, hanem Miley néven jelenteti meg az új dalait. Bass Persuade című dalát hallgatjuk meg hamarosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Legyél parki arc. Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élőszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
9: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
10: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Elő az esernyőket, mert a következő napokban, sőt órákban eshet az eső. Az esti éjszakai órákra ígértek térségünkre csapadékot a meteorológusok, illetve azt, hogy holnap a hajnali kora reggeli órákban elszórtan még érkezhet eső, zápor, viszont holnap napközben elkezd majd kiderülni az ég fölöttünk, és a délutáni órákban már napsütést is élvezhetünk, de ez sajnos nem menti meg a fázósakat, hiszen legfeljebb 17-18 fokot várhatunk napközben, ráadásul nagyon élénk lesz a légmozgás, ami tovább ront majd a hőérzetünkön. És ugye hétvégéről is szót ejtsünk, hát legyen elég annyi, hogy visszafogott lesz a felmelegedés, és szükség lesz az esernyőkre. Tart a délutáni csúcs, és hát nem csak városon belül, de városon kívül is többfelé tapasztalható torlódás. Például az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, különösen a Tatabánya és az M0-ás közti szakaszon erős a forgalom. Az M1-es, M7-es kivezető szakaszán és az elválástól az M7-esen is telítettek a sávok. A Balaton felé lassabb haladásra kell készülni a Török-Bálint és az Érdi szakaszon is. Az 1-es főúton Budaörsön a Templomtérnél lévő körforgalomnál egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. Itt félpályás útzár mellett zajlik továbbra is a helyszínelés. Budapest belterületén pedig nehézkes a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton szakaszonként, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Amire még figyelni kell, hogy a Gyulavezér úton a 22. kerületben a Rákóczi útnál útszűkület van közműjavítás miatt, az Állatkerti körúton pedig távhővezetéket javítanak, itt útszűkületen kell áthajtani a Hősök tere felé a Fürdő utca közelében. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Dua Lipa mindig elvarázsol bennünket, és ez a dal különösen varázslatosra sikerült, hiszen egy mágusról szólt. A Houdini forgott itt a Sláger FM-en, a következő órában pedig már önök dönthetnek arról, hogy mire táncoljunk, hiszen a hírek után indul majd a kívánságműsor 0630303095-8. Ide írjanak, én pedig még a hírek előtt forgatom önöknek Ruzsa Magdi dalát. Az Éden zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fog adni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A-osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok háromnapos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardelli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Regulianta Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás előrejelzés. Az éjszakai órákban jöhet eső, zápor, néhol akár zivatar is. Holnap napközben azonban egyre inkább csökken az esélye a csapadék érkezésének. A felhőzet is elkezd majd napközben felszakadozni, viszont megélénkül a légmozgás, és bár egy kicsit kisüt a nap, a hőmérséklet csúcsértéke alig éri majd el a 17-18 fokot. És hát sajnos a hétvégére is hűvös esős időt ígérnek, de csak az egyik szemünk sír, emiatt ugye tudjuk, hogy a földeknek nagyon nagy szüksége lenne a csapadékra, úgyhogy ezért örülünk az esőnek. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Jelenleg nem járható a Kőbányai út a Horog utcánál baleset miatt. A 9-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Kismartoni út és az Ejfelműhely ház megállókat. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Nagyszüllős utcától, valamint az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, de a Szélkámán tér környékén is sokan autóznak. A 8. kerületben pedig figyeljenek arra, hogy lezárták a Baránszky utcát a Kródi Gyula utca után daruzás miatt, lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, itt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, a Hidegkúti úton a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Templom utcánál, mert itt javítják a csatornát, a 11. kerületben pedig a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosénekre terelik, mert csatornát javítanak. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánságműsor, és itt van Laci üzenete. Sziasztok, Zsókának küldöm a Magna Cum Laude köszönet című dalát. Köszönet, hogy már 30 éve elvisel. Ez de aranyos üzenet. Oké, érkezik már is. Előtte azonban Alexander Stantől a Mr. Sucks the Beat, ezt pedig Lívia szeretné hallani.

itt is lehet kertészkedni, hiszen a szobanövényeink is gondozást igényelnek télen, nyáron, tavasszal, ősszel, minden évszakban. Na hát, jó hír a kertészkedés szerelmeseinek, hogy a Budai Arborétumban ezen a hétvégén tartják az őszi kertészeti napokat, ahol hallgathatunk kertészeti előadásokat, kaphatunk jó tanácsokat mind a kinti, mind a benti növényeink gondozásához, de lesz vezetett arborétumi séta is, sőt, megnézhetjük a beltéri dzsungelt, a szobanövény kiállítást is, és hogy a kicsik se unatkozzanak, amíg mi például az alkalmazkodó haszonkertről, vagy éppen a konyhakertről, a magas, mély és síkágyásokról hallgatunk előadást, lesznek gyerekfoglalkozások is, tehát péntektől vasárnapig mindenképpen érdemes ellátogatni a Budai Arborétumba. No, de itt a Sláger FM-en nézzük az üzeneteket. Szia, Kata! Szeretnék kérni egy dalt Alex Warrentől, mindegy melyiket, mert az ő dalai mindig feldobnak. Anita írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, és Tibi is írt nekünk, hello, az R.E.M. Losing My Religion című dalát kérem mindenkinek, aki még úton van, oké, akkor az úton lévőknek már is forog a dal.

0: Alex Warrendal a Forgotez volt a Passenger itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor. Szia, Kata, Timi vagyok, és az Ári Maffiától a Volt egy álmom című dalt küldöm azoknak, akik ott voltak a Kobucis koncertjükön nyáron. Hú, nagyon jókat hallottam arról a koncertről, és sajnos nem jutottam el, de fantasztikus lehetett. Egyébként a csapat már készül a szilveszterre, az MVM Domban lesz egy hatalmas szilveszteri buli, annak lesznek egyik föllépői, na hát hamarosan érkezik a Volt egy álmom az Ári Maffiától, de előtte még Edith kérése is teljesül. Sziasztok, Ancsikának a tanulás mellé a régi nyár újabb változatát Dr. Béreségtől játsszátok le. Anyu, vagyis Edith írta ezt az üzenetet nekünk, úgyhogy Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közöse. A régi nyár forog már is.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárás a következő napokban. Nos, a hét második felére azt ígérték a meteorológusok, hogy elromlik az idő. Hát ezt ma már tapasztaltuk egy kicsit. Holnaptól azonban a hőmérséklet értékek is inkább ősziesek lesznek. Ugye a következő napokban két hidegfront is átrohan fölöttünk. Az egyik ma este ér el bennünket, a másik pedig vasárnap érkezik, úgyhogy emiatt a hétvégénk is csapadékosnak, hűvösnek ígérkezik. 16-17-18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap után és még vasárnap is, és az esernyőkre is szükség lehet, bár holnap napközben az erős szélnek köszönhetően felszakadozik majd a felhőzet. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Jelenleg nem járható a Kőbányai út a Horog utcánál, mert baleset történt. A 217 eljelzésű, illetve a 9-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Kőbánya alsó vasútállomás megállót. Tart még a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, de torlódik a kocsisor a Lehel utcában is, kifelé a Róbert Károly körút előtt. Városon kívül pedig az M1-es M7-es közös kivezető oldalán, illetve az elválástól az M7-esen telítettek a sávok. A Balaton felé lassabb haladásra kell készülni a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. És ne feledjük, hogy kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között, a 22-es és 30-as kilométer közt a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, míg Röszke felé a leálló és a külső sávon lehet haladni. És nagyon fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

Dalasztól, ez volt a Go West, itt a Sláger FM-en, és önök a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik. Írják meg, hogy merre induljunk már zenében, 0630-30-30-95-8 a számunk, hogy merre induljunk fizikailag a hétvégén, azt már is mondom, Zsámbék felé, mert hogy ismét megrendezik a Fékomatta Fesztivált, idén már 8. alkalommal. Holnap és holnap után várnak itt különleges programok, a 2 nap alatt a középkor világa költözik a településre. A fesztivál történetének középpontjában egy Zsámbékhoz kötődő francia lovag, Reinhard legendája áll, a hagyomány szerint a település történetében fontos szerepet játszó nemzetség alapítója, a középkorban érkezett Magyarországra, a rendezvény pedig ezt a történelmi időszakot idézi fel látványos és interaktív programokkal. Holnap délután 2-kor egy interaktív középkori mesefaluval kezdődik majd a program, Tökmak falva nem csak a gyerekeket várja, este hallhatunk majd előadást a vikingek hitvilágáról, meghallgathatjuk a Fandir koncertet, és szombaton is folytatódnak a programok, többek között a mester órájával, amikor kézműves műhelyek mutatkoznak be, de várnak ránk 10. és 11. századi ügyességi játékok, délután 5-től pedig az ostrom, a hagyományőrző nagy csata, nagyon izgalmas programok lesznek ezek, úgyhogy holnap-holnap után irány Zsámbék, hát a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal esernyőt, itt a Sláger FM-en pedig már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Sziasztok, kis csibémnek küldöm a Viharban szivárványt. Marci írta nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy jön már is a Kowalski meg a Vegadala. Szia Kata, apukámnak holnap lesz a névnapja. Ó, hát akkor őt Dénesnek hívják, de már ma este szeretném köszönteni a kedvenc dalával, George Harrison-tal, Kérem a God Mind Sudden Youth, ez pedig Csillától érkezett, mintha George Harrison dalával megyünk tovább.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kérést mindenképpen teljesítek, ezt pedig Brigi írta nekünk. Szia Kata, tesómnak, Janónak üzenem, hogy jó utat, vigyázzon magára, és várom vissza jövő hétvégén, és küldöm neki a Solvave Kalandor című számát. Ó, hova utazik, de jó neki. Egy kis őszi kirándulás, kalandozás, nincs is annál jobb. Szólhat neki a kalandor a Solvave-től.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az eljárás Tíny István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphattak diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítő anyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békés Csabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécset, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvíz mintákat alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen park lóhely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években, annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétessel gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogyan kell készülnünk a holnapra. Hát biztonság kedvéért azért legyen nálunk esernyő, mert a reggeli órákra még ígérnek esőt a meteorológusok, de aztán napközben felszakadozik majd a felhőzet, és a nap is ki fog sütni. De azt nem fogjuk annyira élvezni, mert hűvös lesz. Reggel 14-15, délután pedig 17-18 fok várható, és erős lesz a légmozgás. Napközben csapadékra és hűvös időre szombaton és vasárnap is számítanunk kell. Egyébként a most érkező hidegfrontot vasárnap egy újabb követ majd, úgyhogy úgy néz ki, ezzel tényleg vége az indián nyárnak. És jönnek az utak hírei. A még úton lévőknek hasznos tudni, hogy a Kőbányai út nem járható továbbra sem a Horog utcánál baleset miatt. Éppen ezért a 217E és a 9-es autóbusz is terelve közlekedik, egyik sem érinti a Kőbánya alsó vasútállomás megállót. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt, várhatóan ez még egy órán át így lesz. A 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után zárták le darúzás miatt, illetve lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé, az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. És lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, itt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. És van egy előrejelzésünk az éjszakai órákra, ma éjjel lezárják majd a félútpályát a Balatoni úton, a Tanító utcai körforgalomban burkolatjavítás miatt a váltakozó irányú forgalmat jelzőrök segítik majd. Erre is figyeljenek majd. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában pedig Tominak szól, már is Michael Bublé Haven't Met You Yet című dala, Kati szeretné ezt a dalt neki küldeni. Előtte azonban indul az óránk Zelena Gomez dalával, a Single Soon pedig Eszternek jutott eszébe, aki Gabinak küldi ezt a dalt.
0: Minden, amit szeretünk.

0: Tom Steiner, Susan Vega dala, ezt forgat itt a Sláger FM-en. Ez pedig továbbra is a kívánság műsor, még ebben az órában tudom teljesíteni a kéréseket, használják ki az időt, mert ezen a héten ez az utolsó kívánság műsor. 0630303095-8 a számunk, és használjuk ki az időt arra is hétvégén, hogy ellátogatunk az Ócsai gazdanapra, mert hogy szombaton várnak majd bennünket az öreg faluban. A családi nap az Ócsai tájházban, az Ócsai református templomban és a Pákáztanyán vár majd bennünket, ahol megismerkedhetünk a hagyományos gazdálkodással, de lesznek beszélgetések madarakról, lepkékről, hogy a természetkedvelők játszva ismerkedhessenek meg a bennünket körülvevő élővilággal, sőt még tökfaragásra is lehetőség lesz, a kifaragott tököket pedig a tökfejversenyre is benevezhetjük. Igazán mesésnek ígérkezik ez a program is. No de lássuk, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor. Valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni Gazebótól az Árlak Söpren című számot.
0: Oké, kinek küldjük ezt a régi dalt?
1: Minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Nagyon szépen köszönjük, János, neked is szép hétvégét.
1: Köszi, hello.
0: Szia!

Van, hogy az ember a legváratlanabb pillanatban csodálkozik rá arra, hogy egy dalnak mennyire szenvedélyes a szövege. Hát én Wolf Kati Erre táncolj című dalával jártam így pont az elmúlt hétvégén. Ez szólt itt a Sláger FM-en, érdemes nagyon odafigyelve hallgatni ennek a dalnak a szövegét is. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora, én pedig még 8-ig állok szíves rendelkezésükre, és megyünk is tovább. Szia Kata, a barna hajú rózsaszín Szerkós Brigittának küldök egy szívhez szóló számot, még mindig várom válaszát, lennél a feleségem? Jócó írta ezt az üzenetet, én pedig kiválasztottam a Follow the Flow tőlem ne című dalát, ez is egy nagyon szerelmes dal, és hát Jócó figyelmét fölhívnám arra, hogy Brigittának vasárnap lesz a névnapja. Előtte azonban Andi kérését teljesítem. Hello Kata, Petrának és Noéminek, Madonnától és Sabrina Carpentertől Jázd le Léci a Bring Your Love című dalt, üzenem nekik, hogy nagyon büszke vagyok a teljesítményükre. Oké, Andi, ezzel a dallal megyünk tovább. Sabrina.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Eltortan eső érkezésére lehet számítani jelenleg is az ország több pontján. Esik az eső, egész éjjel így lesz ez, sőt, még a kora reggeli órákban is hasznos lehet az ernyő, viszont holnap napközben elkezd majd felszakadozni a felhőzet. Nem lesz zavartalan a napsütés, de egy picit látjuk majd a napot. Reggel 14-15, délután pedig legfeljebb 17-18 fok várható, szóval holnap nem lesz nagy a napi hőingás, és nagyon intenzív lesz a légmozgás, úgyhogy melegen, rétegesen öltözzenek holnap. Lássuk, mi a helyzet az utakon. A főváros belterületén már egészen jól lehet közlekedni, városon kívül azonban még van torlódás az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közti szakaszon, az M7-esen pedig a Balaton felé az érdi szakaszon kiépített terelésben az M0-ástól a 19-es érdi kihajtóig kell lassabb haladásra készülni. Budapesten lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon, mert közművet javítanak. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni, és útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után vízvezeték javítás miatt. A Hidegkúti úton is javítják a csatornát a Templom utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást itt is jelzőlámpa szabályozza. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger,
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Ez a Sláger FM.

szenvedélyes dalokból ma este nincsen hiány, ez volt a Destiny's Child Same a Name című dala. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és mielőtt tovább mennénk az újabb üzenetekkel, hadd ajánljak önöknek egy programot a Múzeumok őszi fesztiválja kínálatából a Rótmiksa emlékházban. Szombaton várnak majd minket egy őszi családi délelőtre. Ugye beköszöntött az ősz, a természet pedig lassan felkészül a térre, ezen a családi napon pedig annak járhatunk utána, hogy vajon hogyan teszik ezt. A fák, a virágok, a rovarok és a rágcsálók hogyan készülnek a hűvösebb időre? Miért változtatják meg a levelek a színüket? Vajon hová tűnnek a rovarok, amikor beköszön a hideg? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ játékos feladatokon keresztül. Majd kilépünk a múzeum kertjébe, ahol azt is megnézzük, hogy hogyan tehetünk egy udvart rovarbaráttá és zöldebbé. A program végén pedig együtt ültethetünk télálló hidegtűrő növényeket a múzeum virágágyásaiba. Nagyon klassz kis program. Ez a családi délelőtt egyébként ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem ulasszák el. És nem ulasszák el megírni azt sem, hogy mi a kedvenc daluk, mert vészesen közelít a műsoridő vége. Rebecca Harry Styles Aperture című dalát választotta. Azt írja, nagyon tetszik neki ez a szám, hát abszolút meg tudom érteni. Bence pedig Zsófinak küldi Vastag Csaba, ugye érzed című számát.

0: Ez volt Harry Styles dala, az Aperture itt a Sláger FM-en, és 8 perccel járunk 8 előtt, mondtam, hogy nagyon kevés már az időnk. Vége a kívánság műsornak, egyetlen egy üzenetet tudok már csak továbbítani. Ez Sanyitól érkezett, kedves Kata, szerelemnek Tündének szeretném, ha lejátszanád Charlie-tól és Király Lindától a közös dalukat. Játszom, ahogyan lélegzem a dal címe. És már is ez zárja a mai kívánság műsort.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kent be Kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kanesten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kanesten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, ami veszprémi vonatokat is érint. Új körforgalom épülhet a 71-es út Tihanyi csomópontjánál. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézi Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és ajakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A miniszter szerint a mostani munkákat egy átfogóbb fejlesztés követi, amelynek részeként megújul a déli pályaudvar pályája, és 26 kitérőt is kicserélnek. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, mindez a MÁV tájékoztatása szerint a veszprémi vonatokat is érinti. A Bakonyi IC-k, Göcsei IC-k, valamint a Citadella IC-k Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Vasárnap a Zalaegerszegről 19 óra 49-kor a déli pályaudvarra induló Göcsei IC már teljes útvonalon közlekedik. Tapolcáról a sebes vonatok Székesfehérvárig közlekednek és onnan indulnak. Budapest és Székesfehérvár között a Göcsei IC-k igénybevételét ajánlják. Körforgalommá alakítanák a 71-es főút és a Tihanyba vezető út forgalmas csomópontját az Őrtorony kilátónál. A település önkormányzatának megbízásából készült 2026-os településrendezési dokumentáció szerint a 71-es főút és a Tihany felé vezető 71-17-es út jelenleg T-alakú kereszteződését építenék át, értesült a Viláv Balaton. A csomópont az Őrtorony kilátó közelében Tihany külterületének északnyugati részén található. A 71-es itt Balatonfüredés, Aszófő, illetve a Balaton nyugati része felé vezeti tovább a forgalmat, és innen lehet letérni Tihany irányába. Nyáron jelentősen megnő a térség forgalma, csúcsidőben gyakran torlódások alakulnak ki, ezért van szükség az új körforgalomra. A cikk szerint a jelenlegi kereszteződés helyén egy sávos, háromágú körforgalom épülhetne. A beruházás érintené a kerékpáros közlekedést is. A balatoni bringakör gyalogos és kerékpár útját a Tihany felé vezető úton vezetnék át, még a Tihany felé leágazó kerékpárút csatlakozását ugyancsak korrigálnák. Változna az Őrtorony kilátó parkolójának megközelítése is. Október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését az önkormányzat döntése alapján. A menhely korábban Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ néven működött, és 2023. decemberében nyitotta meg kapuit. Az új működtető szakmai hátterével és állatgondozóival segíti a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását, rehabilitációját és örökbeadását. Az állatkert szerint a menhely védenceinek jól léte mostantól az intézmény küldetésének is része. A működtetéshez továbbra is számítanak az állatbarátok és támogatók segítségére, hogy minél több négylábú találjon megfelelő gazdát. 100 éves jubileumi showval érkezik Veszprémbe a Harlem Globetrotters. A világhírű amerikai kosárlabda show október 29-én 19 órától lép fel a Van Veszprém arénában, ahol a látványos zsákolások, trükkök és technikai bravúrok mellett a humor is főszerepet kap. A csapat ezúttal is régi riválisával, a Washington Generals-szal méri össze tudását. A jubileumi turné különlegessége az új 100 éves évfordulóra készült mez, valamint az arany Spalding kosárlabda. A nézők a Magic Pass programban a játékosokkal is találkozhatnak, a show után pedig autogramot is kérhetnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Super Stereo dala szólt, ez volt a bent a neved, és ugye ígérik a meteorológusok, hogy hétvégén már egy picit rosszabb lesz az idő, nem is rosszabb, inkább ősziesebb lesz az időjárásunk, de hát a hűvösebb napok azért figyelmeztethetnek bennünket arra is, hogy időszerű a szervezetünket is felkészíteni a hideg évszakra. Ezzel a témával foglalkozott ma reggel többek között Pordán Petra és Somogyi Zoli is.
1: Hát, hogy Petra, te is mondogattad, ugye most ezekben a napokban romlik el szépen folyamatosan az időjárás, tehát hogy búcsúzik a vénasszonyok nyara, jön most már az igazi ősz, meg a lehűlés, és aztán egy-kettőre itt lesz a tél is. Úgyhogy arra gondoltunk, szakszerű segítséget kérnénk, hogy a szervezetünket hogyan készítsük fel erre tudatosan. Antal Emese dietetikus, régi visszatérő kedves vendégünk. Drága Emese, segíts nekünk, kérlek. Úgy beszéljünk a vitaminokról, hogy azt szeretnénk Petrával, hogy ne a vitaminokról magukról beszéljünk, hanem az ételekről. Tehát próbálj meg a kedves hallgatóinknak mindenféle praktikus tanácsokkal szolgálni, hogy mit együnk mostanában, és mit ne együnk. Tehát, hogy az a bizonyos tanács, ami tőled, ha meglátlak, az első, ami eszembe jut, hogy mindig helyi, szezonális finomságokat fogyasszunk. De ez hogy néz ki októberben, meg novemberben, meg decemberben,
2: hát
1: ugye?
2: Hát azért jól néz ki egyébként, szerencsére még, tehát azért itt a sütőtököt ne felejtsük el, ez ami most, hogy így in medias res belevágunk, de tényleg azért a hagymák, itt vannak az alma, a körte, a szőlő, tehát nagyon saláták még itt vannak, sóska, spenót, retek, tehát sárgarépa, tehát még azért ad a kert, meg a természet, de hogyha majd nem ad, tehát a későbbiekbe, tehát a következő hónapokra, akkor mit tudunk csinálni?
3: Savanyúságot enni.
2: Köszi, Petra. Tehát tegyük el, nem csak azt, vagy tegyük el ezeket. Igen. Tehát nyilván fermentáljuk, elég, hogyha akár mondjuk egy, szerintem jön vissza tényleg ez a fermentálás, az hogy a savanyúság készítés, egy nagy vödörbe akár mindent beleszórhatunk, amink van, és, de tényleg. És
3: az akkor én a jósom mit csinálja, és abszolút, olyan finom, úristen. Abszolút. Tehát ő most már rakott be cukkinit, a káposztát, a savanyúságot, mind van ilyen, hogy mindent egyben be van, ilyen mini dinnye, meg van mellette egy csomó más, és olyan finom, és érzem, hogy jót tesz a pocakomnak. De hogy tényleg érzed, tehát hogy az a durva, hogy azt gondolnánk, hogy nem, pedig de?
2: De. Nyilván, hogyha itt a jótékony baktériumokról beszélünk, akkor azért például a probiotikumok is előtérbe jönnek, tehát például egy élőflórás, akár joghurt, tehát hogy ezt mondjuk, hogy mondjuk az ilyen savanyított, fermentált készít, kimcsi, stb. Ezek is felértékelődnek, de a másik oldalon meg tényleg ezek a kefír, az mondjuk igaz, hogy gomba, tehát ez gomba, tehát de a joghurt az meg baktérium, tehát hogy ezek azok, amik tényleg így akár a bélflórára.
1: Tényleg azon gondolkodtam el, hogy amikor az embernek tényleg probiotikumokra van szüksége, pedig azt mondja nekem a doki, hogy el kell menni a patikába és venni ezt a bizonyos ilyen-olyan tablettát, hogy ugye legyen, mert hogy az az igaz. De mondom, és hogyha joghurt, és akkor úgy legyint, hogy, és nem tudom, hogy most akkor az csak mese, vagy egyébként tényleg használ, és tudom, hogy joghurt és joghurt között óriási különbségek vannak.
2: Igen, mert a gyógyszereket bevizsgálják, hogy így mondjam. Azért az élelmiszereket nagyon nehéz, vagy nehezebb igazándiból így vizsgálni, és az sem mindegy, hogy mit írunk, vagy mit írnak a termékre. Tehát az

0: az a mindennapnak a része. Tehát az, hogyha étrendről, meg élelmiszerről beszélünk. Nyilván a gyógyszer, vagy az étrend kiegészítő, mondjuk az nem a mindennapjainknak a része.
1: Mint ahogy a joghurt, de oké, de akkor a joghurt az most édesség, vagy az egy jótékony tejtermék, hogyha én minden nap fogyasztom reggel?
0: Miért egy natúr joghurt, az miért édesség?
1: Én gyümölcsös szoktam.
0: Ja, vagy ja, neked az ugrik.
1: Nekem az a joghurt.
0: Oké.
1: Tehát azt mondom, tegyük rendet a fogalmakkal.
0: Ja, egyébként még a natúr joghurtba tehetsz lekvárt is, és akkor például az is, vagy gyümölcsöt, és már akkor vagy banánpürét, vagy almapürét, és azzal is édesítheted, úgyhogy abszolút, tehát teljesen rendben van, hogyha ezt teszed. Nyilván megint csak azt mondom, hogy joghurt és joghurt között óriási a különbség, nézzük meg a címkét, nyilván egy gyümölcs joghurt az sokkal magasabb a cukortartalma, mint egy natúrnak, tehát az alapján, vagy a zsírtartalomban óriási különbségek lehetnek, tehát ezt egyénileg kell meghatározni, hogy kinek melyik a jobb.
1: Dr. Antal Emesének köszönjük szépen!
2: Nagyon köszönjük!
0: Én is köszi!
3: Nagyon hasznos tanácsokat kaptunk ma reggel, holnap is érdemes a napot Porne Petrával és Somogyi Zolival indítani. A Sláger reggel 6 órától jelentkezik, majd most pedig jön a Unique dala, az Angyal.

0: Rácz Gergő dala, ha bennünk a világ itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger este, és egészen 9-ig rádiózhatunk együtt. 9 órakor ugyanis, mivel csütörtök van, érkezik Peller Marian és a Lélek Közösség, 10 órától pedig természetesen ismét Esmiller Andrássy a mikrofon, a Slágerkult ma esti vendége. Többek között Dínyés Dániel karmester, zeneszerző lesz, akivel a Szent István Filharmonikusok következő koncertjeiről fognak beszélgetni. Picit belefülelünk a ma esti beszélgetésbe.
1: Valóban október 10-én a Szent István zenekarral, szimfonikus zenekarral fogunk játszani, és hát egy nagyon nagy ívű műsor lesz, ami szerintem mindenkinek egy kicsit kihívás, és nem annyira az átlagos vagy szokásos műsorról van szó, és azt gondolom, hogy ez minden, aki szereti a kultúrát, illetve a kultúrának ezt a szegmensét, amit egyesek komoly zenének hívnak. Nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de most maradjunk ennyire. Okay. Azok is érdekelődve fogják hallgatni, mások meg, hogyha valakit esetleg első élményként jön el, az pedig nagyon szép zenéket fog hallani, és nagyon izgalmasakat is egyben. Meg akár összefüggéseket is.
2: Hát az is izgalmas, amit most mondtál, ez az első élmény. Uh-huh. Az meghatározó általában ugye az életünk különböző területeiről is. De neki például mit mondanál? Hogy a hatás miatt menjen?
1: Az az igazság, hogy szerintem tehát én mindig meghallgatom az összes az összes károgót, hogy nagyon kevés a komoly zene közönsége, egyre csak csökken, és hogy milyen kevesebb
2: vannak. Ezt mondják?
1: Persze, és hogy bezzeg az átkos könnyű zene, hogy ott mennyien hallgatják, és milliós, hát valamikor ilyen milliárdos megtekintések vannak különböző ilyen 4 perces klippeken, mi meg kitesszük a belünket, és 6 éves korunktól gyakorlunk, és csináljuk egyfolytában, és jó, hogyha pár százezerre megnézik, tehát ugye, hogy mindig van ez az. Az igazság, hogy én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ez teljesen évfüggő. Tehát a magyarul idő olyan évekhez függ, ami egyszerűen az, amikor az ember eljut egy olyan fokra, amikor elkezdi más érdekelni. Én egyáltalán nem vagyok kétségbe esve ezen, hogy a fiatalok nem komoly zenét hallgatnak 24-ben, hogy miért Taylor Swiftet hallgatnak, és miért nem Mozartot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen olyan, hogy az ember fejlődik az élete folyamán, és egyszer csak eljut egy olyan dolgok, amikor problémák adódnak. Okay. És elkezdődnek problémák, és vannak olyanok, amikor nincsenek kiutak, vannak olyanok, amik egyszerűen nem tud valami megfogalmazni, de valami nincs rendben. És ilyenkor lép elő az a fajta művészet, ami úgymond nem csak a felszínről szól, nem csak arról szól, mint egy popsláger, nem csak arról szól, mint a mainstream, amiket látunk ilyen művészeti dolgok, hanem valóban az embernek a lelkét járják át, problémákkal foglalkozik, lehet ez szerelmi, nem csak szerelmi, mint a popban, hanem hogy lehet bármi más is, és elindul egy olyasfajta problémának a megoldási keresése, ami szerintem óhatatlanul egyszer csak mondjuk egy színházi élményhez vezet, mondjuk egyszer csak azt mondja, hogy mi lenne, ha meghallgatnék egy komoly zenét, mint egy Mozartot, és tök mindegy, hogy melyiket, tehát itt nem az a lényeg, hogy de hát ő csak azt hallgatja, mint mindenki hallgat, nem baj, hallgassa meg. Uh-huh. Hát ha az lesz neki a belépő élmény, a kapudrók, ha úgy tetszik. Lehet, lehet, hogy valaki a Beethoven 9-re életében először rácsodálkozik, hogy ja, hát akkor ez nem csak az EU-s himnusz, hanem hogy van valami más is mögött, stb. És szerintem így szépen lehet menni, én szerintem ez korszakfüggő.
2: Világos.
1: És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a legelejétől, aki nincs a komoly zeném, az már el van veszve nekünk, stb. Én szerintem sokkal több türelemmel kéne viseltetnünk az emberek iránt ebben a szempontból. De aki viszont első irányul, én azt gondolom, hogy a hangzás az, ami legyőző. Tehát az, amit sehol máshol nem kaphat meg egy klasszikus, szimfonikus koncerten, ilyen nincs más. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ha még nem is tudja, ki ez a Grieg, nem tudja, ki ez a Kodály, nem tudja, ki ez a Beethoven, teljesen mindegy, egyszerűen a hangzás az, hogy közel 80 ember együtt zenél, egy irányba néznek, és egy irányba tolják a szekeret, ez nincs sehol máshol. Lehet bármilyen nagyívű, egy arénába csinált koncert, ahol 10x zenész föllép, és elnyomják a Charlie-nak a legújabb slágereit, az is sok emberes. És lehet bármilyen fény, de ez, hogy ennyi hangszer egyszerre szól, ez a rezgés, ez máshogy nem megtapasztalható. Uh-huh. És azt gondolom, hogy onnan már mindegy, hogy ez most a Grieg tetszik neki jobban, a Kodály, vagy nem tudom, teljes lényegtelen.
2: Igen, jogos.
1: Egyszerűen ez más.
2: Jogos. Minden, a zene, ami összeköt.
1: A zene, ami összeköt.
2: Ez a címe is egyébként, ez a Téli Bérlet első.
1: Ez a Téli Bérlet első koncertje, és azért a zene, ami összeköt, mert a négy zeneszerző, aki szerepel rajta, az elvileg mind barátok, vagy valami fajta kapcsolati hálóban voltak egymással.
2: Szent István Filharmonikusok. Uh-huh. Kálmánt üdvözöljük. Innen az éterről legutóbb ő volt, ő járt itt nálunk, de hát van egy csoda sorozat tényleg a Vigadóban, nem akárhogy, nagyon impozáns helyen. Nyilván évszakokhoz is kötődik, ha már a Térli Bérlet sorozatról volt szó. és kulisszatitkokat várnék most.
1: Parancsolj, mire vagy kíváncsi?
2: Hol, mennyit kell készülnötök egy ilyen
1: sokat. Úgy képzeld el, hogy is van pillanat, és ezt nyugodtan kivághatod majd. Igen, hát úgy képzeld el, hogy egyszerűen vasárnap elkezdik szólampróbákat, tehát ez azt jelenti, hogy a mindegyik szólam, ugye egy nagy szimfonikus zenekarok szólamokra osztódnak. Igen. Amiben sok ember ül, és akkor ők elkezdik a szólampróbákkal. Uh-huh. Utána viszont az történik, hogy utána hétfőn ismét dupla próba van, amikor délelőtt még mindig vonosok, délután tuti, vagy este tuti vonosok, ma délelőtt volt egy teljes zenekar, és mind ezt csináljuk a koncertet minden nap. Ez mind zuglóban, uh-huh. és minden nap ezt csináljuk, amíg odaérünk. Egyszerűen ugye a művek bonyolultak, 60 embert irányítani nem egyszerű dolog, uh-huh. és őket összehangolni, hogy mindenki valóban az a kis hangsúly, az pont úgy szülessen meg, a legátó ugyanaz legyen, ugyanazt gondolják egy formáról, stb. Stb. Aztán jön ugye a szólista, és aztán így szépen lassan tud az egész összeállni, tehát egy ilyen jó hetes készülés, amikor tényleg ezt tölti ki a hetedet. Ugye hozzászámítva azt, hogy 6 éves korod óta gyakorolsz.
2: Igen. Megmaradt abszolút. Igen.
0: A teljes interjút is hallgassák meg mindenképpen 10 órától. Itt a Sláger FM-en akkor jelentkezik Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelynek egyik vendége tehát Dínyes Dániel karmester lesz. Itt a Sláger FM-en pedig egy vicces kis kedvencünk érkezik Postási Julitól, a Puszi Nyuszi.

0: rímátsz?
1: Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Biztos vagyok benne, hogy önök is jártak már úgy, jártukban, keltükben a városban, például miközben egy villamos vagy busz megállóban átsorogtak a következő járatra várva, hogy rácsodálkoztak egy-egy épület szépségére. Budapestet felfedezni csodálatos dolog, hiszen minden utca, minden épület titkokat rejt. Ma reggel a Sláger reggelben többek között erről is szó volt.
2: Az elmúlt napokban valahogy többször beszéltünk arról, nem tudom miért, szörmentem mindig előkerül, hogy hogyan tudjuk egy kicsit a stresszt legyőzni, meg jobban érezni magunkat a mindennapokban, a lakókörnyezetünkben, és valahogy újra és újra elénk ugrik egy cikk, ami azt taglalja, hogy ebben például komoly segítséget jelenthet, hogyha felfedezzük a saját lakókörnyezetünket, és próbálunk egy kicsit turistáskodni, mert hogy akkor is ugye az agyunk kikapcsol, egy másik üzemmódban lép át. És akkor eszünkbe jutott, hogy van nekünk egy kitűnő, hát ha nem is város történészünk, de túravezetőnk, aki ráadásul már könyveket is írt a város, mármint Budapest történetéről, ő a Morcsányi Elza, akit nagy szeretettel köszöntünk ma reggel.
3: Jó
2: is
3: reggelt.
2: Itt a stúdióban. Szia!
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Mi köszönjük, hogy jöttél, mert tényleg azon gondolkodtam, és már ahogy jöttem idefelé, elkezdtem más szemmel nézni a várost. Tudtam, hogy ma jössz. Egyébként Budapest tele van olyan látnivalóval, amit hogyha akár a buszon, villamoson ülve, akár az utcán jártunkban, keltünkben, amikor egyszerűen csak dolgozni megy az ember, vagy hazafelé, hogyha fölemelni a fejét egy picikét, akkor van mire rácsodálkozni. Egy gyönyörű városban lakunk, nem?
3: Ez egyértelmű, hogy egyetértek veled ebben. Én minden alkalommal, amikor átmegyek valamelyik hídon, akkor is mindig mind a két irányba kinézek hosszan, és megállapítom, hogy mennyire büszke vagyok, hogy itt élhetek, és mennyire gyönyörűséges a városunk. Turisták kifejezetten ki szokták emelni, hogy ilyen gyönyörű esti kivilágítást, mint ami nálunk.
4: Komolyan?
3: A világon nincs. Igen, úgyhogy...
4: Ha nem a tematikus séta szempontból nézzük a várost, mert azért te ebben nagyon pró vagy, ezt tudjuk, erről már beszélgettünk, hanem mondjuk csak innen, akár a Márvány utcából szeretne valaki mondjuk áthaladni a másik oldalra, Pestre, akkor mit javasolná, hogyha sétatávon szeretné ezt megtenni, akár a Lánchídon keresztül, mit nézzem meg útközben?
3: Őszintén szólva azt hiszem, hogy az egyetlen fontos az az, hogy nem is csak a fej felemelése, hanem hogy tényleg lássunk is dolgokat.
4: Fontos.
3: És amikor pörög a fejünkben a bevásárlólista, és hogy még hány dolgot kell megcsinálnunk, és hasonlók, akkor adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, lehetőség szerint ne vezetés közben, mert
4: igen, ez
3: lesz, de sétálva, hogy csak egy kicsit körbenézzünk. Önmagában szerintem ott a Clark Ádám tér környékén a siklónak a látványa, amit ugye mindig beosztunk, hogy jó, hát az turistás, és akkor az nem feltétlenül értünk, vagy nekünk van, de annyira bájos részletek vannak, és igazából a homlokzatoknak a megfigyelése, ugye ezek a 19.-20. század fordulóján épült épületek, egy csomószor mesélnek történeteket, mesélnek az eredeti funkcióról, az építtetőről, vagy éppen csak arról a stílusról, amit historizálnak, és nagyon szép kis delfineket, faunfejeket, oroszlánokat lehet mindenhol elkapni. Én a belvárosi részeknél, ahol ugye legtöbbször átrohan az ember, ott vannak ilyen kedvenceim ma. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az épületet, ami pont ott, ahol a villamosok fordulnak a Károly körútot, az Asztória előtt egy kicsivel. Négy olyan gyönyörű rótmiksa mozaik van a négy évszak, hogyha felnéz az ember, pont a zsinagógával szemben épület.
4: Komolyan.
3: Senkinek nem szokott feltűnni. És egy pár éve, mindig rájövök, hogy a 2006 például nem pár éve volt. Nem, szerintem annál egyébként kevesebb, tehát egy évtizeden belül újították fel, és csodálatosan szép, és ráadásul nagyon jó pofa, ez már plusz történet, hogy egy szalámi kereskedőnek volt az épülete, és ezeket annyira imádom,
4: igen, ezek
3: hogy a kor,
4: sztorik,
3: amiben
4: igen.
3: egy szalámi kereskedő rótmiksát kéri meg, hogy gyönyörűséges hölgyalakokat a négy évszak ábrázolásával az épületét díszítsék, de ugyanígy, hogyha a mozaik témában gondolkodunk, nekem az egyik legnagyobb kedvencem, az a Szervita téren van egy török bankház, az önmagában is nagyon impresszív, gyönyörű üvegfelület, és annak a tetején van egy hatalmas rótmiksa freskó, középen Szűz Máriával, de a jobb oldalán a képnek fotobombol Kossuth Lajos. Egész egyszerűen úgy tűnik, mintha csak így utolsó pillanatban beugrott volna a képbe.
4: És lehet, hogy tényleg így volt.
3: Igen, rótmiksa már az utolsó mozaikokat.
4: Na gyere, Lajos!
3: Gyere, még te beférsz.
4: Igen. Ezek jó sztorik. Ezeket szeretjük.
3: Igen.
2: Szerintem nagyon sok olyan pontja van Budapestnek, amire összesen azt mondjuk mi, akik itt élünk, hogy az a turistáknak van. Uh-huh. Például szerintem a termálfürdők többsége az javarészt ilyen. Tehát uh-huh. mi olyan jellegzetességei vannak még Budapestnek, amire legyintünk, és azt gondoljuk, hogy hát oda egy helyi lakos az minek is menne be, és közben meg abszolút adekvát lenne, hogy tessék felfedezni és megnézni. Kipróbálni.
3: Azt remélem, hogy a különböző múzeumaink azok például olyanok, amit egyébként sokan látogatnak, de lehetséges, hogy akár a Magyar Nemzeti Galériának az állandó tárlata, ami a kevésbé van az embereknek a fejében, pedig aha. nagyon érdemes, és ott egy csomószor vannak időszaki kiállítások is, de vannak olyan kisebb talán nis múzeumok, mint a Ruth Miksa múzeuma, hát ez nekem egy nagy kedvencem. Szóval azok a programok, amik alapvetően, hogyha elmegy az ember egy külföldi városba, akkor végignézi a kötelező múzeumokat. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban lehet itthon is. Nekem egy olyan perspektívám van, én végtelenül szerencsés vagyok, hogy olyan emberekkel találkozom, akik imádják Budapestet, hiszen járnak ezekre a sétákra, amiket én is vezetek. Úgyhogy én azt inkább mindig azon lepődök meg, hogy mennyi mindent tudnak az emberek, és mennyi sztorit hallottak, és mennyire kötődnek a saját városukhoz.
2: Most nekem például eszembe jutott egy ilyen pont. Múltkor egy volt kolléganővel sétálgattunk a Városligetben. És amikor a Vajdahunyad várnál így elgondolkodtunk, hogy de jó lenne fölmenni a toronyba. De nem lehet fölmenni a toronyba? De! Fel lehet menni a toronyba. Nem nagyon hallottunk magyar szót, mert valahogy ez is a külföldi turistáknak jutott eszébe, hogy ott van a valójában nem leereszthető rácsos kapu, ugye a híd felől, hogy ott van a torony, és de föl lehet menni. Nyilván beléti díjas, de hogy fölmész, és akkor látsz ezt, azt. És mi fölmentünk, csak külföldi szót hallottunk, mondom. De ugyanígy szerintem a hőlégballonozás sem feltétlenül jut eszébe annak, aki itt él a városban, hanem hogy az egy olyan turista huncutság, nem? Hogy el lehet menni hőlégballonozni.
3: Igen, pedig egyébként ez pont 1896, amikor először a világkiállítás kapcsán lehet hőlégballonozni, ugyanúgy, ahogy a Vajdahunyadvára, ami ugye eredetileg Papundekli, és annyira imádja a város lakossága, hogy utána elkészítik. Szóval ezek nekünk készültek, úgyhogy lökjük félre a
4: turistákat. És nézzünk is
3: de csak
4: ott.
3: Finoman.
2: Igen. Köszönjük szépen, akkor Morcsány Elzának, hogy társultál hozzánk. Legközelebb is hagyjunk szerintem muníciót, mert most annyi mindenről beszéltünk, ha csak ezt végigjárja valaki.
4: Nyitott szemmel tessék járni. Ugye?
3: Úgy. Mindenkinek ezt ajánlom.
2: Köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönjük.
1: Ja, én imádom az ilyen élménysétákat. Egy ilyen kaland után az ember teljesen másként tud ránézni a városra. Úgyhogy keressék önök is a lehetőségeket. Én pedig kerestem egy jó kis dalt a folytatásra. Jön Hevesi Tamás és a Szólj rám, ha hangosan énekelek. A Sláger reggel pedig holnap is jelentkezik majd 6 órától. Úgyhogy ébredjenek Pornán Petrával, Somogyi Zolival, Kajdi Csaba Cillával és Mautner Zsófival.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, ez pedig most azt jelenti, hogy eljött a búcsunk ideje, hiszen a következő órát már Pellér Marian társaságában tölthetik. Jó szórakozást kívánok a lélek közösséghez. Legközelebb holnap találkozhatunk, nem 4-kor, hanem délelőtt 10-kor. Remélem, hogy akkor is velem tartanak majd, és most is maradnak a Sláger FM mellett. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszonthallásra.
1: Állat a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 2 hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szokott tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntetőjogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a 2 hetes ülésszak több törvényjavaslat vitáját és záró szavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1990 hét után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készülék, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövidtávú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövidtávú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövidtávú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú KAV villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos KAV flotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú KAV-ok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A sikeres vállalkozók és a műsor banki partnere a Raiffeisen Bank.
3: Váltsd velünk valóra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan Sláger FM.
3: szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, ma pedig a Valóra Váltva sorozatunkkal fogunk tovább menni. Mai vendégem Jéli Krisztina, életében többször is új irányt vett a karrierje, a versenysporttól és a televíziózástól jutott el a marketing és a vállalkozói világig. Ma pedig már saját ügynökséget vezet, és pontosan tudja, mennyi döntés, kockázat és újrakezdés van egy sikeresnek látszó történet mögött. Mert hogy a Valóra Váltva sorozatban arra vagyunk kíváncsiak, mi történik az ötlet és a megvalósulás között, milyen döntések, kételyek, sikerek és kudarcok vezetnek odáig, hogy egy álomból végül valóság legyen, és itt ülj velem, édes Kriszti!
4: Szia!
3: A Sláger FM-ben! Hello, drágám! Na most azért ilyen a hang nem kettőnk között. Ezt rögtön tisztázzuk akkor az elején. Mi ismerjük egymást, mert hogy dolgozunk együtt az én szerelem projektemen tulajdonképpen.
4: Igen. És ezáltal most már a mi szerelem projektünk is lett.
3: Igen, a mi közös kis gyermekünk a Lélekközösség Klub. De nem erről fogunk most részleteiben menően beszélni, mert ennél talán még sokkal izgalmasabb az az út, amit te bejártál. Itt vagy, hát azok, akik a YouTube-on látják, akkor ők látják, hogy mennyire ifjú vagy még. Mondhatjuk a korodat amúgy, Kriszti?
4: Mondhatjuk, igen.
3: Hány éves vagy? Mondd inkább
4: 34.
3: Te. Igen. Na ma,
4: de ugye, olyan 26-nak érzem magam standard.
3: Szerintem ott konkrétan meg is álltál. Igen.
4: Köszönöm
3: igen.
4: Szépen.
3: De hát ma ugye 18-nak néztek, igen. Vagy 17-nek néztek. Apa, nem tudom, hol voltál vásárolni, mindegy. Ja, valahol DM-ben?
4: Rossz mamba, igen.
3: Mindegy. Nincs is jelentősége.
4: De nagyon jó érzés volt. Ilyen lelkesedésre még sose adtam, hogy persze.
3: Engednek, hogy ott nagyon, igen. Na jó, szóval kezdjük az elején. Hogy jutottál el egészen ideig? Ugye az arcod és a hangod is ismerős lehet azoknak, akik adott esetben néztek esténként főműsoridőben televíziót, hiszen az éjjel-nappal Budapestben is szerepeltél, de még oda is hosszú út vezetett.
4: Bizony.
3: Hogy indultál te neki? Mi volt az első motiváció, amikor pénzt akartál keresni?
4: Hát ez egy nagyon kis személyes történet. Ez gimnazista koromban indult, és rólam azt kell tudni, hogy egészen egyszerű családban nevelkedtem. Édesanyám is és édesapám is egyetemen dolgozott, és én egy katolikus középiskolába jártam. Nagy szigor volt, minden rend, minden. Egyébként szerettem nagyon, viszont tudtam, hogy nekem fontos lenne valahogy így előrébb jutni. És akkor fogalmazódott meg bennem egy olyan érzés, hogy valamit muszáj tennem, amikor a szüleim mindent rám, meg a testvéreimre fordítottak, amit csak tudtak.
3: Hányan vagytok testvérek?
4: Hárman.
3: Hárman
4: egy bátyám, meg egy nővérem van.
3: De vagy a legkisebb.
4: Igen, én vagyok a legkisebb. És mindig én voltam az, aki megörökölte a dolgokat, úgyhogy nekem általában nem voltak se új, se menő, semmilyen jó
3: összeim.
4: De nem baj, jó volt ez így, mert enélkül nem lennék ma az, aki vagyok. És volt egy pont, amikor édesanyám mondta, hogy neki nagy álma, hogy eljusson Egyiptomba, de hát a Balatonig nem juthattunk el, nem hogy Egyiptomba.
3: Igen.
4: És egyszer nagyon becsípődött a dereka. Nem volt komoly, de én nagyon drámaian éltem meg, mert hogy mentő jött érte.
3: Jó, értem.
4: És így szegény sírva négy kézláb ment a lakásba, és ez nekem egy nagyon traumatikus élmény volt, és azt kapcsolt bennem, hogy úristen, itt van ez a nő, aki az életét ránk szentelte, hogy belőlünk a legjobb valakit neveljen, félretéve a saját vágyait, a saját álmait, mindent, mert mindent ránk szánt, és hogy mi van, hogyha vele valami történik, és nem fog eljutni Egyiptomba, ami az ő álma.
3: Édes.
4: És akkor én a lehetőségeimnek mérten eldöntöttem, hogy már pedig akkor én dolgozni fogok, összegyűjtöm a pénzt, és elviszem anyát Egyiptomba. Ez volt a fő motiváció.
3: Ez nagyon szép.
4: Igen. És hát elkezdtem dolgozni kertészetbe, suli előtt.
3: De ez még középiskolai időszak, igen. Ugye? Tehát, hogy már középiskola alatt elkezdtél dolgozni, hogy igen. Hátha, de hát hajnalban kertészetben nem gondolnám, hogy nagyon szakítottál.
4: Mesztelenségeket, igen.
3: Az is jó valamire végül.
4: Valamire is. De nem baj, én nagyon elszánt voltam, de hát elég gyorsan rájöttem, hogy hát ebből nem, hogy Egyiptom nem lesz, de hogy nagyjából életem sem, hogy aludni nem volt idő, mert még suli is, meg edzés, meg és nem mindegy. És akkor vége lett a giminek, addig ezt azért nyomtam becsülettel, és amikor vége lett a giminek, akkor kaptam egy lehetőséget, nagy vállalkozó lehettem, nagyon szeretettel berántottak a biztosítás közvetítésnek a csodálatos világába.
3: Megértem, hogy miért választottak, vagy berántottak be éppen téged, mert egy nagyon kellemes nő vagy, tehát mind ahogy viselkedsz, ahogy beszélsz, ahogy kinézel, tudod, tehát bizalmat gerjesztesz.
4: Igen, valószínűleg.
3: Ugye ezt meglátták, ezt a tehetséget.
4: Igen. Meglátták, hogy nagyon szeretnék valamit tenni, mivel majd nagy lehet.
3: És motivált vagy. Igen. Igen.
4: Na, ez volt az első összeütközés így mindenkivel a környezetemben, mert hogy mindenki szerint ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmaztak, de hogy ez nem munka. És hogy ezzel nem lehet se pénzt keresni, és hogy én majd átverem az embereket, stb. Egyébként nyilvánvalóan megértem, hogy mondjuk miért mondták ezt, mert mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, vagy akár még régebben nagyon negatív visszhangja volt ezeknek a biztosítás, megtakarítás, stb. Meg általában akiket ezek mondták, nem is nagyon voltak jártasok így sem megtakarítások terén, semmilyen
3: pénzügyi, csak egész egyszerűen bizalmatlanok voltak. Érthető.
4: És ezért óriás ellenállásba ütköztem.
3: De otthon is?
4: Otthon is.
3: Értem, féltettek a szüleidettől, a világtól.
4: Igen, ott apukám nagyon teljes mértékben elzárkózott tőlem, és nem is volt hajlandó erről egyáltalán beszélni, se tudni. Anyukám nagyon aranyos volt, ő próbált támogatni, egyébként ő se értett ezzel egyet, viszont igyekezett mellettem állni és támogatni.
3: Hát hiszen az édesanyját. Igen.
4: Így van. Apa pedig világéletében azt akarta, hogy én valami nagyon nagyot alkossak ebben az életben, és az ő szemléletmódjával ez nem az.
3: Értem. Nem összeegyeztethető.
4: Viszont végtelenül hálás vagyok annak a pár évnek, amit ebben a szakmában lehúztam, mert amilyen kommunikációt ott tanítanak, amilyen gondolkodásmódot ott tanítanak, amennyi embert láttam, amilyen életeket láttam azáltal, hogy ugye...
3: Sorsokat, tudod, nehézségeket, kihívásokat, vágyakat, igen.
4: Így van. Ezt olyan fiatalon tapasztalhattam meg, ami nekem óriási segítséget adott a későbbi életemben. Megtanultam kommunikálni, megtanultam szépen beszélni, megtanultam jól felépített logikával beszélni, és ezt amúgy sehol nem tanítják.
3: Nem nagyon tudok olyan iskolát, pedig milyen jó lenne, hogyha ez része lenne akár egy hétköznapi középiskolának is, hogy retorikát tanítunk, és hogyan fogalmazd meg a gondolataidat, vagy vita helyzeteket, stb.
4: Így van. Hogyan kezelj, hogyan legyél okosan benne egy szituációban, hogyha valaki ellent mond valaminek, akkor hogyan helyezkedj kívül, és lásd jól a helyzetet. Tehát, hogy nagyon sok olyan perspektívát láttam, amit ha itt nem tanulok, akkor sosem tettem volna. Úgyhogy ez nekem sokat adott, de nyilván éreztem, hogy nem az én utam, mert ez a győzködjünk embereket, ez nem annyira.
3: Igen, ez nekem sem menne.
4: Nagyon nem. Úgyhogy azt ott el is engedtem, és akkor utána jött nekem a tévézés.
3: Ez hogy talált meg? Jelentkeztél, vagy valaki elvitt magával egy castingra, vagy castingra behívtak, bármi verziót el tudok képzelni. Mi az, ami ebből publikus?
4: Hát ez vicces. Én akkor már elmentem dolgozni értékesítőnek egy céghez, és a kollégám azt mondta, hogy Kriszti, te jól főzöl, mert hogy nekem az első műsorom a konyhafőnök volt.
3: Komolyan?
4: Nem az éjjel-nappal Budapest.
3: Te versenyző voltál a civil konyhafőnökben?
4: A civil konyhafőnökben versenyeztem, igen.
3: Óriási.
4: És ez onnan jött, hogy viccből az egyik kollégám elküldte a nevezésemet, vagy a jelentkezésemet, és akkor fölhívtak. És a sors iróniája, hogy Joe-nak hívják, de nem az a Joe, aki a sorozatban is volt.
3: Óriási.
4: És akkor a Joe odaállt a ház elé, hogy Kriszti, vegyünk a castingra. És Joe elvitt engem a konyhafőnök castingra, ahol beválogattak, és akkor már úgy voltam, hogy jó, hát, hogyha már beválogattak, akkor már csak elmegyek.
3: Még jó.
4: Igen.
3: Hát most mi rossz sülhet ki belőle? Legalább egy kalad, meg egy tapasztalat.
4: Hát ez volt, egyébként nagyon nehéz volt, viszont nagyon izgalmas volt az egész. És akkor én még megtartottam vállalkozóimat, még a biztosítási dolgokból, és akkor innen indult el igazából ez a két szál, mert hogy a konyhafőnök után ott volt a háttérben ilyen, hát RTL-en belül nyilván mindenki ismer mindenkit, és akkor engem megkerestek az éjjel-nappal Budapestbe. Viszont én addigra már pozíciót váltottam, és operatív igazgató voltam egy rendezvényszervező cégnél.
3: Tehát hogy még rendezvényszervezéssel is elkezdtél foglalkozni.
4: Igen, ott elég komoly szinten. És ezt a vállalkozást ott hát szinte én vittem, mert a tulajdonos nem nagyon volt benne ebben a dologban. Viszont volt egy pont, amikor mi köztünk nézeteltérés lett, mert ő sokkal többet szeretett volna tőlem, mint én gyakorlatilag abból a helyzetből. Itt arról volt szó, hogy kutyákra, macskákra kellett volna vigyáznom, hogy tudjon utazni. És én mondtam, hogy nem.
3: Atya úristen!
4: És mondtam,
3: nagyon jól tetted, hogy meghúztad a határodat, és nagyon büszke vagyok.
4: Köszönöm szépen!
3: Tényleg.
4: Nem volt egyszerű, de nem akartam kutyákra, macskákra vigyázni.
3: Hát persze, hát ez nem a te munkaköri leírásodnak nem része.
4: De ő ezt így gondolta.
3: Érdekes.
4: De nem is baj. És akkor mondta, hogy hát ha nem, akkor ki vagyok rúgva. És mindeközben voltam az Éjjel-Nappal Budapest castingon, ahol visszahívtak, hogy engem szeretnének a szerepre. Mondtam, hogy nem, semmiképpen nem szeretném. Megtörtént a főnökkel ez a beszélgetés, azt mondta, hogy ha nem vigyázok macskára, akkor ki vagyok rúgva. Én azt mondtam neki, hogy
3: jó,
4: akkor viszontlátásra. Aztán mondtam a Gergőnek, a Éjjel-Nappal Budapest casting vezetőjének, hogy akkor jövök. Fogalmam nem volt pontosan, mit vállalok.
3: Igen, hogy mire azt, mondasz, hogy, igen.
4: Hogy nagyon jó, nagyon pozitív karakter leszek, és majd ez nekem mennyire nagyon jó lesz. A sorozatból egyrészt se láttam, a castingon ott voltam, és akkor így belementem, mondtam, hogy jó, hát akkor csináljuk. Na, és akkor ezt én elújságoltam otthon.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert kíváncsi vagyok, hogy az abszolút nyitott és kedves szüleid, főleg édesapád, hogyan reagált erre a dologra. Biztos azt mondta, büszke vagyok rád, ügyes vagy kislányom.
4: Nem.
3: Na innen megyünk tovább.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: a nővéreddel, testvéreiddel szemben is? Vagy te vagy a kifejezetten a legkisebbel a legszigorúbbak?
1: Én nyilván a saját oldalamat tudom mondani. Persze. Szerintem velem a legszigorúbbak. Uh-huh. És sok-sok-sok idő kellett, hogy rájöjjek arra, hogy apának a szigor egyébként valamilyen szeretett nyelve. Uh-huh. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és azzal szeretné belőlem kihozni a legjobbat, és hogy tényleg a legsikeresebb legyek, hogy vasszigor van.
0: Egyébként nekem azt tetszik. Egyrészt mármint nem úgy, nem. Tehát bizalma van feléd, és éppen ezért sokat vár el tőled. Igen. Ez az egyik, ez az alap, és értem, hogy miért vasszigor, semmi baj nincsen ezzel egy pontig, mert motiváció is lehet. Igen. Meg megtanulni azt, hogy pont az ennyire erős karakternek, mint az édesapa, vagy ennyire fontos szereplőnek, mint amilyen az édesapa minősége az életedben, azt mondani, hogy nem is, ő újra és újra egy izgalmas akadálypályát állít eléd, de te végigviszed a pályádat, csak azért is, mert hiszel magadban, meg abban az útban, amit kitaláltál magadnak, szóval ez nagyon erősíti a jellemet valójában.
1: Nagyon, és nagyon nehéz volt egyébként.
0: Elhiszem.
1: És a családunk, tehát a testvéreim közül én voltam az egyetlen, aki ezt megtette, vagy meg tudta tenni, és nekem, én nagyon-nagyon sokat dolgoztam saját magamon azért, hogy ezt jól tudjam kezelni, és merjek kiállni egyébként saját magamért. Uh-huh. Mert azzal, hogy én ott mondtam egy nemet az elveknek, meg mindennek, így kivettem a hátam mögül egy támogatást.
0: Világos.
1: Ami addig volt. És onnantól kezdve én magamra voltam hagyva, idézőjelbe. Bármikor hazamehettem, és ha segítséget kértem, ott voltak. Viszont én ezt bevállaltam, mert azt láttam, hogy a mai világban, ha én valami nagyon nagyot és maradandót szeretnék alkotni, akkor nekem muszáj kiszakadni abból a komfortzónából, ami egy ideális munka, hogy 8-tól 4-ig elmész valahova dolgozni, mert ott nincs előrelépési lehetőség, nincsenek dimenziók, nincs szabadság, nem tudok álmokat megvalósítani, és nem tudom másnak az álmait megvalósítani, mert hogy számomra az mindig nagyon fontos volt, mind amikor mondjuk a biztosítás közvetítésben dolgoztam, hogy aki mondjuk velem dolgozik, és neki van egy célja, akkor együtt mentünk azért a célért.
0: Igen.
1: És ez engem motivált, tehát az, hogy adhattam, hogy hozzátettem az életükhöz, hogy együtt voltunk sikeresek, hogy együtt szomorkodtunk, hogyha valami nem jött össze. Tehát, hogy ez egy nagyon különleges dolog. És ezt egy alkalmazott létben nem lehetett megtenni. Én amikor alkalmazottként dolgoztam, mert dolgoztam, amikor szélszes voltam, mint egy nyomtatókat értékesítő cégnél.
0: Nagyon ügyes vagy.
1: Ugye, hozzám a nyomtató
0: szakma. Na, te magad vagy a nyomtatói arc. Igen.
1: Betesszük az A4-es lapot. Nem. Szóval nem annyira éreztem. Egyébként ügyes voltam benne.
0: Biztos vagyok benne.
1: Csak utáltam.
0: Igen.
1: Bementem 8-ra, ott ültem, elmalmoztam, elnevetgéltünk a kollégákkal, hazamentem, és úgy ilyen céltalan volt az életem, és rájöttem, hogy én ezt nem bírom csinálni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez így...
0: Üres. De igen. Van, akinek egyébként, bocsánat, való a 8-tól 4-ig való lét?
1: Így van.
0: De ez megint csak egy személyiség, vagy lelkialkat kérdése, nem? Hogy mire vágyunk valójában, igen, milyen típusok igen. vagyunk. Jó-e nekünk, ha valaki irányokat ad folyamatosan?
1: Igen.
0: Vagy én találom ki az irányaimat?
1: Igen. Szerintem ez talán egy típus, mert van, aki azt szereti, hogyha vezetik őt, van, aki azt szereti, hogyha vezet, és van, aki egyébként tök jól tud alkalmazkodni. Uh-huh, uh-huh. Én egyébként nagyon könnyen tudok alkalmazkodni, akkor is, ha vezetnek, csak akkor ténylegesen vezessenek, tehát akkor ez legyen kimondva, és akkor is, ha én vezetek, csak akkor is legyen kimondva.
0: Így van.
1: Viszont én inkább csapatjátékos vagyok, tehát, hogy a saját vállalkozásomban is, vagy mondjuk nálatok is, én úgy szeretek dolgozni, hogy mindenki tudja az irányt, és együtt evezünk ebben a hajóban, és megyünk előre.
0: És mindenki hozzáteszi a magáit.
1: Így van.
0: Amiben ő a legjobb.
1: És hozzáteszi azt. És nem az van, hogy ezt leosztjuk, azt leosztjuk, így törődről, hanem meg van beszélve az irány, és mindenki a legjobb tudása szerint úgy tesz hozzá. És nálam a csapatban is így van. Uh-huh. Sokan vagyunk, annyira nem sokan, nem tudom, 6-an, 7-en.
0: És ez most már a saját céged, amiről beszélsz, igaz?
1: Ez most már a saját cégem, de vagy még a kis átkötés.
0: Mindenképpen mondom. Kell, igen, hogy jutottunk el odáig, hogy ja, saját igen. cég lett belőle.
1: De hogy a csapatban így dolgozunk. Na, és akkor vissza menve, ugye rájöttem, hogy ez az alkalmazotti lét nem.
0: Igen.
1: És hogy csak abban látok lehetőséget, hogyha valaki valami sajátot csinál. És én ekkor már tévéztem. És a tévé mellett azért nagyon sokszor kerestek meg ilyen influencer munkákkal, hogy reklámoztam ezt, azt. És a marketing az úgy, ja, van egyébként egy diplomát,

0: teljesen másik irányból, a Semmelweis Egyetemen diplomáztam. Nem tudom, hogy miért, de bármikor
1: mihez elő szakon?
0: Tudom. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés.
1: Engedd meg, hogy gratulálja.
0: Köszönöm szépen.
1: Amúgy egyébként ez tök menő.
0: Szép, amúgy ilyen bordó diploma.
1: Nem, nem, meg hogy, végig csináltad. Tudod, megint csak az van, hogy belekezdtél valamibe, és bár nem tudod, hogy ennek most lesz-e haszna az életemben, de egyébként, ha tanul az ember, ha tágítja a szemléletét, a világlátását, és különböző területeket megismer mélyebben az életből, az
0: tök jó.
1: Hozzánk tesz. Igen. Még akkor is, ha aztán nem azzal fogsz foglalkozni.
0: Egyébként ez a diploma édesapám miatt született.
1: Ezt akartam kérdezni, ő büszke?
0: Akkor büszke volt, igen. Erre nagyon. Nagyon-nagyon sok évbe telt, hogy ma már azt mondhatom, hogy büszke rám. Viszont ehhez kellett azt látnia, hogy én magam megérkeztem az életben. Tehát megérkeztem arra a helyre, ahol mindig is szerettem volna lenni. És van egy nagyon sikeres vállalkozásom, szuper barátaim vannak, van egy nagyon jó párkapcsolatom, minden a helyén van, bár ez vett föl bennem általában némi kérdés, mert valahogy mindig abban hiszek, hogy olyan nincs, hogy egyszerre minden jó, vagy nagyon jó, tehát akkor valami mindig elromlik, mert hogy valahogy
1: picit a sors... Picit el fog billeni, attól igen, tartasz, mert ki kell, mert a
0: mindig kiegyenlíti önmagát, igen. Értem. Úgyhogy most nem tudom,
1: hogy mi fog megborulni. Mi fog hát ha semmi.
0: Hát ha semmi, igen.
1: És hát mindegyikért dolgozol.
0: Igen.
1: Nem? Tehát nem az van.
0: Tudatosan,
1: na,
0: igen.
1: Erről van szó. Hát, hogyha igen, minden területért dolgozunk. Jó, majd biztos innen meg ott is lesznek kisebb-nagyobb feladatok.
0: Kihívások, de
1: igen,
0: megoldjuk.
1: De azt megoldjuk. Én is ebben hiszek. Hogy jutottunk el odáig, hogy mertél még egy nagyot lépni, és a saját vállalkozást elindítani?
0: Na, hát igen, ott bedobtam egy all-int. Amikor az RTL-nél, ott ez egy nagyon... Nem tudom, hogy erről beszéltek el.
1: Mindjárt kiderül is, akkor megbeszéljük, hogy
0: jó, okay,
1: milyen határok mentén.
0: Elég drámai vége lett a sorozatnak az én oldalamról, mert ott volt egy olyan incidens, ami nagyon meghatározó voltam úgy az életemben.
1: Szerintem ennyi. Ez így jó. Tehát volt egy olyan, ami konfliktus, és ami egy van. Tulajdonképpen ilyen szempontból lehet, hogy válaszút elé kényszerített téged megint
0: így
1: csak.
0: Van. Így van. Jó. És ezt te tudod, hogy mi ez. És igen, akkor ugye vége lett nekem a sorozatnak.
1: Igen.
0: És ott minden szempontból azt éreztem, hogy hát talán az volt a legmélyebb pont az egész életemben. És rájöttem arra,
1: igen, mert ott emberi csalódás is ért.
0: Emberi csalódás, trauma, kijátszottak, átvertek, ott minden volt, és ott szembesültem életemben először úgy ténylegesen azzal, hogy én addig egy ilyen rózsaszín burokban éltem, mert akik körülöttem voltak, azok jó szívűek, kedvesek, de ez a világ nem ilyen.
1: Nem csak jó szándékú emberek közelítenek, ez így van. Igen.
0: Igen, és én ezzel ott találkoztam, így a saját bőrömön tapasztalva ezt, ami nagyon fájdalmas
1: hát,
0: volt.
1: Hogy ne.
0: És ott minden elveszett, így mindenki ment alólam, lakástól elkezdve, barátságon, munkán, párkapcsolat, minden kuka. És akkor ott ültem, hogy annyira fáj, hogy ezt valamire szeretném felhasználni, ezt a fájdalmat.
1: Milyen ez is megint, mennyire egy bölcs gondolat, mert nem hiszem, hogy mindenki eljut idáig, pedig milyen jó lenne.
0: Amúgy
1: mert
0: igen,
1: a legnagyobb mélypontról lehet aztán tényleg kilőni.
0: Igen. És én ott eldöntöttem, hogy ezt a nagyon mély fájdalmat, amit érzek, ezt én ebbe a vállalkozásba szeretném, és szeretnék segíteni másoknak. Nem vagyok ez a szociálisan segítgetős típus, de egyébként voltam étheltosztani, tehát mindent megpróbáltam. Nem annyira éreztem komfortosan, viszont rájöttem, hogy a marketing az életem része lett akarva akaratlanul, mert az influencer munkák által elkezdtem a cégeknek segíteni.
1: Igen.
0: És a végén már azt vettem észre, hogy influencerként marketing tevékenységet végzek ingyen a cégeknek, mert jó fej vagyok. És akkor rájöttem, hogy hoho, de hát azért az emberek pénzt kapnak.
1: Ez így van. Mit jelent a marketing tevékenység azon túl, hogy elkészíted ugye a videót és kiteszed az oldaladra? Még a koncepciót is te találod ki influencerként, azt tudjuk. Annak mentén, amit egyébként elvár nyilván a megrendelő. De még mi az, ami plusz feladat volt?
0: Hát jöttem az ötletekkel, hogy milyen irányba lehetne még, milyen influencereket lehetne még, hogyan kellene hirdetni, mit kellene hirdetésbe tenni. Fölépítettem gyakorlatilag egy marketing stratégiát. Igen. Egy értékesítési töltsérrel, úgyhogy nem volt háttértudásom.
1: Fantasztikus.
0: És ők ezt imádták.
1: Na persze.
0: És azt mondták, hogy csináljuk, és működött.
1: És
0: úgy,
1: utána...
0: hogy nem voltam marketinges.
1: És le is lett tesztelve gyakorlatban.
0: Igen. És egyébként azóta is ezt a marketing stratégiát viszik.
1: Hát ez zseniális. Nagyon
0: vicces. És ez már azért nagyon sok évvel ezelőtt volt. Na és akkor ott úgy döntöttem, hogy akkor még voltak ezek az OKS képzések, és mivel volt egy diplomám, ezért mehettem erre, és uh-huh. megcsináltam egy marketing ilyen OKS képzést, a teljesen hivatalos elfogadott verziót, de már ott is azt tapasztaltam, hogy többet tudtam, például hirdetések terén, mint az oktató, aki oktatta, mert annyira gyorsan fejlődött,
1: igen.
0: hogy ők lemaradtak. És az utolsó óra mondta, hogy akkor mondja már ezt inkább el én, mert úgy látja, hogy én ezt sokkal jobban napra készebben tudom, mert már a platform se úgy nézett ki, amit ő tanított.
1: Mennyire? Egyébként ez egy nagyon jó fej oktató, aki nem lenyomni akarja,
0: igen,
1: a tanítványt,
0: nagyon jó fej volt.
1: Hanem azt mondja, hogy oké, én itt most felteszem a kezem, mert látom, hogy ehhez igen. kell szintén egyfajta tudom, bölcsesség, jófejség, jó emberség.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Innen folytatjuk már is a történetedet, hogy aztán hogy lőtt ki maga a cég. Jó?
0: Jó.
2: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM-en.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem pedig Gyilli Krisztina, marketing specialista, részben a kolléganőm, kedves barátnőm is, akinek a története nagyon inspiráló lehet azoknak, akik valaha elgondolkodtak azon, hogy esetleg valóra váltsák azt az álmukat, hogy saját vállalkozást indítsanak. Nagyon sokrétű volt, és nagyon sok mindenben rövid időn belül belekóstolhattál, ha azt vesszük, az életed első szakaszában. És aztán egyszer csak ott oda jutottunk, hogy saját kútfőből kezdtél influencerként stratégiát, marketing stratégiát felépítgetni, és elmentél megtanulni ezt, hogy azért legyen róla egy papír is, meg tényleg meglegyen a keretrendszer. Nekem ezek is nagyon tetszenek, hogy nem maradsz csak a saját kútfőnél, hanem azért tanuljuk meg az alapjait egy szakmának.
1: Igen, egyébként folyamatosan tanulok a mai napig.
0: Hát hogyne.
1: Tehát, hogy ez muszáj. Tehát, hogy olyan gyorsan fejlődik minden, hogy muszáj képezni magamat. Viszont ami talán inspiráló, vagy nagyon érdekes lehet az én történetemben, az, hogy mindig, amikor nagyot léptem előre, az egy fájdalomból, egy traumából, egy szomorú dologból volt. És igazából én magam annak, az, hogy ez a nagy vállalkozás, és hogy ennyire sikeres vállalkozás van a hátam mögött, azt nagyon nagy részben köszönhetem. Egyrészt annak a neveltetésnek, amit én hoztam, ha bár útközben úgy éreztem, hogy én vagyok a világ legszerencsétlenebb embere, hogy ennyire szigorú szüleim vannak, viszont mai nap annyira hálás vagyok ezért, mert annyira sokat kaptam ezáltal, a szigor által, hogy tehát ezért vagyok az, aki vagyok. És mindig, mikor volt egy ilyen fájdalom az életemben, rájöttem arra, hogyha én azt a fájdalmat, azt az energiát, ami bennem megszületik ilyenkor, nem arra használom, hogy otthon sírok, temetem magamat, depresszióba kerülök, hanem beleteszem valamibe, ami épít, egyrésztről kihoz ebből az állapotból, másrésztről valami birodalmat lehet vele felépíteni. És akkor én ezt az energiát az ilyen nappal Budapest után belefordítottam a vállalkozásomba. Tanultam, a szívem, lelkem ott volt. Nem is kellett ügyfeleket keresnem, soha nem kellett még ügyfeleket keresnem. Ezt lekopogom, és remélem ez világéletemben így marad.
0: Maradjon!
1: De még soha nem kellett hirdetnem semmi, mert hogy amikor dolgozok valakivel, és fontos, hogy szeressem, amit csináljak, és hogy érvényesülni tudjak abba, ami én vagyok, akkor a szívem, lelkem benne van, és a végsőkig elmegyek, és elhajtom azt a hajót. Tehát, hogyha probléma van, akkor én hajnal 3-ig volt, hogy ezt csináltam. Ott a napokban is ez történik. Igen. De megoldjuk, és nem az van, hogy hát akkor én ezzel most nem tudok tovább foglalkozni, és hogy valaki oldja meg, hanem még ha nem is az én feladatom, ott vagyok, és belállok, és segítek, és végigviszem. Ennek minden előnyével és hátrányával.
0: Hogyne, mert ez nagyon sok energiát vihet el.
1: És azért a vállalkozásom elején nem aludtam. Tehát, hogy ilyen rájöttem arra, hogy ha 3 órás periódusokban 3 órát alszok, vagy 6-ot, akkor azzal tök jól el vagyok. Mert hogy mindig 3 óránként ilyen kipihent vagyok, aztán utána nyilván érdekelt, hogy ez miért van, akkor utána olvastam, akkor megtanultam a pszichológai részét, akkor az alvás, remfázisat.
0: Ez nagyon hasznos nyilván lesz majd, amikor gyereket szülsz. Igen? Csak mondom, igen, mert akkor sem fogsz tudni sokkal többet. Egyhuzamban persze nem biztos, mert lehet, hogy olyan lesz a baba, de alapvetően a legtöbb baba ilyen, ilyen 2-3 órákat alszik jó esetben.
1: Jó, erre
0: jó. Szóval, igen.
1: Igen, és akkor hát ez így megsínlette, viszont felfedeztem magamban egy képességet, ami nagyon sokat segített. Ez pedig az, hogy amikor vízhelyzet van, akkor nagyon éles leszek gondolkodásban. Azonnal úgy tudok reagálni, hogyha mondjuk 50 ember van körülöttem, nem tud így reagálni senki. Nem tudom, hogy miért és hogy, viszont azonnal olyan szintjei nyílnak meg így a gondolkodásomnak, és olyan összefüggések jönnek, hogy megoldom. És ez először így csak észrevettem, hogy ez így van, mert megoldottam ezt, megoldottam azt, azonnal, de ilyen nagyon vész szituációkban is, tehát voltak hajmeresztő esetek, és rájöttem arra, hogy igazából nekem az egy feladatom van, hogy higgyek abban, hogy ez a képesség mindig itt van.
0: Ó, de jó.
1: És hogy mindig visszanyúlhatok ehhez.
0: Így van. Amikor és már te azt gondolnád, hogy nem fogod tudni megoldani, akkor majd megoldod.
1: Te! Így van.
0: Igen.
1: És hogyha bármi van, azt megoldom. És ezért van az, hogy bármikor van vízhelyzet van, mindenki engem hív. De mindenki.
0: De ez tud terhes is lenni azért.
1: Tud terhes is lenni, viszont jól tudom kezelni, mert azért szerencsére nincs túl sokszor vészhelyzet, viszont ez egy olyan bátorságot adott, és egy olyan belső erőt, hogy megmertem lépni azokat a lépéseket, amiktől a környezetem azt mondta, hogy hülye vagy, ezt ne csináld, úgyse fog menni. És ment.
0: Na ez megint egy nagyon fontos pont, ugye? Ha vállalkozóként próbálkozik az ember, vagy szeretne boldogulni az ember, hogy mi az a szint, amíg még hallgatsz arra, hogyha valaki körülötted óv, félt, nem attól, hogy esetleg a saját utadat járd, és mi az a pont, ahol azt mondod, hogy köszi, nagyon köszönöm a féltést, az aggodalmat, és hogy vigyázni szeretnétek rám, én ezt jobban tudom, hogy nekem mi lesz a, ebben a, nem tudom, mert nekem mennem kell.
1: Igen, nagyon sokszor volt, viszont ez már nagyon korán jelentkezett, és nagyon volt egy nagyon érdekes helyzet most, mert volt egy osztálytalálkozónk, ilyen 15 éves, sok. És képzeld el, félve mentem oda, mert tudtam, hogy mit csinálnak, nagyon szeretem ők, nagyon jó emberek, de hogy vagy otthon vannak családdal, vagy nem tudom, hogy így valahogy mindenki más, én vagyok talán az egyetlen, meg egy másik fiú, Zoli osztálytársam, aki szintén vállalkozó, de mi jóba is vagyunk a mai napig. Igazából 2 éves korunk óta, úgyhogy ez egy kicsit vicces, mert még a bölcsit is együtt nyomtuk.
0: Óriási.
1: És képzeld el, volt egy ilyen kör, hogy mindenkit megkérdezték, hogy ki mivel foglalkozik. És képzeld, nem mertem elmondani, hogy vállalkozó vagyok. Azt mondtam, hogy marketinges vagyok. És akkor kérdezték, hogy jaj, de jó. És hogy mit marketingelek. És hát mondom, hát sok mindent viszonylag.
0: Igen.
1: És akkor kérdezték, hogy de jó, és melyik cégnél? És akkor mondtam, hogy hát a sajátomnál. És tudod, ilyen kínos csönd. És így... Na jó, akkor menjünk tovább.
0: De mondd, ez azt jelenti, hogy az ő szemükben a vállalkozói lét az nem oké, vagy lenézendő, vagy félelmetes? Tehát azt gondolod, úgy érzed, mert ez lehet, hogy ez a te megtapasztalásod, hogy, mert körülöttem szinte mindenki vállalkozó, ha jobban belegondolok.
1: Igen.
0: De ha nem ilyen környezet venne körül, akkor valóban egy 8-tól 4-ig tartó alkalmazotti lét, valóban onnan nézve ez egy senki földje, egy tengeren vergődés egy tutajon.
1: Igen. Ez valahogy így teljesen más, hogy látják, én egy ilyen UFO vagyok. Tehát, hogy,
0: egyébként vagy... az vagy.
1: Csak fiatal versióban.
0: Ezért jövünk ilyen jól ki.
1: De UFO ez vagy. Egy másik beszélgetés témája.
0: De tényleg, így már értem, hogy olyan, szóval, olyan a régi igen. közeg, olyan a, igen, a régi osztatások más innen, életet élnek.
1: Innen szakadtam ki, és lettem vállalkozó, és innen volt az, hogy hónapokig nem beszéltem senkivel, és amúgy van egy érdekes fordulat, mert hogy ha vállalkozó lesz valaki, és ilyen közegből jön, akkor először mindenki azt mondja, hát ez hülye, úgyse fog sikerülni, a belebukik, de jó, ezeket nem hallottam meg. Tehát, hogy hallottam, de nem hallottam meg. Én tudtam, hogy mit szeretnék. Egyébként Egyiptomba elvinni anyát, és majd ezt elmondom, hogy mi a történet vége.
0: De eljutottatok?
1: Mert
0: jó. Oké, mond.
1: Na és hogy van egy pont, amikor látják, hogy elkezdesz úgy sikeres lenni, és akkor elkezdenek így megkeresni, hogy van kedved kávézni valamikor egyet. Uh-huh. Jaj, de jó látni, hogy ezt csinálod. Jaj, és így onnantól kezdve ezek a kapcsolatok az én szememben egy felszínes, nem jó kapcsolódás, tehát hogy én nem szeretem az érdekkapcsolódásokat, nem szeretem az érdekbeszélget. Én nagyon nyitott szív vagyok, és mindenkit szeretek, és el tudok fogadni úgy, ahogy van, de azt nem szeretem, amikor kihasználnak. Ettől függetlenül sose sikerült menedzselni, mert szerintem több száz ember használt már ki, de ezt most már jelben mondom.
0: Nem baj, de azóta is már húzod a határaidat, és ez csodálatos.
1: Igen.
0: Így van.
1: Na és akkor a történetnek a vége, hogy egyetemista voltam, amikor összegyűlt a pénz, hogy akkor anyát elvigyem Egyiptomba. És hazamentem, és mondtam, hogy gyere anya, nézzünk repjét, megyünk Egyiptomba. Anyakám, te hogy megyek Egyiptomba? Hát ott nagyon meleg van, hát nyár van. Hát hülye vagyok én Egyiptomba menni?
0: Megőrülök.
1: Hát nem biztos, de biztos, hogy nem megyünk Egyiptomba. Úgyhogy azóta sem voltunk Egyiptomba.
0: Nem voltatok?
1: Nem.
0: Tényleg nagyon meleg van. Egyébként azt szeretném elmondani. De hogyha neki ez a vágya, akkor...
1: Hát átalakult.
0: Jó, oké. Okay. Most igen. Hova vágyik? Új-Zéland, hűvösen van.
1: Norvégiában voltunk.
0: Na,
1: a fjordokban.
0: Úristen, zseniális.
1: Megmásztunk egy hegyet, a Trolltungát, ami nagyon-nagyon meredek volt, és nagyon nehéz volt, és És volt egy pont, amikor anya így leült, és letett a hátizsákját, és ilyen könnyes szemmel rám nézett, hogy ő nagyon elfeledt, és nem tud fölmenni a tetejére, és én elvettem tőle a hátizsákot. Én is olyan voltam, mint egy döglött halak, így vonszolja a testének minden részét. De így úgy voltam vele, hogy nem anya, itt vagyunk, fölmegyünk. Elvettem a hátizsákját, azt hittem, hogy meghalna, de fölvittem a hátizsákot, anya följött, és fönn voltunk a trolltunk a legtetején, ami 2000 méter magas volt, és volt benne egy 1000, nem tudom, 300 méter szintemelkedés, és volt, hogy 4 kézláb mentünk, de fölmentünk, és Egyiptom helyett megváztuk a trolltungát.
0: Majdnem olyan, mint egy piramis.
1: Majdnem, de oda még el kell menni, csak majd valamikor bedobom, nem télen.
0: De milyen szép ez. És akkor még egy kérdést engedj meg így a végéhez közeledve ennek a beszélgetésnek, ami nagyon inspiráló volt, Kriszti, és tényleg én azt kívánom neked szívből, hogy csak így tovább üstököském,
1: hogy veletek együtt.
0: Igen, igen, hogy van-e még olyan, ami valóra váltásra vár? Több olyan van-e, vagy van-e egy következő, amit így látsz valahol a távoli vagy közeli jövőben, amit szeretnél nagyon?
1: Érdekes, amit kérdezel. Én nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt még gimi elején, gyerekként akkor ezek a ilyen moodboardok, meg ezek az ilyen, nem tudom, álmunkat rakoskassuk. Igen. Kivágtam a kozmopolitan újságokból, vagy a glamour újságokból.
0: A képeket, a destinációt, a nem tudom, igen.
1: És feltettem egy ilyen vision boardra, és előkerült ez a kép egy pár hónappal ezelőtt, és képzeld el, egy házon kívül mindegyik megvalósult róla.
0: Azt a mindenit.
1: És nem tudatosan, hanem annyira beleégett így az elmémbe, szívembe, lelkembe, hogy én ezekre a helyekre el szeretnék menni, ezt szeretném. Olyan autóm volt, amit már addigra eladtam, ami a képen volt, egy Honda Civic, az nekem egy álomautó volt, és az volt az autóm. Ott volt a Trolltunga, ahol amúgy anyával voltam. Ott volt, nem tudom, valamilyen tengerpart, Amerika, és minden hely, ami a képen volt, voltam ott, kivéve egy nagyon nagy családi ház, azóta az a stílus már nem tetszik, úgyhogy ezt majd átalakítjuk. És hogy én nem vagyok az az ember, tehát hogy szerintem az emberek nagyon sokszor elrontják azt, hogy álmodoznak, de addig az álomig nagyon hosszú az út. És hogyha én most itt azt álmodom, hogy én szeretnék egy, nem tudom, világkörüli utazást, meg szeretnék egy 300 milliós ingatlant, az a mosthoz képest egy nagyon távoli cél.
0: Így van.
1: És ezért a mostban az fogalmazódik meg, hogy ez lehetetlen. De hogyha ezt a célt elteszi valaki magában mélyen, mint egy motiváció, megteremti magában, és nem arra koncentrál, hogy az a cél meglegyen, hanem arra, hogy a kis részei megvalósuljanak, amik útközben kellenek hozzá, akkor el fogja érni. És nem kudarcnak éri meg, hogy rohadt messze van, nagyon drága távol, és nem fogom megvalósítani, hanem élvezni fogja a kicsi sikereket az úton, mert nem a nagy célt nézi, hanem az utat. És amúgy a marketingben is így dolgozom. Hogyha van egy nagy cél, akkor lebontom pici célokra, pici részcélokra, pici utakra és pici napi teendőkre. És hogyha ez megvan, akkor igazából nekem csak arra kell koncentrálni, hogy holnap megtegyem azt az egy lépést. És akkor el lesz érve a cél.
0: Hát egyszerűen szívemből szóltál. És nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon jó gondolat és tökéletes záró gondolat. Neked meg, hát ez részedre vagy számodra ez azért nem a zárás, hanem tényleg azt érzem, hogy még nyitott ki az összes ajtót, amit csinálni kell egy új ilyen vision boardot, nem?
1: Amire igen, amúgy,
0: amire
1: igen.
0: Amire még föl lehet tenni a következő, nem tudom, 10-20 év.
1: Igen, ez igaz.
0: Vágyott terveit. Köszönöm szépen, hogy jöttél édes tündérem. Pár nap is újra találkozunk.
1: Így van.
0: Ez igaz egyébként a hallgatókra is. Két hét múlva találkozunk legközelebb újra. Lesz majd lélekközösség is, és azon belül valóra váltva sorozat is. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: átfogó egészségügyi reformprogramot jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. 10 napon át várja a vendégeket az Ősz a tányéron program sorozat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átfogó egészségügyi reformokat és azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A TÁCA vezető szerint a kormány évente mintegy 500 milliárd forinttal növeli az ágazat forrásait. Október 15-én elindul a várólista csökkentési program, valamint a betegelégedettségi platform, amelyen a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást. Januártól egy független betegbiztonsági hatóság is megkezdi működését, amely az ellátás minőségét vizsgálja majd. A tervek között szerepel a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogköre visszaállítása, a háziorvosi rendszer megerősítése, valamint az állami és a magánegészségügy viszonyának újra szabályozása is. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A nyomtatott kiadás jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az Ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke desztináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
1: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókusz a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstoló és különböző más olyan programokkal készülnek, amit csak erre a tíznapra van.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: me.
1: Schlager. Schlager. Schlager FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősült bűncselekménynek. Az eljárás Tíny István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphat diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Moson-Magyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítőanyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvíz mindenkor alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen park lóhely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években, annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétese gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Megszakítás. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az eljárás Tényi István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphat diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Moson-Magyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítőanyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécset, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen parkolóhely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétese gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Két hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szakot tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntetőjogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a 2 hetes ülésszak több törvényjavaslat vitáját és zárószavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1997 után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készült, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövidtávú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövidtávú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövidtávú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú kaffillamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos kaffflotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú kaffok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó egészségügyi reformprogramot jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Összehangoltak a rítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. 10 napon át várja a vendégeket az Ősz a tányéron program sorozat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átfogó egészségügyi reformokat és azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a kormány évente mintegy 500 milliárd forinttal növeli az ágazat forrásait. Október 15-én elindul a várólista csökkentési program, valamint a betegelégedettségi platform, amelyen a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást. Januártól egy független betegbiztonsági hatóság is megkezdi működését, amely az ellátás minőségét vizsgálja majd. A tervek között szerepel a Magyar Orvosi Kamara korábbi visszaállítása, a háziorvosi rendszer megerősítése, valamint az állami és a magánegészségügy viszonyának újra szabályozása is. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A nyomtatott kiadás jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A budapesti közlekedés